ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden

0: látva, miközben mindenki csak haladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autó.
1: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

Londonban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van

0: Sláger, tuti hallottad már! És most újra imádni fogod! Hazai kedvencek a Forrás Rádióban! Mindig veled!
1: Nagyon fáj, átérzem, tegnapot nagyon.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.

a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő 2 órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

Light Session. Light Session. Ha a napnak lassan vége, de a hangulatnak még nagyon nincs. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap este 7-től 9-ig. Este 7-től 9-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

volt a buli? Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorán. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. A kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is. Lehet koncert. Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép reggelt kívánok! A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány is segíti a túlélőket. Két év múlva kezdődik a szeptember 11-i terrortámadások értelmiszerzőjének tartott terrorista vezér bírósági tárgyalása. Professzionális kötéltechnikai mentőcsapatok vetélkednek Esztergomban. Jönnek a részletek, a Forrás Rádió híreit Hittaler Andreától hallják. A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését és az adománygyűjtést a nepáli katasztrófa túlélői javára, közölte az alapítvány csütörtökön az MTI-vel. A szervezet élelmiszerrel, takarókkal, egészségügyi ellátással és háztartási eszközökkel segítene, ehhez kérnek felajánlásokat. Online adományozásra a www.adomány.baptistasegély.hu oldalon biztosítanak lehetőséget. Két év múlva kezdődik a 2001. szeptember 11-i terrortámadások értelmiszerzőjének tartott Khalid Sheikh Mohammed bírósági tárgyalása, derül ki az amerikai hadbíróság szerdai keltezésű irataiból. Michael A. Schramm hadbíró döntése alapján a 2003. márciusa óta őrizetben lévő terrorista vezető és három vádlottársának első tárgyalási napja 2028. június 5-e lesz. Az ügyészség 2027-re kérte a tárgyalás dátumának kitűzését, ami a bíró szerint túlságosan korai lett volna. Mohamed 2024-ben vádalkut kötött az amerikai hatóságokkal, ennek alapján a halálbüntetés elkerülése érdekében bűnösnek vallotta volna magát. Az egyességet a szövetségi fellebbviteli bíróság 2025-ben megsemmisítette. A 61 éves férfit 2006 óta a Guantanamo-i amerikai támaszpont különleges börtönében őrzik. 10 ország 12 professzionális kötéltechnikai mentőcsapata méri össze tudását augusztus 29-éig Esztergomban, a harmadik alkalommal megrendezett Budapest-Rób nemzetközi kötéltechnikai mentőkihíváson, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a honlapján csütörtökön. A verseny során a csapatok 8 előzetesen nem ismert mentési feladattal találkoznak. A kihívásoknak Esztergom több különleges pontja ad otthont, a verseny egyik kiemelt és a közönség számára is látványos helyszíne az esztergomi bazilika, de a város más részein is találkozhatnak a látogatók a csapatokkal. A kihívásban Magyarországot a 8. kerületi hivatásos tűzoltó parancsnokság, a Mohácsi speciális mentők és a készenléti rendőrség Police Rope Team képviseli. Augusztus 29-én szombaton lesz a Szent Ágoston napi búcsú. Az Agostyáni Kultúrházban 15 órakor kezdődnek a gyermekprogramok. Ünnepi felvonulás indul 16 óra 30-kor, amit Schramli zene és ünnepi műsor, valamint Schwab bál követ. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, de délután már megjelenhetnek a gomoly felhők is, csapadékot nem jósolnak. Az élénk szélben 27 és 31 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Termék megjelenítést tart.

0: Morgan Best of és Rolanddal és Riedl Ádámmal. Az előző epizód tartalmából.
1: Figyelj, mi a különbség egy zsiráf között?
2: Egy zsiráf között? Nem tudom.
1: Mind a kettő a föld alatt él, kivéve a zsiráfot.
2: Atya úristen.
1: Tehát én ma ilyen hangulatban jövök, jó? Tegyél rá.
2: Hát innentől az a jó, hogy ennél csak jobbat tudok mondani. Ha akarok, ha nem.
1: Hajrá.
2: Kezdjük egy ilyen kis romantikussal.
1: Okay.
2: Már nem kell traktort vennem, mert nekem szánt az ég.
1: De szép. Jó, ha már itt vagyunk, akkor menjünk ezen a vonalon tovább. Hogy nevezik az angol nemesség kiirtását?
2: Nem tudom, lortalanítás?
1: Szörtelenítés.
2: Szörtelenítés.
1: Na vicc, az milyen szellemes?
2: Az jó. Azt tudtad, hogy Megan Fox azért utasította vissza Jean Reno közeledését, mert nem akart Reno Megan lenni?
1: Jó, kitalálható, de jó. Egy részek fekszik az árokban. Mi baja?
2: Egy város.
1: Település.
2: Az. Szép. Teri nénit fizikusok vizsgálják, mert kiderült róla, hogy a főztjeivel ő dúsított urán.
1: Mit énekel a hentes?
2: Nem tudom.
1: Vagdalt.
2: Atya úr, Isten. Tudod, hogy miből készül a magyar kommandósok golyóálló mellénye?
1: Ajajaj. Nem tudom.
2: Tech Steelből.
1: Azt a rohadt. Hű, ennyi az utolsó? Van még neked?
2: Még egyet találtam, úgyhogy akkor még egyet.
1: Jó,
2: egyet.
1: Akkor engedd meg, hogy az én részemet egy költői kérdéssel zárjam. A szegedi őzike vajon őzike?
2: Atya, úristen, kellően mélyről indultál, és meg is maradtál ezen a szinten. Én ehhez annyit tennék hozzá, hogy idén augusztusban először tartják meg a masszőrök az új tenyér ünnepét.
1: Au!
2: Szép! Ez a szép!
3: Mi az az érzésem, hogy így varázsolni akarsz, vagy nem tudom, így a pult néha ilyen indokolatlanul mozog a kezed.
2: Te, Ádi, behozzunk ilyen távgyógyító műsort, szeretnéd?
1: Igen, Ádi a pult fölött elvarázsol, a tűzvarázsló.
2: Nem, hát az, hogy mint régen a Budapest TV-n. Csak ez a rádiós verziója lesz. Érdekelne valakit? Nem tudom, hogy aranyeret vállal-e a kolléga. Az elfeláras.
1: Azt csinálok.
2: Jaj, ezt nagyon csúnyán le tudnám én csapni. Jaj.
1: De jó, hogy nem teszed. Szóval, az van, hogy menjünk Pekingbe.
3: Hogy belegondoltál, vagy most mit mondtál? Csak úgy kérdezem.
2: Te úgy vagy vele, hogy így szereted magadat is meglepni. Tehát nem gondolkodsz, mielőtt beszélsz, hanem úgy csak kimondod, amit. Aztán néha te is ugyanúgy meglepődsz, mint mások.
1: Hát néha egy kicsit ilyen erőlködős téma jön elő.
2: Hát néha.
1: Jön ki. Mint például a aranyér.
2: De csak átkötök. Magadnak szeretsz csinálni, vagy másoknak?
1: Csak magamnak. De hogy...
2: gyerekek.
1: Hát, gyorsan SMS Viber szám 0629789185, és akkor fiúk előre az aranyér. Megyünk bele az olimpia témába, hogy átkössek fantasztikus műsorvezetői bravúrral. Utazunk Pekingbe. Ugyanis megrendezték.
2: Utazzon veled a radaidon,
3: Stem. Ezek után.
1: Viszek ilyen aranyérpárnát, tudod, de kis felfújható gumézőt, amire rá lehet ülni.
2: Ez a nyakpárna, szépen azt a nyakadba kell rakni, nem mondták
1: meg? Nem láttál még olyat, hogy...
2: Láttad, tudod, miről beszélsz.
1: Tudod, neked is van otthon.
3: De várjál, mert akkor az a nyakpárna az végül is 2-1-ben.
2: Igen. Az egyébként...
3: Igen, és hogy én is rájött.
2: Tehát, hogyha valakinek van kettő, akkor egyet nyakba, egyet meg így magad alá.
3: Vagy változtatod, attól függ, hogy hol jársz éppen.
1: Hol jár az eszem?
2: Hol fáj éppen jobban?
1: Hát, hogy legyen kettő, nem? És nem biztos, vagy nem mindegy, hogy melyiket adod utána oda a gyereknek.
2: Igen, és egy légitársaság is lehetne, nem a Golden Air.
3: Na jó.
1: És még ő szól be. Na jó, mielőtt erret vágunk, azelőtt elmondom, hogy a pekingi olimpiára megyünk, Humanoid Robot Games, hogyha így tetszik a dolog. Az a helyzet, hogy már megtartották ezt korábban is, és humanoid, emberszerű, emberszabású robotok azok, akik emberi sportokban mutatkoznak meg, és eljutottunk odáig, hogy egy ilyen robot megdöntötte idén Usain Bolt rekordját, magyarul gyorsabbat futott 100 méteren, mint a világ leggyorsabb embere, aki 9,58% adott futott anno, na most a robot még ezt is alulmúlta, vagy ha úgy tetszik, akkor felülmúlta egy sokkal jobb időben.
2: Egyébként láttam a videót róla, és hát kicsit ijesztő. Tehát egyúttal bravúros is, de egy kicsit ijesztő, hogy fut azokkal a nagyon furcsa lábaival, egy ilyen fehér színű, tényleg egy ilyen ember alakú robot, és oké, hogy kegyetlen gyors, de miért hasonlítunk egyáltalán egy robotot egy emberhez?
3: Hát nem is lehet egyébként. Hát gondolom azért csináltak nekik külön ilyen olimpiát, vagy nem tudom mit. De az a vicces az egészben, hogy ugye én azt olvastam erről, hogy aztán ő utána neki ment valaminek, és ott így kész vége volt.
1: Jó, de hát nyilván.
3: Igazából fék nincs rajta, csak elindítják, és akkor egy puf.
1: Nyilván eldől. Hát figyelj, az van, hogy ugye nem tud annyira gyorsan megállni. Itt most nézem a videót, pont előtte van egy ilyen hatalmas nagy, hát amire tesi órán annó ráugrottunk, amikor magasugrottunk.
2: Szőnyegnek hívják.
1: Igen, de ez annál vastagabb, tudod, ez
2: az
1: a nagyon, nagyon durván vastag szőnyeg, ez fel van állítva, és igazából ez a 100 méteres célnál be van rakva keresztbe, és ennek futnak neki, és utána még hát azért a futómozgás még azért valamennyire megvan bennük, tehát még vergődnek egyet a földön. Aztán egyébként képzeljétek el, hogy ilyen mentős hordóágyal, vagy mi ez, ami beviznek. Köszönöm. Hordágyal leviszik a pályára.
2: Hordóágy!
1: Köszönöm szépen, Roland, művelte barátom, hogy ezt megoldottad. Fogják, ráfektetik és leviszik a pályáról. Itt van olyan robot is, ami kigyullad. Nagyon szép.
2: Igazán biztató.
1: Van olyan, amelyik úgy fut, mint az ember. Egyébként ez, amelyik megdöntötte Bolt rekordját, ez emberszerű futást csinál, tehát itt az látszik, hogy a keze is megy előre-hátra, mint az emberi futásnál. De van olyan robot is, aki máshogy próbálta ezt megoldani, tehát maga előtt hadonászik valahogy. Tehát, hogy itt többféle módszert próbálgatnak, nagyon-nagyon ijesztő és nagyon szürreális az egész jelenség.
2: Nem is értem, hogy egyébként erre mi szükség van. Tehát értem persze, hogy a technológia fejlődik, meg hogy a robotok azok rengeteg mindenben tudnak segíteni, meg ugye a munkaerőpiacra is egyre inkább betörnek, tehát hogy próbálnak ugye nyilván a nagy cégek ugye itt automatizálni, amit csak lehet. De meg azt is értem, hogy humanoid robotokra is van igény, de hogy nekik külön sportversenyt szervezni, minek?
3: Hát azért, hogy a cégek meg tudják mutatni, hogy az ő robotjaik milyen szinten vannak, mert én úgy tudom, hogy nem csak egyébként futottak, meg nem csak sport volt, hanem vendéglátás is, meg nem tudom még miben mérték össze egyébként a tudásukat. Tehát, hogy valószínűleg itt az van, hogy a különböző cégek hozzák a robotjaikat, és akkor ugye amelyik jól teljesít, azt majd nyilván jobban lehet eladni.
1: Én ezzel a hírrel először tegnap Andi nálad találkoztam egyébként, tehát a hírekben hallottam, és akkor mentem utána jobban egyébként. Azt hiszem, hogy 9,39 századot futott ez a leggyorsabb futórobot, de hogy itt egy komplett olimpiát tényleg megrendeztek. Én ennek a sport tevékenységeit látom magam előtt, hogy itt mi történt. Volt 400 méteres síkfutás is, ott is megdőlt egyébként az emberi rekord, de ami az egészben a legszürreálisabb és a legijesztőbb, az maga a megnyitó esemény, amit ugyanúgy képzeljetek el, mint ahogyan történik mondjuk egy valódi emberek által végig küzdött olimpián, csak itt a robotok menetelnek iszonyatos szabályos formában egymás mellett, tisztára olyan, mint egy ilyen terminátoros futurisztikus támadás.
3: Elég ijesztő, amúgy.
1: Felkérném a Schwarzit, ez biztos valamilyen főarcnak ez az egészhez.
2: És a záró ünnepségem pedig csak annyit mondana, annyi lenne ugye az ünnepi beszéde, hogy I'll be back.
1: Igen, de bakosan, ahogy a nő mondta, várjál, azt hiszem ez is valahol itt van. Nem, a másik van itt, ezt tudom most megmutatni.
4: Hasta la vista, baby.
1: Igen, hasta la vista, pápecskuk. Amit fontos tudni, hogy ez nem számít semmilyen szempontból sport teljesítménynek, tehát Usain Bolté továbbra is a rekord. Ez persze. Abban a pakliban nyilván nem játszik. És egyébként, hogyha én sportoló lennék, engem ez legkevésbé sem zavarna. Az biztos, hogy idegesítene, hogyha egy ember megdönteni a rekordomat.
3: Hát az igen.
1: De hogy itt különböző sportágakat teszteltek, van például a magasugrás is, van távolugrás is, brutál, tehát ahogyan ezek felpattannak, az is teljesen ilyen emberen túli jelenet. Itt látom, hogy pingpongoznak is, egészen ügyesen boxolnak is, tehát hogy tényleg minden sportot megcsináltak, ami az olimpián népszerű. És mindenben jobbak már, mint az ember.
2: Hát én, ha robotgyártó lennék, biztos nem akarnék boxoló robotot. Hát most megépítjük egy raklap pénzből, azt oda megy, szétverik.
1: Hát jó, de ezek a futórobotok is tönkre mennek. Tehát, hogy érted, neki fut a falnak, a másik felgyullad, az egyik rossz irányba indul, olyan, mint Charlie, hogy volt ez a jelenet, amikor Charlie-t fölengedték a színpadra, és megjelent a reflektor, és így megvilágította, kezében a mikrofon, beállt a kezdőpózba, és bejött a technikus, és megfordította, hogy művész úr, arra van a közönség. Ez így megtörtént eset.
3: Ez jó
2: van. Charlie kapcsán nekem is van a sztorim, csak az abban van csúnya szó, nem meséltem el adásban.
1: A legtöbb Charlie sztoriban egyébként van.
2: Igen, aki már beszélgetett vele, az tudja.
1: Na, és hát igen, tehát az eszméletlenül durva, hogy hol tart a robotika, és mindenképpen izgalmas, szerintem van is értelme egy ilyen robotolimpiának, mert nyilván ahogyan az autógyártók is versenyeznek, és évről évre megmutatják, hogy mit tudtak fejleszteni, ezek előbb vagy utóbb a hétköznapokba bejönnek. Tehát mit tudom én, a konyhában a pirítóm, az sokkal jobb lesz azért, mert gyorsan fut a robot. Nem tudom, mit, hogyan alakítanak, de ahogyan az űrkutatás is hozzájárul az autóiparhoz, vagy ahogyan a Forma 1 is hozzájárul az autóiparhoz, ez is hozzá fog járulni szerintem a mi jövőnkhöz.
2: Vagy össze lehetne kapcsolni funkciókat, tehát például a kenyérpirító és mondjuk beépített rádióval.
1: És azt hiszem, és gyorsan fut.
2: Yeah. Pirítod a kenyeret, hallgatod a rádiót, amilyen egyre rövidebb slágerek születnek lassan, már tényleg az lesz, hogy leadunk egy dalt, közben pedig megpirítasz egy pirítost.
1: Vagy tényleg már nem is kenyérpirító, de mondjuk a WC, ami gyorsan fut. Tehát, hogyha hasmenésed van, akkor 9 másodperc alatt még a nagy telken is ott van nálad.
3: Így lehetne reklámozni őket.
1: A gyors WC.
2: Hallod? Erre még szerintem lenne is piaci igény.
1: Ez nagyon sok mindent előrevetít abból, hogy mi lesz itt 5 év múlva, és nagyon exponenciális is a fejlődés. És azon gondolkoztam, hogy eképpen egy csomó területen átvehetnék az uralmat akár a robotok. Erről már beszélgettünk, de arra vagyok kíváncsi, hogyha hozok néhány témát és választhattok, hogy inkább ember vagy inkább robot végezze azt a munkát, vagy mondjuk választhatjátok azt is, hogy a kettő együtt, akkor melyikre böknétek hosszú távon? Mert ugye sok munkahelyet el fog foglalni a robotika, kíváncsi vagyok, hogy ember csinálja, a robot csinálja, vagy a kettő együtt. Jó, hozok néhány területet. Például paradicsomot szed fóliasátorba.
3: Hát ez a robot, szerintem.
2: Robot, aha.
1: De miért? Azért, mert hogy túlfárasztó munka, és nincs ember, aki ezt szívesen csinálja?
2: Hát monoton, tehát egy robot talán gyorsabban meg tudja oldani, igen.
1: Lehet, hogy együtt. Jó, hozok néhány területet. Például paradicsomot szed fóliasátorba.
3: Hát ez a robot, szerintem.
2: Robot, aha.
1: De miért? Azért, mert hogy túlfárasztó munka, és nincs ember, aki ezt szívesen csinálja?
2: Hát monoton, tehát egy robot talán gyorsabban meg tudja oldani, igen.
1: Lehet, hogy kevésbé tapossál a dolgot.

0: hogy... és látod, hogy hátul a robot hogyan rakja oda.
1: Igen, van, valahogy igen. Így, igen.
0: Na figyeljetek, jön egy durva. Idősápolás.
2: Ember.
1: Én is inkább emberre szavaznék.
0: Na és ez az érdekes, hogy én behoznám mellé a robotot. Tudod miért? Azért, mert egyrészt nagy hiány van, tehát sokkal több a magányos idős, mint ahány szociálisan érzékeny, aki ezzel foglalkozik. És azért is, mert a robot brutál türelmes lesz. Tehát meg fogja hallgatni Magdi néninek a sztoriát 26-szorra is, és ott lesz vele és segít. Ráadásul erős, tehát hogyha valakit fel kell segíteni, vagy ki kell segíteni valahova, akkor nem mondjuk egy, tegyük azt, egy 50 kilós munkás fogja ezt megcsinálni, hanem egy bitang robot.
1: Igazad van, végül is igen. Jó, tehát
2: együtt lehet vonni.
1: De kell az emberi oldal is.
2: Szerintem is.
0: Oké. Okay. Rádió TV műsor. Maradjon
2: hát én
0: embernél?
2: Nem szívesen nézném a robotokat.
1: Maradjon embernél. Szerintem. Igen, mert a kreativitást azt azért, meg a humort például. Hát mondjuk azt a szintet, amit
2: hát
1: te hozol,
2: az
1: lehet, hogy tudná a robot,
2: ja, igen. Hát az arcmimikát, bármit. Tehát, hogy most szerintem sokkal jobban végzi még mindig az ember. Tehát amíg nem tudnak olyan robotokat csinálni, mint mondjuk ebbe az AI filmbe, amiben ugye a Jude Law van, addig szerintem mindenképpen ember.
0: És nincsenek szerinted a médiában már most robotok? Tehát nekem valaki nagyon gyanús.
3: Biztosan. Sziasztok, sok puszit küldök nektek.
0: Na, nem?
1: De figyelj, ilyet nem lehet programozni.
2: Nem, okay. Nem. Na most képzelj el egy világot, ahol nem a kiszeltünde van a tévében, hanem mondjuk egy robot.
0: Jó, ez igaz. Akkor, jó, ez, ha már a mai témák tűzoltás, oda én lehet, hogy beraknám a robotot, mert akkor nem lenne az ember veszélyben.
2: Segítségnek, igen.
1: Igen, ember meg robot együtt. Igen.
2: De egyébként azért kell az ember, mert szerintem az ember sokkal, tehát hogy a robot az nagyon racionálisan hoz szerintem döntéseket. Uh-huh. Az emberben meg ott van ugye az érzelem is, meg minden, és szerintem ott azért fontos egy mentésnél.
0: Aha. Roland, hozok neked egyet, direkt neked egyet. Bíró egy foci meccsen, játékvezető, de lehet kézi meccsen is. Tök pontosan ítélne. Mindent lát, mindent tud.
1: Az a baj ezzel, tehát ott is ember és gép együtt. Azért, mert van egy csomó olyan eset, ami... Hozok egy metaforát. Nem én találtam
0: egy,
1: ki
0: bocsánat,
1: ezt.
0: Bocsánat, egy mit?
1: Igen. Szóval a Kassai Viktor mondogatta, mi ugye én ismerem ezer éve a Viktort, meg jóval vagyunk, hogy... Képzeljünk el egy közlekedési lámpát, azt mindenki ismeri, ugye a piros a tilos, a zöld a szabad, és akkor van a sárga. Na az a baj, hogy egy csomó olyan eset van például a futballban, de ugyanez a kézilabda is, amik a sárgába esnek, ami lehet ilyen is, meg olyan is. És ott nagyon sok körülményt kell figyelembe venni, és sok olyat is figyelembe kell venni, amihez például kell, hogy érezd a játékot, kell az, hogy legyen rutinod a futballban, és ezeket nem tudja egy robot úgy mérlegelni, ahogy azt kell, és ezek a vitás esetek, na ezekben szerintem kell az emberi oldal.
0: Jó, ezt megadom, szerintem tök jól megérvelted. Andi, neked is hoztam egy személyeset, kutyasétáltató robot.
2: Nem.
0: Miért?
2: Mert ha valami történik azzal a robottal, akkor történik a kutyával is. Én
0: de várjál, az ápoló robotnál ez nem merült fel, de a kutyasétáltatónál igen.
2: Hát de ott együtt van az ápolóval, de egy kutyasétáltatáshoz most akkor minek robot, ha én is tudok menni, ha én nekem is mennem kell. Értetted, hogy itt azért más a helyzet. Uh-huh. Én nem.
0: Világos.
2: De én nem bíznám a kutyámat egy robotra, de a gyerekemet se.
0: És behozom én a kedvencemet, amit pedig szeretnék, hogy legyen, esküvői fotós robot. Meg rendezvény fotós robot. Már csak azért is, mert mindig az a legrosszabb, hogy tök szépen fel vagyunk költözve, és akkor megjelenik egy strandpapucsos, rövidnadrágos fényképész, aki többnyire pocakos, és az ki is lóg, és berohan a rendezvényen mindenki elé. Mennyivel elegánsabb lenne egy fényváz?
2: Ez jó, ez ugye embere válogatja, de azért a normális fotósok szerintem fölöltözködnek egy ilyen alkalomra, teszem hozzá. Másrészt meg szerintem a robotban nem lenne annyi kreativitás, mint mondjuk egy jó fotósban. Tehát egy jó fotósnak vannak ötletei, akkor nyitottak a te ötleteidre is. Tehát, hogy én ezt se bíznám amúgy robotra. Hmm. Segítségnek maximum, de...
1: Igen, kiegészítésképpen. Igen. És akkor az ember által készített fotókból, meg a robot által készített fotókból lehetne egy nagyon klassz válogatást összerakni. Igen.
0: Írjátok meg nekünk, hogy ti mit váltanátok ki szívesen robottal, akár így a hétköznapokból, 0620 9789 5, és akkor egy utolsó záró gondolat így a pekingi olimpiához visszacsatolva. Ti tudnátok sporteseményen robotoknak szurkolni?
1: Nem.
2: Nem.
0: De érdekes, mert én meg abszolút. Tehát van például ez a robot fight, Amerikában nagyon népszerű, amikor olyan robotokat építenek, amikkel láncfűrész van, meg ilyenek.
2: Jaj, de az
0: egymásnak
2: más.
0: Esnek és zúzzák
2: de
0: egymást.
2: De az más. Az egy ilyen szórakoztató dolog. Tehát szerintem legalábbis, de azért ez egy más helyzet,

0: amikor, amikor.
1: De nem láttad ilyen... ezt a kis pirosat, hogy küzdött, és szurkoltál a fehérnek, hogy ő nyerjen, ez nem, nem, nem jó?
0: Az nem, de ez, ez inkább, ez a trancsírozós, ez jó.
2: Na, jó van, értem, a technika függő meg a sadista.
3: A műsor, ami mosolyjal ébreszt minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig élőben a Forrás Rádióban. A srácok már készen állnak. Hamarosan innen folytatjuk.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: Johnnál Y. és Roland és Rédül Ádám. Y. és Roland és Rédül Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Buenos morgen!
3: Nem hallatszódott át a mikrofonodba, pedig annyira hangosan akartam, hogy még ott is hallják. Buenos morgen mindenkinek, szép jó reggelt!
4: Az jó, csak magadnak nem adsz hangot. Szevasztok, péntek reggel van, ez a jó hírünk.
3: Itt az Y. és Roland, meg a Réd Ládi.
4: Ez a rossz hírünk.
3: 6 óra 25 perckor már ébresztünk titeket, mert annyi témánk van, hogy egy kicsit előrébb siettünk. Hát az út is jó volt, siván ide jutottam, hamarabb bekapcsoltuk a mikrofonokat, és itt vagyunk veletek reggel.
4: Itt a fene egye meg ezt a korai kelést, hallott. Nem szóval azért pénteken, tehát szerintem komplet reggeles műszak átérzi, hogy azért pénteken fölkelni hajnalban.
3: Ez a legrosszabb?
4: Hát az már gyilok szerintem, tehát hogy az igazság annyira nehéz. Fölkeltem korán, ilyen... Hát valamikor 4 körül. És akkor gondoltam, hogy na, nyerek még egy pici időt. A 3-4-5-ös ébresztőmet átnyomtam 5-re, mert szeretek veszélyesen élni. Úgyhogy úgy estem be 6 előtt nem sokkal, hogy a zucs így berontottam. Ja, aztán így érzem is.
3: Hát figyelj, én meg tegnap egy sörözős ilyen csapatépítő bulin voltam este. Korlátlan sörfogyasztás volt. Én is fölkeltem 4-kor, 4-től 4:30-ig nyomtam egy gyors pisit, és aztán elkezdtem indítani a napot.
4: De legalább a prostatát minden, tehát ez teljesen jól
3: működik. Ebben a nagy melegben ezt lehet csinálni, na.
4: Jó, igen. Hát figyelj, de egy jó kis csapatépítő, nyárzáró csapatépítő.
3: Nyárnyitó, vagy merje, hogy van, nem? Szezonnyitó, nyárzáró, igazad van?
4: Úgy, azért van, a nyarat az zárjuk.
3: Te tudtad, hogy van ilyen, hogy Budapest Garden? Én még soha nem voltam azon a helyen. Nem. És vannak ott ilyen röplabdapályák, meg lehet bográcsos sütni.
4: Nem ismerek ilyen helyeket. Szoktak csinos fiatal lányok felbukkanni?
3: Szerintem igen.
4: Akkor nem ismerhetem.
3: Nem, te nem ismerheted.
4: Azt, hogy nem engedi.
3: De ami az egészben durva, ja, nekem se engedi a feleséged. Szóval, hogy ami durva...
4: Hát, úgy ismerve az asszonyt, figyelj! Én nem lepődnék meg rajta.
3: Hogy olyan szinten nem tudtam, hogy ez van, hogy másfél órát késtem, tehát először az egyik irányba mentem, túl aztán a másik irányba, és odaig vetemettem, tehát ez az emberiség elkorcsosulása, hogy megkérdeztem a ChatGPT-t, hogy akkor most ebben a megállóban vagyok, errefele megyek, mi van? És mondta, hogy menjél még 2 megállót abba az irányba, és szállj le az XY megállónál. Leszállok ott, semmi sehol. Beírom a térképbe, innen még 26 perc séta. Mondom a nénikét, visszakérdezek, hogy akkor most mi van? Ne haragudj, az előző információm téves volt. A másik irányba kell menned 2 megállót, tehát most 4 megállóra vagy.
4: Látod, ilyen az, amikor a ChatGPT-t kérdezed automatikusan, ahelyett, hogy megnéznéd a térképet.
3: Nagyon durva. De hallottad a legviccesebbet? Vagy hát nem tudom, valószínűleg van, aki ezen most nem nevet, de hogy milyen tipmix botrány van az országban? Reggel erre ébredtem.
4: Nem.
3: Képzeld el,
4: Tips még szűté, nekem még csak ez van, meg ez klasszik mém.
3: Nem. 600 ezer forintot nyert egy borsodi férfi a Tipmixen. Itt mindenféle előítéletek bekapcsolnak, de egyébként egy tök jó fej és kulturált, normális emberről van szó egyébként. És az a sztorinak a lényege, hogy ő megfogadta a Tipmixen, vagy megtette azt, és ezt te biztosan tudni fogod, volt egy ilyen Liverpool mérkőzés, hogy a Liverpool ellen Anthony Elanga gólt szerez. Nem tudom, ismered ezt a focistát, de mindegy.
4: Igen.
3: Ő erre fogadott. 6000 forintot tett fel, és 100-szoros szorzó volt rajta, és képzeld el, hogy az 5. percen be is rúgta a gólt, és másnap bement a csávó a Tipmix irodába, hogy akkor 6000 forint, akkor ő kéri a 600 000 forintos nyereményét. És azt mondta a rendszer, hogy ezt a szavazást, ezt a fogadást még nem zárták le. És akkor a Tipmixes irodában sem értették, hogy mi van, és kiderült, hogy a Tipmixnél elrontották a szorzót. Tehát a 100-szoros szorzó akkor járt volna, hogyha ez a csávó 3 gólt szerez a mérkőzésen. És ezért úgy döntött a Szerencsejáték ZRT, hogy ők bizony, mivel tévedésből rossz occot adtak meg, ezért ezt nem fogják kifizetni, tehát másnap, mikor visszajönt a csávókra, 6000 forintot akarták neki visszaadni. Ez mennyire inkorrekt?
4: És most mi most perel, vagy mit fog csinálni?
3: Nem, most ő úgy döntött, és ebből látom, hogy mennyire szimpatikus a csávó, hogy nem váltja meg a szelvényt, tehát hogy vár, hogy ebből még mi lesz, meg hogyan lesz, mert szerinte jár neki a pénz, most várja, hogy jobb belátásra térjen a Szerencsejáték ZRT, és egyébként sem kérné a pénzt, hanem felajánlaná egy miskolci állatvédő szervezetnek, hogyha megkapná.
4: Na ez szép, így van, ez szép.
3: Ez annyira durva, de hogy most 600 ezer forint az SRT-nek, hát ez mennyi? Tehát, hogy
4: kerekítési tétel nagyjából. Figyelj, egyébként igen, azért az úgy, ha valaki képben van a focit illetően, akkor biztos, hogy így fölkapta a fejét erre, hogy százszoros pénz, mert hogy az Elanga, ő egyébként a Newcastle Unitednek a csatára, igen, képben vagyok, sőt, olyannyira, hogy egyébként magát a meccset is láttam.
3: Tényleg? Na akkor mesélj.
4: Newcastle Liverpool.
3: A 3 gólra nem lett volna esély, de az 1 az viszonylag sanszos volt.
4: Newcastle Liverpool 2-2, igen, és a Liverpool a hosszabbításban a Szoboszlai 11-esével egyenlített, amúgy. Aha. És az Elanga a komplett Premier League talán leggyorsabb játékosa, de hogy az egyik leggyorsabb, az fix. Tehát azért az várható volt, hogy őt megfogni, hát mondjuk úgy, hogy szerencsétlen Kerkez Milost, a magyar válogatott balhátvédjét úgy sprintelte le pont annál az első gólnál ott az 5. percben, hogy hát nem mondom, hogy élmény volt nézni, mert magyar szemmel nem, de hogy igen, szóval az Elanga baromi gyors, és egyébként még a labdával is jól bánik, szóval várható volt, hogy azért arra van szansz, hogy ő betalált. Tehát az a százszoros, az teljesen irreális. A 3 gólra én nem adtam volna sok esélyt, mert azért a Liverpool annál erősebb csapat, ugye összesen nem is kaptak 3-at, tehát hogy 2-2 lett a vége. De szóval, hogy ha ezt így valaki látja, akkor tényleg megéri megtenni. Én azt gondolom amúgy, így laikus szemmel nézve, hogy ez olyan, mint amikor egy árat elírnak.
3: Pontosan.
4: Tudod, kénytelenek odaadni annyiért, hiszen ők hibáztak. Na most ugyanez van itt is, hogy elírták az occot. Oké, hát könyörgöm, a ti problémátok.
3: Igen, és ahogyan az árnál is van, hogyha tényleg valami aránytalanul magas, akkor azt hiszem, hogy ott van vita alap. Tehát, hogyha valaki fölrakott volna rá 6 millió forintot, és úgy menne a nyereményére, akkor még azt mondom, hogy jó, akkor arányosítsanak. De hogy ez annyira nem pénz szerintem egy ilyen irodának. De így, ahogy mondtad, egyébként csodálkozom, hogy mások nem tették meg ezt. Tehát, hogy valószínűleg nem jött szembe az emberekkel. Én remélem, hogy itt még meg fog változni a vélemény ezzel kapcsolatban. Szerintem ez, tudom, rengeteg pénz, 600 ezer forint. De egy ilyen irodának ez szerintem semmi.
4: Én most már csak azért, hogy a cég imázsát védjem a helyükben, odaadnám, és együtt adnám át mondjuk az illetővel azt az összeget ennek pontosan. Az állatmentő alapítványnak, és akkor így jól jönne ki belőle a cég, bár lehet, hogy egyébként pont szuperszónikus hívben leszarják a cég imidzsét.
3: Egyébként szóval lehúznád azon az emberen, vagy behúznád azon az emberen, aki a hibát elkövette? Tehát nyilván valaki Béla ott ült az irodában, és elírta a szorzót.
4: Hát én nem, de attól félek, hogy ők igen.
3: Ők befogják. Aha. És hogyha visszamehetnénk az időben, tudnád, hogy lesz ez a hiba. Most tegnap előtt lennénk. Akkor raknál rá pénzt? És ha igen, akkor mekkora összeget, hogy még bízben nagy kifizetik? Szerintem én egy 10-est ráraknék.
4: Egy 10-es? És akkor 100 ezer vagy?
3: Nem, az
4: ja, 100-szoros, akkor nem az 1 millió. Aha.
3: Tehát szerintem azt még úgy, az még a lélektani, hogy csinálnék belőle jó kis blikcikkeket, meg nem tudom, és azt még megkapnám.
4: Aha. Hát lehet, vagy én is tényleg ilyen pár ezeret. Én 10-et lehet, hogy nem mernék rátenni, mert azt érezném, hogy az mások.
3: Na jó, de hogyha ilyen hibát látsz, akkor belemennél? Nekem például volt egy ismerősöm, aki észrevette, hogy valami Apple-ös portálon az iPhone töltőkábelt, amit egyébként aránytalanul drágán adnak, véletlenül úgy árazták be, hogy nem 10 dollár, vagy nem tudom mennyi, hanem 1 dollár, de gyakorlatilag akkor ilyen 280 forintokért vett belőle rengeteget, és meg is kapta. Tehát, hogyha észreveszel egy ilyet, akkor belemész? Megpróbálod?
4: Amúgy szerintem igen, igen. Csak az a baj, vagy hát nem tudom baj-e, de hogy én általában ilyenekben nem futok bele. Tehát egy csomó haverom vett már így mindenfélét, nekem is, tehát hogy voltak ilyenek. Repényeket szoktak ugye így vadászni, tehát az egy külön műfaj.
3: A Niki kávét vett így egyszer, hogy nem tudom, vett egy dobozzal és kapott 100-at.
4: Ez tök jó.
3: Azért volt kávénk egy évig. Szóval, itt a rádióban.
4: Az meg tök jó.
3: Én így vettem riksát, csak ott meg az a baj, hogy ezt 1 forintért vettem, és a mai napig nem láttam.
4: Ja, igen, tényleg erre
3: nem jött meg. Nem jött meg, de ezekbe belefut az ember, nem, hogy ilyen háthalapon, vagy minden mindegy.
4: Hát mert elindult, csak még most tart India külső, tudod.
3: ja, hogy ide tekerik lábbal?
4: Abszolút, ide hozzák.
3: Jó, hát jó utat nekik. Mi van most? Halló, egyes úton Tata Herceghalom vonalon lassabb a haladás, mindkét irányban erősödő forgalom, Óbarok Bicske kereszteződés továbbra is felújítás alatt, napközben torlódás várható, balesetmentesebb, írja nekünk Gyula.
4: Köszönjük szépen. Hát ne az legyen, mint eddig a héten. Én csak ezt kívánom, mert ugye itt az M1-esen minden reggel állt a bál. Tegnap például ugye volt ez a lerobbanó járműveknek a napja, mert ugye még napközben egy busz is lerobbant rá.
3: Növekedett, nem? Tehát egy személyautó, kis teherautó, busz.
4: Igen, mintha ez így előre meg lett volna tervezve. Szóval ez így nagyon nem vicces. Én bízom benne, hogy ma tényleg csendrend, béke, fegyelem. Hát aztán a jövő hetet meglátjuk, mert ugye tanévkezdés, stb. Az úgy általában növekvő forgalommal jár. Előre felhívjuk mindenki figyelmét, hogy különösen az oktatási intézmények, bölcsödék, óvodák, iskolák környékén legyetek kedvesek pláne odafigyelni, illetve én hadd kérjem már meg a szülőket, különösen ha nagyobb gyerekről van szó. De ha kisebbről, azért akkor is nem kell az iskolának a kapujába kirakni a gyereket, meg lehet állni 50-100, akár még, ne adj Isten, 200 méterrel arrébb is, mert hogy nem szakad le se a gyerek lába, se a tied, gyalogoljál egy kicsit. Nem állunk meg az út közepén pofátlanul feltartva a forgalmat, csak azért, mert én 5 méterre akarom kirakni a bejárattal azt a nyomorult gyereket, jó? Légy szíves! Köszönöm!
3: Azt hiszem, ez a blokk egy kicsit ilyen személyesre sikerült.
4: Nem, én úgy érzem,
3: erről szerintem jövő héten még bőven beszélünk, meg egyébként a mai napon is az egyik témánk az gyakorlatilag ez lesz. Megdumáljuk, hogy nálatok mikor ér véget a nyár, meg hogy nálunk mikor ér véget a nyár, illetve hogyan tudunk felkészülni az iskola kezdésre, miként befolyásolja ezt a felnőtteket, és akkor mindenki befeszül, hogy jó, itt az iskola kezdés, vagy pont, hogy felszabadulnak sokan, mert azt mondják, hogy akkor eltelt a 3 hónap, és végre van én időm egy kicsi, amikor a gyerek az iskolában van. Azért ebben a témában sok van.
4: Igen, meg a TikTokon az jön szembe, ott a 30 körül is rácok elkezdtek posztolgatni, hogy akkor a szingli anyukák végre újra ráérnek.
3: Ja, szép, de azt hittem, hogy a 30 év körül is rácok jelentkeznek, hogy idén most már elvégezzük a 8-at.
4: Hát nem, hát lehet, hogy van olyan is, de ők a szingli anyukákra pályáznak.
3: Mondtad az M1-est, az iskola kezdés befolyásolja majd az ottani forgalmat is szerinted? Mert nem hiszem, hogy túl sok kisiskolást visznek ott keresztül, aztán azt nem tudom, hogy a felnőtteknél van-e olyan, aki nyáron pihent, aztán most elkezd dolgozni.
4: Hát azt nem hiszem, de az biztos, hogy a városon belül azért jelentősebb lesz a forgalom, és mondom, különösen az iskolák környékén. Nem tudom, ezek az iskola rendőrök vannak-e még, mert hogy pár éve
3: remélem,
4: voltak.
3: Azok jók?
4: Ők kellenek, én is azt érzem, igen, hogy rájuk mindenképpen szükség lesz a jövő héten.
3: Minden esetre én azt javaslom, hogy a nyári erőltetett munka után így az MKIF-esek vegyenek ki egy 2-3 hónap szabít, az M1-es úgyis meg lesz, lehetne most egyet pihenni így a sok munka után.
4: Most az igazából, hogy 2029-re lesz meg, vagy 31-re.
3: Hát már nem osz, nem szoroz.
4: Mit számít, Istenem? Hozzászokunk addig is. Már szinte hiányozni is fog. Most gondolj bele, hogy képzeld el, gondolat, kísérlet, hogy fölhajtasz az M1-esre, ad egy, föl tudsz hajtani, nincs top tábla,
3: ne.
4: Mehetsz.
3: Ne.
4: És ott van 2x3 sáv. Maga a megtestesült szabadság.
3: Ne, hát addigra már az autóban nem lesz kerékje, repülőautóval fogunk repülni, mint a Jetsonsban. Na figyelj, a másik témát azt imádtam. Tehát ezt megnyitottam, senki másnál nem láttam, nem hallottam, egy külföldi portálon találtam, és nem hittem el. Zseni a csávó. Kaszásnak öltözve felállt egy kórház tetejére, és onnan bámulta néma csendben az embereket. Hihetetlen arc! És még vannak fordulatok a sztoriban.
4: Na de Andi!
3: Andi, miért ezt? Miért?
4: Megbeszéltük, hogy poénnak jó, de nem szabad eljátszani igazából.
3: Mondtuk, hogy kasszás, és mondtuk, hogy spár. Nem az, hogy kórház.
4: Amúgy zseniális a sztori.
3: Mekkora poén, hogy Velszben történt.
4: Figyelj, én is nagyon felröhögtem. Mondjuk, lehet, hogy ha ott vagyok, és mondjuk olyan állapotban kell egy hozzátartozómat bekísérni, akkor mondjuk nem veszem annyira viccesre, de az biztos, hogy így, olvasva a történetet, zseniális szerintem.
3: És olyan fordulatok lesznek még benne, hogy eldobjátok majd a gyeplőt. Egyébként meg itt is bejön, hogy ki milyen ember. Tehát, hogy valószínűleg van, aki ott, meg hogy milyen helyzetbe jössz, az is befolyásol, de a személyiséget, tehát, hogy van, aki poéra veszi, erőgi magát, van, aki ilyen transzcendens dolgot lát bele, és ilyen spirituális vonatkozást, van, aki azt hiszi, hogy kísértet és szellem, tehát, hogy itt is minden bejön majd a sztoriba. De beszélgetünk erről egy keveset, mert szerintem nagyon jó a sztori, és tényleg olyan fordulatok lesznek, hogy majd meglepődtök. 19 fok van egyébként most, 31 lesz délután, ez a legstrandosabb idő, de egyébként még a hétvégén is jó időnk lesz, és ahogyan Móni írta, hogy tegnap rájuk szokott az ég néhány másodpercre, most változtak itt az előrejelzések is, állítólag jövő hétfőn már jön majd az eső, tehát hogy egy kis nedvességet kap a föld, ez jó.
4: Az jó, meg a másik jó dolog az a játékunk, ráadásul ebben is lesz ma egy csavar, hogy micsoda, nem sokára azt is eláruljuk perceken belül. egyből tehát elindítjuk a mai, a hét utolsó zenegépjátékát, ugye a második Tatabánya Fight Night-ra lehet belépőket nyerni, jövünk nem sokára a részletekkel.
3: Arra csavarra gondoltál, hogy ma nem mondom el a megfejtést?
4: Hát például.

0: Na de kérdem, én ki akar dolgozni? 3-4-7 van, pláne egy pénteken, nem? Buenos morgen.
1: Vannak azért ilyen stahanovisták. Na.
0: Tényleg? Nem tudom, nekem a mai naphoz egyébként van kedvem valamiért. Lehet, hogy azért, mert csomó minden téma van meg. Tegnap egy kicsit azt éreztem, mikor este készültem a mai műsorra, hogy ilyen téma szűkében vagyunk. Aztán ma reggel bekapcsoltam egy 5 percre így a Facebookot, és láttam, hogy azért így, mintha rájöttek volna erre az újságírók, és így olyan sztorikat dobáltak ki, hogy mégis megtelik a műsor pik meg pak.
1: Nem, hogy nekem is lett volna kedvem a mai naphoz, csak tényleg az lett volna a lényeg, hogy ne kerek időpontra állítsam az ébresztőmet.
0: Amúgy...
1: Nem 5-re, hanem mondjuk 10-26-ra.
0: Ja. Amúgy mi baja lenne a világnak, hogyha átállítanánk a rendszert, úgyhogy minden kezdődjön 10-kor? Tehát ami most... Tegyük azt, tudom, az agrárvilágban ezt már elmondtam, és kiderült, hogy igazam van, hogy a kakas is tudna 10-kor kukorékolni, meg a telnet is lehetne 11-kor fejni, de hogy ugye világban, mondjuk jó, a 10 drasztikus. Azt mondom, hogy ami 6-kor kezdődik most, az kezdődjön 8-kor. De minden.
1: Én támogatnám.
0: És akkor mit tudom én, iskola kezdés 8-kor van, akkor mennek 10-kor iskolába.
1: Hát, akkor, vagy 9.
0: Akkor ami jó, azért túl nagy kompromisszumokat ne kössünk már. Ami, mit tudom én, mi van még, munkakezdés, mondjuk valaki kezd 7-kor, az kezdjen 9-kor, valaki kezd 8-kor, az kezdjen 10-kor. Minden jobb lenne.
1: Nem inkább a mediterrán rendszert vezetnéd be?
0: Ja, hogy délután akkor iszonya?
1: Igen, hogy siesta, és akkor este meg mondjuk több ideig. Az van, hogyha több ideig van nyitva, tudod, tehát ez megint csak nem jó.
0: De nem a... Tehát, nem azt akarom, hogy aztán este dolgozzunk tovább.
1: Na,
0: szerintem
1: igen,
0: beleférünk a 6 órába a munkamennyiségünkkel.
1: Azt mondod?
0: Hát max nem megyünk annyiszor vécére, meg nem dohányzunk, majd egészségesebbek leszünk, tök jó.
1: Jó. Hát akkor mi elindítottuk az ötletet, ha valaki rákap, akkor kérünk belőle.
0: De van bármi olyan, aminek 6 és 8 között történnie kell, mert hogyha nem történik, megáll a világ?
1: Szerintem nincsen.
0: Szerintem sincs.
1: Nem, én nagyon szívesen aludnék így akkor ebből tovább.
0: Na
1: kérem, Buenos morgen, nem egy Pestől Tatabányáig erős forgalom, Pest irányába is sok autó megy, de eddig halad. Köszi Zsolt. Zsolti itt van velünk, és akkor ezt jól megírta. Na, ígértük a játékot, úgyhogy valóban elindítjuk mára. Olyannyira elindítjuk, hogy nem, hogy egy páros jegyet sorsolunk ma a második Tatabánya Fight Night-ra, hanem így a hét zárásaként bónusz gyanánt kettőt. Tehát 2 páros jegyet, 2 nyertesünk lesz.
0: Oké, de mielőtt ebbe belevágunk, mert tényleg itt most 2 nyertest hirdetünk a mai napon. Tegnap iszonyat bravúrom volt ebben a játékban. És arra gondoltam, hogy ma cserébe én is letesztellek téged. Tehát játszunk egy játékon kívüli kört még, hogy így a hallgatók is ráhangolódjanak erre. Ez most nem az éles feladvány. Csak mindig a Roland csinálja a feladványokat, és úgy gondoltam, hogy én is egy kicsit megvizsgáztatom őt. Le kell győznöd az első hallgatót, aki beírja a megfejtést, jó? Tehát itt most nincsen nyeremény, itt most annyi van, hogy készítsétek a telefont, és próbáljátok megverni a Rolandot. Megfejted az én dalomat előbb, mint ahogy bármely hallgatónk elküldje a megfejtést, jó?
1: Ez akkor most még játékon kívül, jó van, azért ma is megteszel egy pár dolgot azért, hogy összezavard a hallgatókat.
0: Ja, persze, én szeretem ezt. Na várjál, melyiket kell megnyomnom, hogy el ne roncsam. Így, figyelj. Tehát bármelyik hallgató, készítsétek elő a telefont, írjátok be 0-20-97-8-95-85, és akkor csak a megfejtést, és hogy a Roland a gyorsabb, vagy ti, jó? Mert Roland, készen állsz?
1: Igen, figyelek.
0: Játékon kívül akkor indítom.

0: És megvan, és a Rolandnál megvan a megfejtés. Nagyon szép, gratulálok hozzá. Hát jár neked a tas. Nézzük, jött-e valahonnan megfejtés előbb.
1: Igen, itt közben Móni, Zsolt, pici. Hát jó, hát nekik be kellett gépelni, tehát ezt tegyük gyorsan hozzá, hogy nem voltak lassabbak, csak nekem elég volt mondani, nekik pedig gépelni. Igen, tehát közben itt másik Móni is írja, hogy mire írom, már mondja. Igen.
0: Ezt miért nem játszok? Ha belemondom, néha, hogy doktor Béres, akkor mehet? Ez milyen jó dal?
1: Úgy már mehet, hiszen a doktor Béres féle verziót, ugye a feldolgozást, amit azt hiszem talán szintén a Verép Tomival énekeltetett ugye újra, azt játsszuk.
0: Igen. Jó, egyébként tök jók a hallgatóink, tehát nyilván be kellett gépelni, ők van, aki Buzukit írja, én nagyon örülök, hogy az autokorrek nem javította ki, akkor van, aki Delhúszát ír, igen, van, aki mire írom, már mondja. Aj, Móni, ez a dinnye még mindig itt van, amit ott termeltetek, vagy termesztetetek a kertben, brutál jól néz ki. Jó, tehát a hallgatóink éleskések, Roland. Ügyes voltál, ezt most megnyerted, elismerésem, de akkor jöjjön az éles feladvány, jó? Tehát ami ma két embernek jelent 2 darab belépőt.
1: Így van, úgyhogy akkor most füleljetek, jó? A Delhúszával nem lehetett nyerni, az ország se nyert vele, úgyhogy ti se.
0: Ez is effektpadra megy. A Delhúszával nem lehetett nyerni. Sajnáljuk.
1: Így van, na, amit most mutatunk, azzal viszont lehet akkor a második tatavány a Fight Night-ra páros belépőket nyerni. Nem füleljetek. Mutat.

0: Asztal. Én nekem megvoltak szavak, hogy seregbe, mész a kútba, meg halérem.
1: Én azt hallottam, hogy krémes jó hír. De hát kinek mi? Na, szerintem kifejezetten könnyű a feladvány. Az áldott jó szívem.
0: Mon írja, hogy ez oda-vissza ugyanúgy hangzik. És egyébként tényleg.
1: Egy dologra, drága hallgatók, akik fölismertétek, kérjük meg az Ádit, jó, hogy ma ne mondja be. Legyen olyan kedves, bírja ki valahogy a műsor végéig.
0: Csak azt hadd mondjam be, akik rosszat írtak, mert itt jött rögtön három rossz.
1: Na, úgyhogy szerintem könnyű volt felismerni. 0620 978 978 5-ös. Ez ugyebár az SMS és Viber számunk, a saját nevetekkel együtt ide küldjétek el vagy az előadót, vagy a dalcímét, vagy mindkettőt, és akkor ezzel ma ketten is nyerhetnek páros belépőt a második tatabány a Fight Night küzdősport gálára.
0: Jó, én csak annyit mondanék, hogy ma nem fogok akkora kalamajkát okozni, mint tegnap, jó?
1: Köszönöm. You can...

0: zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértest Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatáskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuperárakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10.000 forintos vásárlás után 1.000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell.
3: Spóroljon a Stúdium étteremmel. Előre megrendelhető heti menü 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon.
4: Új konyháról álmodik, de túl bonyolultnak tűnik a csere. A Komód bútorüzletekben a konyhatervezés egyszerű. Élethű látványtervvel megtervezzük a konyhát, ráadásul teljesen díjmentesen. Mi megszervezzük a szállítást, és be is szereljük. És akár 4 héten belül már az új konyhában készülhet a családi ebéd. Komód bútorüzletek Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Önkéntes tőketörlesztési moratórium elindításáról állapodott meg az Agrártárca a Magyar Bankszövetséggel. Ellopták Európa egyik legértékesebb bronzkori leletének több darabját egy spanyol múzeumból. Kulisszajárás lesz a Tatabányai Színházban. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, jönnek a részletek. Önkéntes alapon működő tőketörlesztési moratórium indul szeptember 1-től az agrárvállalkozások likviditásának biztosítására. Erről állapodott meg az Agrártárca a Magyar Bankszövetséggel, jelentette be Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter csütörtökön Budapesten. Hangsúlyozta, az értéklánc valamennyi szereplője előtt nyitva áll a lehetőség a moratóriumban való részvételre. A konstrukció keretében a jogosult vállalkozásoknak 2027. december 31-ig nem kell tőkét törleszteniük, a kamat fizetési kötelezettség azonban megmarad. A bankok vállalták, hogy gyorsított külön eljárást alakítanak ki egyértelmű kritériumok alapján, és tanácsadással is segítik a programban résztvevőket. Minden bank önállóan dönthet arról, hogy csatlakozik-e az ajánláshoz, illetve annak meghosszabbításáról és az ehhez kapcsolódó határidőkről. Ellopták Európa egyik legértékesebb bronzkori leletének több darabját a kelet-spanyolországi Vienna Város Múzeumából, közölte Fulgencio Cerdán polgármester csütörtökön. Elmondása szerint kora reggel törtek be a múzeum épületébe, a riasztó nem sokkal 5:30 előtt szólalt meg. A biztonsági szolgálat percek alatt kiérkezett, de az elkövetők addigra már elmenekültek. A tolvajok a műkincsek jelentős részét elvitték, mindössze 3 ezüst edény, egy karkötő és jogarddíszek maradtak hátra, valamint egy korona, amelyet sietségükben elejthettek, tette hozzá. A polgármester szerint az ellopott kincsek értéke felbecsülhetetlen, de pusztán aranytömege meghaladhatja a 1,5 millió eurót. A környe római katolikus plébánia és a 3 királyok alapítvány mindenkit vár a Tatabányai Bányász Fúvos zenekar jótékonysági koncertjére augusztus 30-án 15 órától a környei plébánia udvarán. A koncert bevételét a szervezők a templomban található szobrok állagmegóvó felújítására fordítják. A koncert létrejöttét környeközség önkormányzata támogatta. A 76. Tatabányai Bányásznap alkalmából szeptember 5-én szombaton kulisszajárással várják az érdeklődőket a Tatabányai Jászai Mari Színházban. A körbevezetések alkalmával érdekességekkel és meglepetésekkel készülnek a résztvevők számára, a kaland végén pedig egy totó kitöltésével tesztelhetik le megszerzett tudásukat a jelentkezők. A hibátlan feladatlapot kitöltők között nyereményt sorsolnak ki. A tárlatvezetésen a színészek is részt vesznek, a kulisszajáráson való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A részleteket megtalálják a Teátrum közösségi oldalán.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, de délután már megjelenhetnek a gomoly felhők is, csapadékot nem jósolnak, az élénk szélben 27 és 31 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és amitől még a kár...

0: telefonnál I.S. Roland és Rédl Ádám. I.S. Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 7 óra múlt 2,5 perccel, de korán vissza kellett térnünk. Itt a Roland.
3: Itt, bár legszívesebben még aludnék.
2: Na, most már azért lassan, na.
3: Hát azért figyelj, ha most lenne egy ilyen szabad fél óra, lehet eldőlnék kint a kanapén.
2: Tényleg? Aha. Tudnál ilyet?
3: Hát így pénteken a korai kelés után már igen.
2: Jó, figyelj, most gondolkozom. Hát lenyomom én a horoszkópot, menjél, aludj egyet.
3: Jó, megszavazzátok, drága hallgatók, mehetek aludni?
2: Írjátok meg, mi legyen Rolanddal. Írjátok meg a sorsát.
3: Hát azért maradjunk bizonyos keretek között.
2: Ja, nem lehet bármit kérni?
3: Hát lehet, csak hát...
2: Nekem meg van valamilyen szemrákom, vagy nem tudom, szerintem ilyen allergiás dolog, ami...
3: Szemrákom.
2: Igen, de mostanában nem tudom, ez mi, valószínűleg valamire én is allergiás vagyok, mert reggel érzem a készítést, hogy csipátlanítsak egyet, és onnantól úgy viszket a szemem, hogy gyakorlatilag szétvakarnám egész nap.
3: Igen, ezt úgy hívják, hogy allergia, véletlenül valamilyen pollen allergiát van.
2: Hát, meg lehet fejteni?
3: Attól függ, mióta ez mostanában jött elő?
2: Az elmúlt egy másfél hét.
3: A parlagfű.
2: Tényleg?
3: Hát szerintem igen, annak most alakul így a szezonja, úgyhogy bizony elképzelhető.
2: És ezt csak hagyjam így parlagon? Tehát ezzel lehet valamit kezdeni?
3: Igen, hogy én szedek rá gyógyszer például.
2: Ja, és segít?
3: Azt hagyjuk, a segít, de hogy nem egyébként igen. Tehát, hogyha nem is tünteti meg teljes mértékben a tüneteket, de enyhíti őket.
2: Nem elég, ha nem veszek levegőt?
3: Hát akkor egy életre megszűnik minden tünetet.
2: Nem lesz itt több baj. Más problémákat is kezel a dolog. Jó, de ez engem zavar. Már hogy ráadásul azt se értem, most ugye csak azért, mert nektek fontos, hogy azt olvassam föl, ami a monitorra van írva, és ne random generáljak szavakat, meg híreket. Ezért elkezdtem ugye hordani a szemüveget adásban, és így már nem is tudom egyből vakarni. Hogy csinálják ezt a szemüvegesek?
3: Azt nem tudom, mert nem vagyok szemüveges, úgyhogy szemüvegesek írjatok, de gyanítom, figyelj, van egy olyan tippem, hogy első mozdulat, megfogod a szemüveget. Második mozdulat, leveszed a szemüveget. Ne. Harmadik mozdulat, megdörzsölöd a szemed. Negyedik mozdulat, visszarakod a szemüveget. Én erre tippelek.
2: Akkor már inkább alányúlsz, csak akkor meg raksz rá ilyen foltot, és azért nem látsz ki. Azért vannak problémáim az életben.
3: Én a helyedben azt az egy mozdulatot nem feltétlenül spórolnám meg.
2: Aha, tehát leveszed. Jó, és akkor még bonyolítsuk egy fejhallgatóval a sztorit. Nem mindegy a sorrend. Tehát ez a, tudod, mint ez a régi vicc, hogy hogy raksz be egy elefántot a hűtőbe, kinyitod a hűtőt, berakod, és hogy raksz be egy zsiráfotot, meg ki kell venni előbb az elefántot. Tehát, hogy a fejhallgatót azt mindig ugye le kell venni, amikor... Ne? Ez az egész, ez gáz.
3: Tele vagy problémákkal, komolyan mondom.
2: Na, de hogy legyen nektek is problémátok, meg kéne fejteni egy dalt, amit visszafelé játszunk, és hogyha eltaláljátok véletlenül, hogy melyik ez a dal, ami Móni és szerintem is visszafele ugyanúgy hangzik, mint az eredeti, akkor írjátok meg az előadót, vagy a dalnak a címét, és a saját neveteket a 0620-978-985-re, mert 2 darab belépünk van a Tatabánya Fight Night-ra holnapra.
3: Bizony.
2: És ez kétszer.
3: Tehát két páros jegyet fogunk kisorsolni. Magyarán ma 2 nyertesünk lesz. És remélhetőleg az Árni meg egyszer se fogja elárulni idő előtt a helyes megfejtés.
2: Még bírom. Eddig még bírom. Már 7 óra 5 van.
3: Hát tegnap pont ilyenkor sikerült, hogy nagyjából is egészében.
2: Csak hogy elrontsam a kedved, senki nem írja, hogy mehetsz aludni. Mert akarnak. Neked kell mondanod a horoszkóp részét.
3: Perverzek vagytok.
2: Na mindegy, a mai horoszkóp nagyon jó lesz egyébként. Mindenki meghal. Készüljetek.
3: Mindenki meghal.
2: Na, mutatom a dalt, ezt kéne felismerni, és megküldeni, hogy mi ez, mert lehet, hogy ma te is nyersz két jegyet, meg a haverod is. Szóval súg meg neki is, hogy mi lehet ez.

0: Van benne valami májkrémes is.
1: Na, valami olyasmit én is kihallottam, igen. Na, hát szerintem ez az a dal amúgy, ami visszafele lejátszva is szinte pontosan ugyanolyan, mint előre, csak nem érted a szöveget, tehát olyan, mintha a Manuel dolgozta volna föl. Na, nem Manuel, nyilván. 0620 97 8 97 85-ös ide várjuk a helyes megfejtéseket, akár SMS-ben, akár Viberen keresztül, és írjátok bele még a dal címe, vagy az előadó neve, vagy mindkettő mellé még a saját neveteket is. Gyorsan fussunk át a mai eseményeken, beülünk az időgépbe, na, de tényleg nagyon gyorsak leszünk. Ágostonok, boldog névnapot, ünnepeljetek együtt például a mimózákkal, meg a pelágiuszokkal.
0: Vagy kocincsatok egy mimózával szerintem. Johann Wolfgang von Goethe, német költő, író, tudós, a Faust szerzője ezen a napon született 1749-ben.
1: Aztán Shania Twain, ötszörös Grammy-díjas kanadai country pop énekesnő, 1965-ben született ezen a napon.
0: És az én nagy kedvencem is 1969-ben Jack Black, amerikai színész, komikus és zenész, az egyik kedvenc filmem ever, a Rocksuli. Láttad?
1: Igen, láttam. Jack Black karakterét egyébként én is kifejezetten bírom. Mondjuk meg kellett néznem a Minecraft filmet is, na hát az...
0: Az jó?
1: Azt még ő se tudta megmenteni, maradjunk ennyiben.
0: Attól én is féltem, de nem, meg se néztem.
1: Hát nekem meg kellett két gyerek miatt. Martin Luther King elmondta a híres Van egy álmom beszédét, ugye I Have a Dream, 1963-ban történt ezen a napon.
0: Melyet az abba később megénekelt. A gyerekeknek tetszett a Minecraft?
1: Nekik igen, nekem nem.
0: Akkor legalább a célközönséget megütötte. 1963-ban elindult a Malév első Európán kívüli menetrend szerinti járata, és ami izgalmas ebben, hogy Budapest-Athén-Kairó útvonalon mozgott.
1: Aztán 1996-ban hivatalosan is elvált Károly, akkor még brit herceg, ugye azóta már király, és Diana hercegné.
0: Ezen a napon 1937-ben megalakult a Toyota Motor Corporation, a japán vállalat már nyilván a világ egyik legnagyobb autógyártója lett. Tudod, miért ez a logó? Neked is van, nekem volt Toyotám, szeretjük a márkát. Mi az a logó, amilyen bika a szarvon
1: hasonlít? Tudom, fogalmam nincs, miért
0: az. Kézzel el, nagyon vicces és nagyon edukatív. A Toyota betűi vannak benne összerakva.
1: Tényleg ezt egyszer hallottam.
0: Nagyon menő, tényleg. Minden betű ott van benne, nézzétek meg.
1: Igen, ezt egyszer valóban már hallottam. Aztán a nyilvános képregényolvasás napja van, nagyon fontos, tényleg, elengedhetetlen.
0: Persze, aztán vörösbor napja.
1: Ezt azért szerintem páron este lehet, hogy tartani fogják. A csokornyakkendő napja is van.
0: Illetve a figyelmesség napja, szóval mondjátok valakinek, hogy szép vagy, Roland, szép vagy.
1: Vagy pedig az, hogy figyellek.

0: Videoszkópom?
1: Aha, én szerettem nagyon gyerekként.
2: Nem.
1: Soha?
2: Nem, de a dalszöveggel tudok amúgy azonosulni, szóval nagyon kreatív.
1: Na jó van, akkor nézzünk bele mi most a csillagvizsgálónkba.
2: Abba belenézünk. Kedves Kos, ma egy váratlan helyzet megmutathatja, hogy néha a spontaneitás többet ér a tökéletes tervnél. Ha mersz gyorsan dönteni, kellemes meglepetés érhet. Este pedig egy régi ismerős is jelentkezhet.
1: Bika, valaki kikéri a véleményedet, és ez nem véletlen, számítanak rád. Légy őszinte, de diplomatikus. Egy apró változtatás sokkal kényelmesebbé teheti a napodat.
2: A kíváncsiságod ma új irányba vihet, kedves ikrek, olyan információba futhatsz bele, ami később nagy hasznodra lesz. Ne hagyd, hogy a sok apróság elterelje a figyelmed a fontos dolgokról.
1: Oké, rák, a mai nap a kis örömökről szól. Egy kedves gesztus vagy váratlan bók feldobhatja a hangulatodat, ne becsüld alá, mennyit jelent néhány őszinte szó.
2: Most könnyebben találsz közös hangot azokkal is, kedves oroszlán, akikkel korábban nehezebb volt. Használd ki ezt az időszakot egy fontos beszélgetésre. A humor ma különösen sok ajtót nyithat meg.
1: Szűz, ma nem minden alakul a megszokott menetrendet szerint, de ez még jól is elsülhet. Egy kis rugalmasság többet érhet, mint a tökéletes szervezettség. Délután figyelj egy jó ötletre.
2: Valaki pozitív példát mutathat neked anélkül, kedves mérleg, hogy észrevenni. Érdemes nyitott szemmel járni, a nap végére elégedetten nézhetsz vissza. De nehéz ez úgy. Tehát, visszatekerjük. A nap végére elégedetten nézhetsz vissza arra, sok volt az esz, amit sikerült elintézned.
1: Skorpió, a kitartásod ismét kifizetődik, de ne akarj mindent egyszerre megoldani. Ha okosan osztod be az energiádat, akkor sokkal többet érsz el vele. Egy váratlan meghívás is érkezhet, fogadd el.
2: Ma nem feltétlenül utazást jelent a nyilas jegyű kalandvágy, ezt azért hangsúlyozzuk ki, mert ugye nagyon sokszor ezt üzenik a csillagok így a nyilas kapcsán, hogy a kalandvágy. Nos, hát egy új hobbi, recept vagy program is izgalmas élményt adhat, hallgass arra, aki inspirál.
1: Egy régóta halogatott feladat végére pont kerülhet minden bak életében, megkönnyebbülést hoz majd, hogyha túl leszel rajta. Jutalmazd meg magad valami aprósággal a nap végén, legyen ez mondjuk egy túró Rudi.
2: Mások is felfigyelhetnek a mai napon a vízöntő kreatív ötleteire, úgyhogy ne tartsd magadban őket, ez egy jó tanács, egy érdekes beszélgetés ráadásul új nézőpontot is adhat számodra.
1: Halak, érdemes ma egy kicsit lassítani. Nem minden verseny. Néha a legjobb döntések akkor születnek, amikor hagysz időt magadnak gondolkodni. Az este kellemesen nyugodt hangulatban telhet.
2: Így van, még most ilyen nyári estéről beszélünk, de már nem sokáig, de hogy mikor ér véget a nyár? Hát, az kiderül az óra második felében.
1: Minket nem zavar a...
2: Szerintem ezt...
1: Boldogság?
2: Na, szerintem ne otthon jobban tolta. Ha?
3: Ez nem csak egy rádió. Ez a Forrás Rádió.

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg. Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret. Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége. Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55. Optic World. A tisztán látás szakértője.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 8 múlt 3 perccel, Buenos Morgan, itt van velünk az Andi, itt van a Roland, én az Ádi, és Andi úgy jött be, hogy énekelte a Halott pénztől a Főnököm a gyengém című dalt.
1: Jó reggelt, sziasztok!
2: Értékeltem volna.
0: Nem? Nem így volt? Na, azt látom rajtad is, hogy friss vagy, meg üde.
1: Persze.
0: Ha ma hétfő lenne, ugyanolyan boldog lennél, mint egy pénteken, de hát péntek van, ezt kell szeretni, na.
1: Nem, ma azért boldogabb vagyok, hogy péntek van.
0: Igen, ez segít valamit hozzád?
1: Igen, nagyon sokat segít.
2: Amiket ugyanannyira látszik, mint rajtam. Tehát ez a, én is így jöttem, hogy ötödik közé hajnali kerés már ugye a héten, úgyhogy ja, ez ilyenkor már rányomja az emberre a bélyegét.
1: De... Meg egyébként nekem ma jött ki a kedvenc, ez egyik kedvenc sorozatomnak az új évada, szóval én inkább
0: ez annyira durva, hogy így nyomják már a sorozatokat, hogy nem az van, hogy egy rész, aztán egy hetet vársz, meg nem tudom mi, hanem kihoznak egy évadot, vagy mondjuk lefelezik, és akkor a felét kihozzák, de tök
1: jobb esetben, igen, mert azért vannak olyanok, amik hetente jelennek meg.
0: Én tudod, mit vettem észre? Most ajánlottál nekem sorozatokat, hogy hívják?
1: Harlan Coben.
0: Igen. És azt vettem észre, hogy imádom, nézem, nagyon sodor, és amikor belekezdek az újba, már semmire nem emlékszem az előzőből. Tehát a múltkor is bedobtad, hogy milyen fordulat volt a végén. Ha emlékszem, hogy valami volt, bele kellett tekernem az utolsó részbe, hogy mi volt. Tehát úgy törli az agyam, hogy pikpak, újra tudnám nézni, és újra élmény.
2: Hát meg korlátozott a tárhely, tudod?
0: Ja, ez ja, velem igen, van a baj.
2: És így felülírja az előző adatmennyiséget.
0: És miből jött ki most új, és mennyi?
1: A temető, az a címe ennek.
0: Mi más?
2: Egy nagyon szép romantikus sorozat.
0: Andi esetében az is lenne a címe, hogy WC.
1: Amúgy fura címe van, de bűnügyi sorozat. Tehát egy rendőrnőről szól, aki ugye így megold ügyeket, úgyhogy és török egyébként.
0: Na, ez hát ez nem fog elkapni. Szerintem ez engem nem fog elkapni.
1: De egyébként tényleg nagyon jó. Tehát, hogy ez ilyen Harlan Coben típusú, tehát, hogy az is ilyen bűnügyi.
0: De arra már rájöttem, hogy az Andi ajánlhat nekem. Bevallom, neked tök őszinte leszek, a norvég krimi még nem fogott meg. Tehát, hogy néztem, amit mondtál.
2: Gesztenye embert, vagy melyiket azt ajánlottam.
0: Igen, igen. Nem rossz, de nem kap így be. Tehát lassabban épül, mint amit az Andi ajánlott.
1: Hát azok igen.
2: Hát azok
1: a skandináv krimik azok mindig ilyenek.
2: Igen.
1: Az könyvben is egyébként.
2: De ez direkt ilyen.
0: Ja, tehát... a skandináv, muszáj elmondanom. Van egy idegen légiósunk, van a csapatunkban egy svéd játékos. Annyira cuki, iszonyat jó arc. Képzétek el, hogy elmondta, hogy amikor honvágya van, és ezt nem viccből mondta, bemegy az IKEA-ba. És frankon élvezi.
1: Egyem meg.
0: Nagyon cuki, iszonyat jó fej.
1: Hát mondjuk az IKEA-t ki nem élvezi.
2: Hogy azt mondja, jelentkez.
0: Én szeretem.
1: Én gyerekek, szeretem.
0: Nem bújocskáztál még IKEA-ban? Nem aludtál még egy jó fél órát ott egy ágyban? Nem próbáltad ki még a WC-t és csapott vissza a műanyag derítésről?
1: Nem tanultad meg még élvezni. Olyannal kell menni, aki szintén élvezi, és akkor
2: fel tud pörgetni. Figyelj, a Nóri nagyon élvezi. De engem nem tudott ez.
0: Hallod, mondok neked ötleteket.
2: Egyrészt,
0: nyomjatok egy versenyt, tart. Hogy ki szerez több ceruzát a végére.
2: Persze, azt mondja. Nem, egy dolgot szeretek ott enni. Azt mondjuk kifejezetten.
0: Igen. Ezt mindenhol szeretsz.
2: Mondjuk ez is igaz. Szóval, hogy nem, tehát, hogy egy. Nem egy fél órás program.
1: Hát nem.
2: Tehát, hogy az baromi sokat kell menni. Mindent meg kell nézni. És biztos, hogy megveszünk egy rohedli olyan dolgot, amire egyébként nem is gondolnék, hogy arra szükségünk lenne.
0: Hát de kinek ne kellene egy smiljakardardi nappali közepére?
2: Persze, így van, így van.
1: Mökkefakken gyertya.
0: Köszönöm.
2: Szóval gyerekek most nem, tehát
0: svéd húsgólyából is van.
2: Szereti.
0: Cukorsovány, húsovány.
2: Sem az, hogy ott na mindegy, de el vagyok, meg most már ilyen túlélő üzemmódot.
0: Én tudok rövidített utakat, tehát hogyha hirtelen akarsz kijutni, én megmutatom neked, hogy lehet.
2: Meg valamiért mindig az van, hogy így elindulunk, és akkor rám tör az, hogy így mosdóba kell menni. De szerintem ez már ilyen pszichoszomatikus.
0: Az ott minden szobában van.
1: Biztos, ma menekülnél azért.
2: Igen. Tehát, hogy egy pszichoszomatikus kakilás, mint olyan. Az.
0: Nekem ez
2: tehát,
0: egy ilyen...
2: a pszichológia föl fogja fedezni, hogy ez van egy ilyen
1: IKEA-szindróma.
2: IKEA-kakika.
0: Az a kika volt, az más, de az már nincs. Kakikika. Ezeknek egyébként tényleg csak ez a négy betű volt, amikor táblákat kellett gyártani, akkor csináltak IKEA-t, kikát.
2: Ez volt legyártva, tudod. Volt. Igen.
0: Na jó, én ebben nagyon pró vagyok. Én nagyon élem ezt a mai pénteket, és ha már így vagyok vele, akkor éljétek ti is. Kétszer két jegyünk van erre a bizonyos harcművészeti előadásra. A
2: második. Előadásra?
1: Harcművészeti? heti előadás, hát így se nevezték szeretném, még szerintem.
0: Szeretném kulturálisan megfogalmazni a dolgot, hogy a nőknek is legyen kedve elmenni a második tatabánya Fight Night-ra.
1: Szerintem így is van kedvük.
0: Így is? Szereted, ha verik egymást férfiak?
2: Én most férfiak tüfölik egymást.
1: Persze.
0: Tegnap volt egy ilyen monoron, 50-en verték egymást.
2: Igen, az nem volt annyira kulturális.
0: Lánynak ugyanazok a fiúk tetszettek, vagy fordítva a fiúnak ugyanazok a lánynak.
2: Két kamasz ugyanaz a fiú tetszett, és akkor így a két szűk család egymásnak esett.
0: Ez volt a Monor Fight Night 1.0, de...
2: Az olyan volt, mint valami gázai harci jelenet körülbelül, szóval nagyon durva volt, mert néztük videót róla. Ja.
0: Na, de most nekünk a Tatabánya Fight Night-ra a másodikra van kétszer-két jegyünk. Mit kell csinálni?
2: Egész egyszerűen csak felismerni, hogy a zenegép játék keretében melyik közismert slágernek a refrényét játsszuk le visszafelé, és vagy a dalcímét, vagy az előadót, vagy mindkettőt, plusz a saját neveteket megírni SMS-ben vagy Viberen 0620 978 978 5-ös, a feladványt pedig már is mutatjuk.

0: Tényleg csak ugyanaz erre felé is, tehát hogy ez kapásból megvan.
1: Ezt, igen.
0: Kijegyzeteltem, amiket értettem, májkrém ez szar, lemész a kútba, és halérem. Ezeket lehetett ebből egyértelműen kivenni.
2: Májkrémes szar?
0: Igen, az elején majd
1: maradunk a kaki vonalon. A
0: következő órában figyelj.
2: Látszik, hogy ezt meghatározza.
0: Na, igen, figyeljetek.
2: Igen, shit Friday van.
1: Az IKEA-ban ezt szól majd a WC-ben.
2: Így visszafelé lejátszva. Nagyon jó lesz.
0: Akkor, hogy menjünk tovább ezen a szellentős vonalon, vége van a nyárnak, hűvösszelek járnak, és az van, hogy jön az iskola. Tényleg vége a nyárnak, utolsókat rúg, ma még meleg lesz, de aztán a hétvégén már kezd egy nagyon picit hűlni, de még strandolni lehet, aztán jövő héten állítólag már eső is lehet, és vége az augusztusnak, hétfőn még egy utolsó aftert lehet nyomni, aztán kezdődik az iskola, és arról kéne egy kicsit, vagy szeretnék veletek beszélgetni, hogy minket ez hogy érint, miként készülünk rá, egyáltalán felszabadulunk-e, illetve azok a szülők, akik egész nyáron ugye otthon voltak a gyerekkel valamilyen formában, felszabadulnak-e, vagy most még nagyobb a stressz? Hogyan lehet felkészülni az iskolára?
2: Sehogy.
0: Ennyi?
2: Köszönjük szépen, megyünk tovább.
0: De hétfőn kezdődik amúgy? Tehát, kedden. Hogy a oké, kedden. Csak hogy sok helyen például elmennek ilyen évnyitó osztálykirándulásra, nem tudom, nálatok nincs ilyen?
2: Nincs.
0: Nincs, tehát akkor rögtön
1: melyik
0: az van.
1: Az iskola, amelyikben van évnyitó osztálykirándulás?
0: Budapesten nagyon sok ilyen van.
1: Tényleg?
0: Aha, de
1: nálunk sose volt ilyen. Én nem emlékszem.
2: Nem.
0: Jó, akkor igazából az van, hogy akkor még van egy ilyen kvázi hosszú hétvége, és akkor utána már bele kell ugrani. Erre a néhány napra még lehet úgy tekinteni, hogy ne azt nézzétek, hogy mindjárt vége a nyári szünetnek, hanem nézzétek azt, hogy van egy hosszú hétvégétek.
2: Na, igen, így kell akkor hozzáállni. Ez egy jó gondolat, ez tetszik nekem. Igen, szóval, hogy szeptember 1-én van a kezdés, és ráadásul szerintem a legtöbb helyen úgy csinálják, hogy szeptember 1-én elkezdődik a suli, ugye aznap én azt gondolom, talán reggel tartják az évnyitókat, ez egy jó dolog, nem kell arra külön még időt áldozni, és akkor délután meg szülői értekezlet. Szóval a szeptember 1-e délután 5 órától szerintem fél Magyarország szülői értekezleten fog ülni körülbelül.
0: De nem akkor
1: szóval
0: van,
1: ez
0: hogy...
1: tulajdonképpen a szülőknek.
0: Nem akkor van az, hogy 6 osztályfőnök jó óra? Valamikor van ez elején egy
2: hát
0: ilyen.
2: Hát ilyen 4 osztályfőnök, ilyenekkel kezdenek. Persze szeptember 1-én még nincs tanulás, tehát a diákoknak még annyira nem szívás az első nap, majd a másodiktól indul be a verkli, de hogy a szülőknek igen, tehát ez a szeptember 1-e az a szülőknek keményebb, mert mondom, akkor szülői értekezletekre kell menni, ráadásul, ha több gyerek van, akkor szakadhatsz több felé.
0: És amúgy miért van erre szükség? Tehát itt az elején tudnak olyat mondani, ami még befolyásol bármit?
2: Ezt örülök, hogy feltetted ezt a kérdést. Én is feltettem, rendszeresen felteszem, hogy mi szükség van a szülői értekezletre, de a szülői értekezlet fontos. Fizetett politikai hirdetést hallottak.
0: Okay.
2: Asszony fizette.
0: Tipikus. Jó, az Euronews-on találtam egy tanácsadást, hogy igazából hogyan lehet rákészíteni a gyereket, és állítólag itt már mindent elszúrtunk, tehát már több hete kéne egy fokozatosan felkészülni arra, hogy na kezdődik az iskola, és nem nagyon hallottam tőled se ilyeneket, Roland, hogy ilyen alvás tréninget tartottál a gyerekeknek, hogy napról napra korábban keltetted őket, vagy ilyesmi.
2: Hülye, csak olyanról tartanék alvás tréninget először.
0: Csak olyanról hallottam, hogy hogyan rohansz az ápizba, hogy meglegyen a színes kocka, meg a nem tudom mi a korongok a matek órára, meg a rajz órára. Ilyeneket hallottam tőled.
2: Na persze, hát a tanszereket azokat meg kell venni. Igen, a legszebb az, amikor kiderül a tanévkezdés előtt egy héttel, hogy hát, bocs, de mégse ez a cucc kell, hanem az. Köszönjük, miközben már megvettük, mindegy. Ilyen is volt.
0: Eléggé személyesnek hangzik ez, tehát hogy ez nem olyan, mint amit így a kultfőből így elő.
1: Én megértem egyébként, mert én is ki lennék borulva, ha már megvettem volna.
0: De nincs ilyen cserebere, hogy nem tudom én ilyen megkeseredett szülők csoportja a Facebookon.
2: Megkeseredett szülők csoportja, ez jó, ez tetszik. Ez...
1: Hát ha más iskolában nem, az kell.
2: Ja, tudod. Úgyhogy ilyenek azért vannak. De az, hogy igen, így rászoktatni. Figyelj, az baj, a gyerek szerintem zokon venné. Azt mondaná, hogy hadd élvezzem még ki azt az utolsó pár napot.
1: Hát de igen.
0: Mondd az életkorokat, 11 és...
2: 9.
0: 9, jó. Változik-e bármi mondjuk az alvásban? Tehát, hogy hamarabb kellem menni ebben az életkorban lefeküdni, mint ahogy a nyáron kellett?
2: Hát egy kicsit talán igen.
0: Ez mit jelent?
2: Nyáron tovább maradnak fönt a gyerekek.
0: Mínusz egy óra?
2: Aha, körülbelül. Kb. Igen, mert így nyáron ilyen 10 körül feküdtek nálunk, most meg ilyen, tehát iskolai időben meg mondjuk 9 körül. De nálunk eleve, tehát hogy Dávid ő föl kell nyáron is korán. Tehát ő nem az, aki egyébként ilyen 9-ig, 10-ig alszik. Ő 6-7 körül kell mindig.
0: És ez simán átvihető? Hogy akkor most kevesebbet lehet fönn lenni? Tehát ez olyan, hogy elfogadják?
2: Hát az elején még talán egy kicsit győzködni kell őket, de amúgy alapvetően ezzel tisztában vannak. Tehát nálunk ezek például ilyen fix dolgok, hogy iskolai időben korábban van fekvés.
0: Mondom, mit rontottál el? Azt javasolja az Euronews, hogy az iskola kezdés előtt akár 1-2 próba reggelt is kellene tartani.
1: Persze.
2: Az elmúlt egy hétben otthon se voltak a gyerekek, hogy tartottam volna.
0: Hát most itt a hétvége megcsinálhatod azt, hogy kelted őket, elindulnak iskolába, azt nincs tanítás, visszajönnek.
1: Buszozzon egyet a
0: reggel is megkapja.
1: Nézzük
0: meg, mi van. Akkor a telefon, tablet, videójáték, állítólag a képernyő szabályok lazábbak nyáron sok családban. Itt van-e bármi szigorítás, amit eszközöltök?
2: Hát nem az, hogy szigorítás, hanem hogy alapvetően nem lesz annyi ideje. Tudod, tehát, mert azért ott az iskola, plusz az edzések, tehát eleve nem lesz ideje annyit nyomkodni a telefont, aminek én egyébként bevallom, hogy örülök.
0: Külön órák, délutáni programok, abban most megállás volt, és nálatok azért annyira nem, tehát a focit így is nyomtátok.
2: Hát igen, mert a fociban volt 3 hét szünet nyáron összvisz, és azt most már megint egy hónapja edzésben vannak, szóval az ment. Ott a délután az hasonló volt egyébként, mint iskolai időben, inkább a délelőtt volt, ugye bántóan üres így az iskola nélkül.
0: Jó, és a kaja?
2: Hát az figyelj, az a kaja...
0: Esznekben?
2: Igen, esznek. Ilyen szempontból az egyszerűbb. Nyilván anyagilag nem, mert azt ki kell fizetni, de hát most tök mindegy, mert egyébként meg kell venni a boltba.
0: Ja, igen, Roland esetében ez az, amit mindig így felkapja a fejét, hogy be kellett volna fizetni, ma nem esznek. Nem? Jó, tehát ez mindig egy utólag visszamenőleg fizet.
2: Kétszer volt ilyen, amikor úgy utólag kapcsoltam.
1: Ilyen maradtak igen, a gyerekek, máshol ott hagyja az iskola előtt, mert nem megy értük, hát ő meg ugye nem eteti őket.
2: Olyat még nem csináltam, de egyébként volt ismerősi körben ilyen valóban, hogy úgy hívta föl konkrétan az óvónő a szülőt, hogy bocsánat, de itt a gyerek, és akkor kiderült, hogy elfelejtett menni érte. Szóval ilyenről azért már hallottam.
0: Én meg olyanról hallok, ahol a gyerek kérne repetát, de nem lehet, mert a menzás nénik viszik haza.
2: Nem, ilyenről, az kemény. Nem, nálunk egyébként jut, és tök érdekes, hogy mind a két gyerek jól leszik a suliban. Tehát én ennek azért szeretek, örülök.
0: Én is szerettem egyébként, sokan szígyek a menzet így meg úgy, de hogy nálunk ráadásul AB menő volt.
1: Nálunk is AB volt, lehetett választani, de szerintem most már azért jóval jobbak a kaják, mint akkor a mi időnkben.
0: Annyi volt.
1: Azért ott azért volt olyan, hogy...
2: Igen, volt reform egy pár évvel ezelőtt, és akkor azóta elvileg, én azt gondolom, hogy minőségi alapanyagokból, tehát odafigyelnek a dolgokra, és nem is panaszkodnak. Tehát sőt, nálunk például Nia kifejezetten szeret az iskolában enni. Mind a ketten levesesek, tehát a leveseket azokat imádják.
0: És ott mindig van mi?
2: Ott meg azért mindig van. Igen, és aztán nagyon sokszor hallom, hogy mit tudom én, 2-3 adag levest betolnak, mert egyébként sok gyerek meg nem csípi a levest.
0: Aha.
2: És akkor így abból mindig jut.
0: Nálunk annyi hátránya volt ennek az AB menü dolognak, hogy egy hétre előre el kellett dönteni. Mert ugye úgy volt egészségesen összerakva, hogy akkor amiben benne volt a bolonyai, abban volt valami más is ott a hétközben, egy kis csavar meg fricska. Tehát mindig mennek a trükközések, hogy tudjuk úgy beejteni, hogy a konyás néni ne vegye észre meg. Én mindig jóban voltam a menzás nénikkel, ez egy jó taktika.
2: Igen, te olyan vagy, mint egyébként sok dologban, mint a rossz a jó barátokból, és
0: igen.
2: Ő meg az idős könyvtáros nénivel volt jobban, úgyhogy...
0: Ja, ilyen értelemben meg. Azért nem szűrtük össze a levest. De igen.
2: Pedig azért egy kis repetáért ki tudja, hogy mire nem lettél volna képes, már így a gimi vége felé.
0: Ez a hajháló, igen. Roland, mielőtt Andihoz fordulok még egy neked, mert tényleg te vagy ebben a korban már, hogy a gyerekei tekintetében, hogy szülők szempontjából ez most egy feszülés, és még több stressz, hogy indul az iskola, vagy visszatér az én idő, és mit tudom én, lenyomod majd szeptember 1-én, vagy ha a szülői értekezletek miatt 2-án itt a műsort, és hazamész, és borozgatsz egyet, és kidőlsz aludni, és megnézed közben a sorozatodat.
2: Nem.
0: Tehát, hogy ez most a szülőnek jó, vagy rossz?
2: Hát figyelj,
0: tök mindegy.
2: A nyár olyan szempontból nyugisabb szerintem a szülők többségének, hogy nincs az a fajta logisztika, ami azért így iskolai időben van, tehát, hogy reggel vinni a gyereket, még az pont nem rám hárul, mert én ugye itt ülök, de hogy délután például, akkor iskolából elhozni, hazavinni, edzésre vinni, stb. Mellette akkor odafigyelni, tanulás, meg volt, házi feladat, kész, stb.
0: Tehát, kikérdezed őket?
2: Ja, nem, hát ez az asszony dolga.
0: Ráadásul egyre nehezebb az anyag, amiben segítened kell, nem?
2: Igen, de most még kívül vagyok. Hát nálunk ugye feleségem pedagógus, tehát ilyen szempontból egy fokkal könnyebb a helyzet. De én a humán tárgyakban azért jó vagyok, tudjátok. Tehát abba a mai napig tudok a Dávidnak segíteni, meg szerintem az végig menni fog. A mateknál azért már egyszer, tehát ott azért már ezek a léc.
0: Lehet, hogy ilyen zongoraórát adok veszek móddal a szabad idődben, ami így most nagy sok idő felszabadul, felvehetnél egy ilyen matek tanárt, és egy kicsit gyakorolhatnátok, és akkor mehetnél haza.
1: Ja, hogy, te járjál korrepetálásra.
0: Ja, Andi, akkor hozzánk fordulunk, mi érzünk abból bármit, hogy vége a nyárnak? Már hogy azt én nyilván érzem, hogy amikor jövök reggel, akkor már sötét van, ez nagyon nem tetszik, meg azt is fogom érezni majd, hogy most már nem annyira megyünk strandra, meg fél év után újra cipőt kell hordani, ja, aztán decemberben visszállok a hosszú nadrágra, de hogy azt, hogy most vége a nyárnak, az minket hogy érint?
1: Szerintem ennyiben, amiket elmondtál, hogy most már tényleg sötét van, mikor én is ugye elindulok, meg ma pont amúgy ezt a cipős dolgot, mert ma cipőbe jöttem, és így olyan, nem tudom, úgy éreztem, mintha szorítaná a lábamat.
0: Ugye?
1: Tehát, hogy tök hozzászokik az ember, hogy ugye így csak papucsban mászkálsz, és akkor így szabadon, meg minden, és akkor most már zokni is kell, meg cipő is kell, úgyhogy ilyen szempontból igen, szóval. Meg az, hogy nem megyünk olyan sűrűn már így programokra, az viszont igaz.
0: Én lehet, hogy a közlekedésen is fogom érezni. Tehát nem csak így reggel, mert hogy hajnalban lejutok, meg az M1 amúgy is gáz, az egy dolog, de hogy úgy a napközbeni közlekedés, hogy megint visszatér majd a tömeg mindenhova.
2: Igen, egyébként ilyen szempontból szerintem ezt mindenki megérzi, tehát hogy egy csomó embernek a napi rutinja úgymond megváltozik, és ez plusz teher azok számára is, akiket egyébként közvetlen módon nem érint.
0: Mikor drágább az élet? Nyáron vagy a sima rutinban?
1: Jó kérdés.
2: Ha beleszámítod a nyaralást is, akkor nyáron.
1: A nyár, igen.
0: Mert nekünk, tehát nyáron volt egy erős a nyaralásos hónap, de amúgy szerintem...
2: Bár azt meg nem nyáron fizetett ki. Nem?
0: Ez is igaz.
2: Tehát, hogy azt meg általában előre fizeti ki az ember.
0: Ember, a szeptember, nyilván minden hónapnak megvan a pikantériája, nem? Mert a szeptember ez ilyen beindításos dolog, őszi ruhák, vagy tanszer, vagy nem tudom mi, ez azért húzós. Akkor jön majd a karácsony. Tehát, hogy vannak ilyen blokkok, hogy egy hónapig levegőt kapsz, és aztán egy hónapig kiköltek ezzel.
2: Igen, hát azon, hogy mindig van mire költeni. Tehát most függetlenül attól, hogy valakinek van egy gyereke, vagy nincs gyereke, költeni azt mindig kell.
0: Rohadt gyorsan elment ez a nyár, nem? Tehát, hogy így azt érzem, hogy tényleg egyre gyorsabban, és amúgy meg, hogyha belenézek a telefonomba, és megnézek egy hónappal ezelőtti képet, akkor az az élményem, hogy ez fél éve volt. Tehát, hogy az meg azt jelenti nekem, hogy nagyon tömör volt, tehát, hogy sok minden történt.
2: Uh-huh. De tudod, ez az időérzet, ez mindig annyira szubjektív, és nem csak az, hogy most a WC ajtó melyik oldalán állsz, bár akkor érzed ezt a leginkább, hanem így nyáron is, mert azért, amikor nyaralás van, pihenés van, egy kicsit talán így lazább az élet, akkor az mindig gyorsabban elröppen, vagy legalábbis úgy érzed, hogy gyorsabban elröppen.
0: Drága hallgatók, írjátok meg, hogy ti miben érzitek a leginkább, hogy vége a nyárnak, mi az, amit nagyon meg kell változtatni, vagy mi az, ami teljesen másképpen lesz. Örülünk neki, nem örülünk? Én soha nem. Tehát, hogy nekem ez a legrosszabb váltás, mert aztán a télbe váltunk, az már jó, a tavasz már olyan vidám, én nem vagyok egy őszpárti.
2: Nekem az ősszel nincs bajom. Én is, nem, én a telet azt nem. Tehát, hogy
1: hát, igen,
2: abban a karácsony
1: nagyon...
2: környéke az jó, az szeretem, az frankó, de az összes többi részét azt én elengedném, szóval, hogy igen. Én simán aláírnám azt, hogy mit tudom én, december 20-tól 27-ig van tél.
0: Jó, akkor most negyed évig ti tartjátok bennem a lelket, utána váltunk, jó?
2: Jó, legyen ez.
3: Buenos morgen! Több energia, mint egy harmadik kávé, és kicsit veszélyesebb is.

0: előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgen, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel Illyés Rolanddal és Révül Ádámmal. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár utolsó hónapja, és vele együtt a tanévre való készülődés minden költsége. A Plazma Center most egy igazán nagy emeléssel segít kimatekozni a költségeket. Sikeres augusztusi alkalmassági vizsgálat után már életed első két adásával 65 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. A Plazma Center közösségéhez csatlakozva nem csak az iskola kezdés válik könnyebbé, de az életmentő gyógyszerek elkészítéséhez való hozzájárulásoddal egyúttal a világot is jobb helyé varázsolod. Nagyon sok szeretettel várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
3: 3, 2, 1. Elrajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf. Ott találkozunk.
4: Pár év kihagyás után idén újra berobbantjuk a már jól ismert Szénás völgyi bulit augusztus 29-én szombaton.

0: 6 óra körül egy naplementés, fröccsözős csillezéssel indítjuk, az éjszakai pörgésért pedig Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Az éjszaka sztár vendége Spigi Boy lesz. Spigi Boy lesz. A prémium italok és a finom ételek mellett a lényeg most is az, hogy együtt billegjünk a domboldalon, amíg egyszer csak reggel lesz. Vésd be a dátumot a naptárba, találkozunk a völgyben, a Fülöp pincénél. A Fülöp pincénél. A rendezvény ingyenes. A részleteket keresd a program Facebook eseményén.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Közel 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az összevont PET kupán. Az idei volt Hollandia eddigi legmelegebb nyara. Ma Tokodaltáron várják a véradókat. Itt Taler Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a részleteket. Rekordmennyiségű, összesen 18,9 tonna hulladékot gyűjtöttek össze a résztvevők a 7. Bodrogi, 14. Tiszai PET kupán, amelyet augusztus 15-e és 23-a között rendezett meg a PET kupa egyesület az Olasz-Liszka és Tiszalök közötti folyószakaszon, közötték a szervezők az MTI-vel. Közleményükben azt írták, hogy a 12 csapat részvételével megtartott összevont versenyen a mennyiség meghaladta a 2024-ben ugyanezen az útvonalon elért 17,5 tonnás korábbi rekordot. Hozzátették, a Bodrog folyó, Olasz-Liszka, Szegi, Bodrog Keresztúr és Tokaj közötti szakaszán 3 nap alatt 9,9 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. A Tiszán, Tokaj és Tiszaladány, majd a további szakaszok megtisztítása során további 9 tonna került elő az ártéri területekről. A szervezők közölték, a rekordmennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Noha még nincs vége az augusztusnak, már most világos, hogy a 2026-os volt Hollandia eddigi legmelegebb nyara a hőmérsékleti adatok rögzítésének 1901-es kezdete óta, közölte a Holland Királyi Meteorológiai Intézet jelentését ismertetve az NL Times című angol nyelvű holland hírportál csütörtökön. A jelentés szerint az átlagos nyári középhőmérséklet Hollandia közepének számító De Bilt község közelében 19,3 fok volt idén, ami meghaladta a 2018-as 18,9 fokos rekordot. Emlékeztettek, hogy az idei nyarat szélsőséges hőség és extrém aszály jellemezte. Júniusban a Holland Királyi Meteorológiai Intézet az ország történetében első alkalommal vörös riasztást adott ki, különösen az ország déli részén jelentkező hőhullámok miatt. A folyók vízszintje rekord alacsony szintre apadt. Peter Zsigmond, a KNMI klímaszakértője közölte, a hőmérséklet nyáron gyakran haladta meg a 35 Celsius fokot, a trópusi hőségben eltelt napok száma pedig még soha nem volt ennyi. Magas. A Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom vármegyei szervezete a mai napon is várja a véradókat, 14 óra 30 és 18 óra között a Tokodaltárói polgármesteri hivatalban nyújthatják karjukat. A mai napon lesz az újabb Bánhidai Limonádé és Kertmozi program Tatabányán a Puskinnál, 18 órától zenél a Drunk Genders, Sáradi Tamás és Szilágyi Gábor, 20 óra 30 perctől pedig a Láng Szív, Vadon és Szabadon című 2003-as német családi kalandfilmet lehet megtekinteni. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma napos időt jósolnak, csak a délutáni órákban jelenhetnek meg a felhők, de csapadékra nem kell számítani. A szél élénk lesz, 27 és 31 fok közötti értékeket mérhet.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék

a csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap,

0: szerkesztőjei is. A mikrofonnál Így és Roland és Rédl Ádám. Így és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: Itt vagyunk újra 8 óra múlt 4 és fél perccel, és a füledbe mászunk az Így és Rolanddal.
3: Már az még annyira nem is tűnik perverznek, igen így. Legalábbis.
2: Búgjuk bele az infót, ha csak korán.
3: Ha csak az éteren keresztül tesszük. Jó reggelt, szevasztok, hogy telik a péntek, ki hogy van? Mi bevallottan egy picit már fáradtan álmosan.
2: Hát ti? Én a szememet kaparom kifelé. Most már meg is könnyeztem ezt a dalt. Egészen én karácsonyi hangulata volt ennek a Meghan Trainor dalnak, de én nagyon szeretem, viszont szerintem a mi az a rackajú miatt könnyezek, vagy mi zavar engem, mit mondtál?
3: Parlagfű.
2: Az a parlagfű.
3: Rackajú.
2: Tudtam, hogy valami növény.
3: A rackajúból olyan sok van erre felé, igen, egyébként.
2: Tehát itt bégetnek ki, vagy
3: itt hátul az udvaron tartjuk őket. Belekezdtük egy új vállalkozásba. Nem, semmi ilyesmiről nincs szó. Amiről szó van, az a játékunk például, pörgetjük ezerrel a zenegépjátékot a héten. Második Tatabánya Fight Night, hogy is mondtad, harcművészeti előadás, küzdősportgála. Igen, na most ide páros belépőket lehetett végignyerni a héten. Ma ráadásul ketten is nyernek, tehát ma két páros belépőt sorsolunk ki, és én úgy sejtem, hogy azért a mai feladvány nem nagyon fog ki a hallgatókon. Bevallottan ilyen jó szívek vagyunk, hogy olyat tettük így a héten utoljára bele a játékba, olyan feladványt, amit azért könnyű kitalálni. Visszafelé játszunk le egy dal részletet, és hogyha felismeritek vagy az előadót, vagy a dalcímet, vagy mindkettőt, akkor ezeket kell megírni nekünk SMS-ben vagy Viberen 0620 97 8 97 8 5-ös a saját nevetekkel együtt.
2: Figyeljetek benne a májkrémet!

0: Volt benne olyan, hogy a seregben.
1: A seregben?
0: Igen, meg tök vicces a közepén az a cintányér, ezt tudod mit jelent? Hogy ott használtak egy olyan effektet, hogy az eredeti dalban egy cintányér visszafelé szól. Tehát ilyen... És itt meg hallottuk, hogy hogy van eredetileg.
1: Igen.
0: Más is hall benne dolgokat. Nézd. Krémes sonkgép. Ez a sonkagépnek egy ilyen izéje.
1: Valami van, igen. Tehát én krémes jó hír, én ezt így értettem elsőre, de ezzel nem fogunk Mónival összeveszni.
0: Plüssét, azt is meghallotta benne. Na jó, hát fejtsétek meg ez a dolgotok. Azt láttad, hogy Trump mit csinál? Már sok mindent csinál, de láttad az új nagy elmefutását, vagy ez ilyen megszaladt az agya dolgot?
1: Szerintem erről most lemaradtam, de úgy érzem, meg fogod velünk osztani.
0: Meg fogom osztani, mert ez zseniális. Képzeld el, hát bement az ovális irodába. Ő ott ugye szokott lenni. És annyit lehetett észrevenni, hogy leül egy papír köteg elé valamit aláírni. De már a földrajztudósok, tehát te például észlelted volna, hogy valami nem jó mögötte. Kim volt egy térkép, ami picit így át volt rajzolva. És kiderült, hogy tudod, mit írt alá? Azt írta alá, és már ott volt a táblán az új verzió mögötte, hogy az Ontario tavat mostantól Amerika tóként kell nyilvántartani.
1: Az fontos.
0: Mekkora? Az amerikai hatóságoknak ezt rendeletbe szabta. Kanadát ugyanakkor semmi nem kötelezi erre a névváltoztatásra, és nyilván nem is fogják meglépni. Arról van szó, hogy lenyilatkozta az amerikai elnök, hogy bár a kanadai embereket szereti, de a vezetőikkel baja van, és gyakorlatilag Amerika ingyen védi Kanadát, és ez nem tetszik neki, ezért, mert bosszúból, vagy nem tudom miért, de úgy döntött, hogy mostantól ne Ontario tó legyen, hanem Lake America, és náluk ugye megváltozik, de a kanadaiak nyilván nem fognak ehhez hozzányúlni.
1: Igen, most megy ez a csatározás itt Kanada meg Amerika között, de hogy ez most már a nagy tavakat is kell, hogy érintse.
0: De mi az, hogy átnevez egy tavat? Tehát, hogy ez milyen egyrészt ilyen gyerekes, nem, hogy...
1: Hogyan toljunk ki a kanadaiakkal? Ott vannak a nagy tavak. Jó, akkor az egyiket azt szerintem nevezzük át. Jó, melyiket nevezzük át? Hát mondjuk az Ontariót. Oké, legyen. Akkor az Ontario, igaz, hogy az a legkisebb közülük, de nem baj.
0: Jó, de és
1: annak ismerik sokan a nevét.
0: Kanadában van a legtöbb tó, tehát hogy ezt tőle tanultam, te meg a földrajztalárodtól, tehát hogy most egyet átnevezel ide vagy oda, de hogy az ottaniakat nem is érinti. Tehát ez olyan, mintha itt a miniszterünk aláírna egy olyan rendeletet, hogy mostantól Amerikát hívjuk, mit tudom én, Yankee-lennek, és nálunk ezt kéne használni, de nyilván az amerikaiak meg nem neveznék át magukat.
1: Igen.
0: Színézze, hogy na, még odaszúrtam. Mi mit nevezzünk át? Mert hogy országon belül azért csinálhatunk ilyet. Legyen a Balaton más, mert most már úgyis elhasználtuk a nevét.
1: Hát szerintem a Velencei tó, mert az lassan már nem is tó.
0: Tehát, az nem létezik.
1: Hogy azt kellene.
0: Velencei rét, vagy Velencei síkság.
1: A Velencei sivatag lassan az lesz.
0: A Balaton az lehetne Szoboszlai, mert az most jobban megy.
1: Hát többen ismerik.
0: A Szoboszlai tó.
1: Ez egész jó. Hát csak az, de várjál, mert akkor Balatonfüred, az meg Szoboszlai Füred lesz.
0: Lehet, hogy hosszú. Igazad lesz, nem lesz
1: szobó.
0: Jó.
1: Egyszerűen csak szobó.
0: Szobó?
1: Becézve. Tehát, hogy akkor az lesz a szobó, de az, hogy szobótó, az olyan hülye.
0: És
1: hangzik.
0: Akkor a sióüdítő meg lesz a szobó, és akkor lesz szobó, meg szobi.
1: Úgy igen, és akkor szobófüred, szobó akaratja.
0: Ne, lehet, hogy nem a tavakat kéne, mert ez így túl bonyolult.
1: Meg az nagyon kopinak tűnik.
0: Tehát, igen, szóval legyenek mások a megyék. Úgyis ezek ilyen elhasznált dolgok, hogy mi a megyének a neve. Lehetne valami klasszabb, hogy nem az van, mit tudom én, hogy Komárom-Esztergom megye, hanem nevezzük el gyümölcsökről. Ez lenne a Dinnye megye.
1: Gyümölcsökről. Egyébként tudod, hol szoktam én agyalni? Az ilyen utcanév elnevezéseknél.
0: Ja, hogy igen, de ott csak az a baj, hogy élőből nem lehet elnevezni.
1: Mert ott szerintem az önkormányzatoknál is sokszor törhetik a fejüket, különösen amikor mondjuk új utcát alakítanak ki, de és akkor erre is van többféle tematika, mert az, hogy mindenhol van ugye Kossuth, meg Széchenyi, meg Petőfi, tehát hogy ezek terek utcák, tehát ez odáig oké. Meg főtér, az is van nyilván mindenhol. De ugye az egyik ilyen, mondjuk gyümölcsökről relatíve kevés. Van, amikor növényekről kezdenek elnevezni, az azért gyakori.
0: Nekem a kedvencem Budörsön a Méhecske utca. Az milyen cuki.
1: Ott van ilyen? Na, szóval, hogy ott van ilyen állati beindulás?
0: Annyira nem, ott valahogy ez ragadta meg őket, de igen, ez a virágok nagyon gyakran vannak.
1: Azok nekem... nagyon gyakran. Ne felejts,
0: be volt a telkünk, pont ezt akartam mondani, hogy abból végtelen van.
1: Igen, szóval így tényleg az...
0: De miért nem lehet olyat, aki még él? De jó, hogyha mondjuk nem lehet, akkor legalább olyan dolog, ami köthető hozzá. Például milyen király lenne, hogyha zenekarokról lennének elnevezve helyek?
1: Egyébként ez nem egy rossz. Melyik magyar zenekarról neveznél el? Mondjuk lehetne az Omegáról, az LGT-ről, tehát nyilván ugye a kultikusokról, Neotonról. Edda Művek körút, igen, és akkor egyszerűen csak EM-nek lehetne rövidíteni.
0: Simán, de hát lehetne, amit tudom én, a AC/DC sugárút, annyi minden jót lehetne, tehát zenekarokból lehetne, gyümölcsökből lehetne a magyarok tök jó káromkodásban, tehát hogy nagyon színes a skála, tehát lehetne egy ilyen trágárváros.
1: Az jó, azt adnám, de olyan ízesen, tehát, hogy ami vállalható. De most azon gondolkozom, hogy elindulsz a klasszikusoktól, Omegától, LGT-től, AC/DC-től, és akkor eljutsz addig, hogy a végén lesz K. Kevin köz, vagy mi?
0: Ez szerintem egyébként simán. Tehát, hogy én adom ezt a dolgot. Annyi kreatív vonulat van, amin el lehetne indulni. Vagy mit tudom én, férgekből, különbözőből.
1: Az bérférgekből.
0: Egy gyűrűs féreg utca, meg... Tehát, hogy mi mindig csak a jó dolgokról csinálunk.
1: Jaj, a betegségekről is lehetne
0: az
1: akkor.
0: Az milyen nem? Jó. Adenoma Street. Az. Adenoma út, akkor igen. Lehetne izé.
1: Menjen végig akkor ott a Szifilisz utcába. Igen.
0: Májrák köz 2.
1: És akkor jobbra fordul a Tripper téren.
0: Tüdőgyulladásnál balra.
1: Igen, és akkor ott megérkezik a TBC közön kell átvágni. Igen.
0: A Stroke-nál ott parkolhat.
1: Igen, és akkor a Fityma szűkület sugárúton végig.
0: Na ott lenne jó lakni, nem?
1: Jó van, ez egy jó ötlet.
0: Még a nemi betegségeket se zárjuk ki.
1: Emlegettem itt a szifiliszt, a trippertek hasonlókat írt.
0: Igen, a közben azt nézem, hogy itt a monitor jön, hogy Velencei túl legyen pocsolya. Ez rossz Velencei pocsolya.
1: Sajnos
0: az bántó,
1: az,
0: nem?
1: Bántó, de az a baj, hogy sajnos reális.
0: Jó, de hogy szerintem lehetne kreativitás az utcanevekben. Jó, nyilván arra mindenki akar figyelni, meg ügyelni, hogy olyan legyen az utcanév, ami senkinek se bántó, de hogyha ezek ilyen elnöki rendeletben volnának, akkor szerintem meglépnénk.
1: Hát akkor kénytelenek lennénk.
0: De amúgy meg az van, hogy tényleg a beégett régi marad meg mindenki fejében, tehát a Moszkva tér nekem még mindig Moszkva tér. Jó, most már az kezd átállni.
1: Az azért
0: kicsit
1: már
0: kezd Szél-Kálmán tér lenni, de hogy azért egy csomó minden megmarad úgy, hogy régen volt.
1: Jó, de azért akkor azt aláírod, hogy a Fityma szűkület sugárút az kifejezetten jól hangzik.
0: Nem, én oda nem költözöm.
1: De ez egy punk zenekar név is lehetne, nem?
0: az se rossz, javasoljuk a grafikusoknak. Nem, szerintem én a Hüvely gomba sétányon fogok lakni a Fityma szűkület út mellett.
1: Meg a Tripper tér közelében.
0: Jól hangzik. Na, hát amíg mi elnevezzük itt az összes utcát, mert azért van dolgunk Tatabánya környékén is, addig írjátok meg, hol vannak közlekedési gondok, és mi majd az utcanév változtatásaink után fogjuk ezeket közölni, hogy mindenki tudja, miről beszélünk.
1: Hamarosan jön a Ki vagyok én játékunk, azt érdemes lesz videós formában is követni. Ugye ez az, amikor mindenféle ilyen karaktereket találunk ki egymásnak, és akkor rá kell jönnünk, hogy vajon kik vagyunk mi. Ugye föltartjuk a karakter nevét egy papíron a homlok elé, úgyhogy aki videóban is figyel minket, az nyilvánvalóan velünk együtt könnyebben tud játszani, jobban tud ezzel egésszel azonosulni, és egy nagyon abszurd, de nagyon vicces sztorit hozunk az óra második felében.
0: Igen, ugyanis egy férfi Velszben kaszásnak öltözve bámult lefelé egy kórház tetejéről, és még lesznek itt durva fordulatok, szóval mindenképpen maradjatok.

Roland, Révő Ádám és a Buenos Morgen. Legális reggeli hangulatjavító. Forrás Rádió. Mind

0: Jánosz Morgán, 8 óra 22, és most jön a Ki vagyok én rovatunk, amit ebben a pillanatban a YouTube-on élőben közvetítünk, tehát hogyha oda mentek, akkor ott látjátok a videóformát, és ilyenkor rakunk a fejünkre mindenféle táblákat, egymásnak írtuk, és igazából ki kell barkobáznunk, hogy kik is vagyunk valójában. Ha a videót nézitek, ti is tudjátok a megfejtést, ha nem nézitek a videót, akkor viszont velünk tippelgethettek a rádióban, név szerint Andival és Rolanddal, meg Ádival.
1: Így van, egészen konkrétan.
0: Ez vagyok én, az Ádi.
1: Na, ki kezdi? Ez a mindig ilyenkor a fő kérdés.
0: Én érzek most magamban egy kezdést.
1: Na jó, benne jó, érezzél magadban kezdést.
0: Mondjuk,
1: akkor,
0: hogy ki írta kinek? Tehát, hogy nekem az Andi címzett, de azt mondta, hogy nem névre szólt, tehát, hogy igazából ez bárkinek a fejére kerülhetne. Ugyanakkor viszont mégis én kaptam. Már itt is van, nem látom a videót, tehát nem tudok ilyetén módon lesni. Jól tartom?
2: Uh-huh. Igen,
1: na, nagyon jó, úgy tartod. Sose tartottad még ilyen jól.
0: Jó, férfiból vagyok?
2: Nem.
0: Nőből vagyok?
2: Igen.
0: Jó, de és születésemtől fogva, ugye?
2: Itt igen.
0: Valószínűleg.
2: Valószínűleg az vagy, igen.
0: Hát ez a mai világban ezt tudni kell.
1: Igen, ez egy fontos kérdés volt.
0: Jó. Én azt érzem most, hogy ilyen 40 körüli vagyok.
2: Nem.
0: Fiatalabb vagyok?
2: Igen.
0: Tényleg? Annyira fiatal, hogy büntetik, vagy már annyira...
2: Annyira.
0: Igen? Akkor nem ijátok alkohol.
1: Országtól is függ, de...
2: Igen, de azért elég fiatal vagy, igen.
1: Fiatal vagy, igen, de annyira azért, nem gyerek, na, nem.
0: De jó, fiatal. Értem, de tehát ijátok már alkoholt Magyarországon?
2: Szerintem nem.
0: Tényleg? Jó, tehát akkor ilyen 16 körül vagyok.
1: Mondjuk.
0: Jó, rendben. És már elfelejtettem, de nő vagyok.
2: Igen.
0: Jó. Magyar vagyok?
2: Nem.
0: Tehát akkor amerikai.
2: Igen.
0: Csak az lehetek. Jó, 16 körüli amerikai. Van egy ikertestvérem?
2: Hát ikertestvéred nincs.
1: Nincs.
0: Tehát simát, jó, akkor
2: nem tudom, kire nem gondoltál.
0: Hát a kedvenceim a Méri kézesli.
1: Jó, az a lányok. Hát azért ők most már nem annyi idősek.
0: Ja, várjál, ez fontos, igen, ez fontos.
2: De amúgy jó ötlet.
0: Valós személy vagyok?
1: Nem.
2: Nem.
0: Tehát akkor jó lett volna a dolog. Akkor egy filmbéli szereplő vagyok.
2: Igen.
0: Egy karakter.
2: Igen.
0: Jó. Oké. 16 körüli lány. Animációs vagyok?
2: Van animációs verziója is.
0: Oké.
2: Annak a filmnek, amiben vagy.
0: Jajajaj. Van egy tippem.
2: Na.
0: Country zenész az apukám?
2: Nem.
1: Nem.
0: Ejjá.
2: Nem Hannah Montana vagy.
0: Pedig az milyen király
1: azért
0: volt?
1: Azért ezt a férfias vonalat, ezt annyira hozza tényleg.
2: De jó, hogy meglepő, tehát
1: ki
2: a Olszenikreket ismeri, a Hannah Montanát ismeri.
1: De gyerekek, ki az a pasi, akinek a Hannah Montana ugrik be először? De most komolyan.
2: Hát miért? Az, amúgy tök jókat mond egyébként, mert ezeket lehetett volna írni, de amúgy igen.
0: Mert amúgy volt ilyen mozi éjszaka, amikor bementünk egy éjszakára, és több filmre be lehetett ülni, és a legvégén, amikor már hullafáradtak voltunk, akkor beültünk a Hannah Montana film. Mert iszonyatosan gagyi bóvli volt, egy csomószor felnevettünk, és mellettünk ilyen 14-12 éves gyerekek így oldalra fordultak, és annyit mondtak, hogy pszt.
1: Jó, én meg megnéztem a papapiát, nem szólok egy szót sem.
0: Jó, ez jogos.
2: Ja, egyébként a Dolly Parton volt a keresztanyukája, nem tudom, hogy tudtátok.
1: Igen.
0: Tényleg?
2: Miley Cyrusnak.
0: Igen, nem tudtam, ezt igen. Nem tudtam. Neki is milyen jó filmjei vannak.
2: Egyébként azért nem írnék ilyeneket, mert hogy én nem gondoltam, hogy amúgy tudná, hogy ki az a Hannah Montana. Hát, hogy rá lehetne vezetni arra, hogy ki az a Hannah Montana.
1: Engem bajosabban? Nem? Noha tudom én is, hogy ki az a Hannah Montana, de azért...
2: Már most már azért?
1: Azért pedig a Miley Cyrusnak a későbbi klipjeivel jobban tudok azonosulni.
0: Amúgy az én agyammal gondolkozni, az bevallom, tényleg nem egyszerű.
2: Hát nem.
1: Ha pláne férfiként.
0: Nem túl nagy, de sok benne az ösvény.
2: Na,
0: ki lehet csúszni egy-egy kanyarban.
2: Akkor menjünk rá egy másik ösvényre.
0: Jó, tehát olyan fiatal lány, aki filmes karakter, és van belőle animáció is, de van belőle sima film is.
2: Igen.
0: Oké, én most vesztem el teljesen.
1: Népszerű karakter, ez különösen az elmúlt
0: népszerű, években. Mert azt mondta,
2: megint
0: hogy
2: úgy ki abból, hogy én írtam.
0: Tiha.
1: Amúgy igen.
0: Török?
2: Nem.
0: Török-amerikai koprodukció?
1: Mondjuk úgy, hogy indult ki Andi egyéniségéből.
0: Andi egyéniségéből indulja
1: ki. Andi személyiségéből.
0: Akkor ebben halál hasonlani lesz. Jaj, fekete a hajam.
2: Igen.
0: Oké, és egy naptári napról neveztek el?
2: Igen.
0: Ó, akkor én vagyok Wednesday.
1: Látod, ennyi kellett. Andi karaktere.
0: Annyi, hogy azt én nem láttam, jó? Meg kéne nézni?
2: Ja, jó, a Netflix-es is, én szeretem azt is.
0: Az Addams Family-nek van egy húzása, de soha nem kapott el annyira, hogy nézzem.
1: De a Wednesday sorozat az jó.
0: Tényleg jó?
1: Én is azt mondom, hogy nálunk a gyerekek imádták.
0: Ilyen viccesen sötét?
1: Igen, uh-huh. Igen. Ők többször is végignézték. Most már hány, két évad van?
2: Kettő, igen, most már a harmadik. Igen.
0: Tehát van benne halál, de röhögsz.
1: Igen. De okay. Szerintem jó, felnőtt fejjel is abszolút élvezhető a,
0: jó van.
1: A dolog. Jó, akkor folytassam én is, most legyen Andi a zárás?
2: Ja.
0: Legyen
2: jó.
0: Így?
2: Igen, legyen.
0: Na Muti, ki vagy? Nagyon meglep, mert én írtam.
2: Ujjaj. Igen, jó.
0: Oké, okay, meg vagy? Direkt raktam mellé kis mankót is, hogy mindenki értse. És nem Deák Bill.
1: De. Férfi vagyok?
0: Igen.
1: Valódi férfi vagyok? Nem. Mármint, hogy valódi ember?
2: Nem.
1: Nem, tehát kitalált karakter.
0: Igen.
1: Filmes karakter?
2: Igen.
1: Könyvben is megjelenek?
2: Nem.
0: Nem.
1: Magyar filmes karakter?
2: Nem.
0: Nem.
1: Amerikai?
0: Az nem.
1: Sorozat vagy film sorozat?
2: Film sorozat.
0: Tehát több rész van belőle, igen.
1: Értem. Nagykorú vagyok?
2: Nem.
0: Nem.
1: Tehát kiskorú vagyok.
0: Mostan ilyen gyerekekre megyünk rá. Márhogy nem?
2: Ajaj.
0: Nem úgy.
1: Ez bajos mondat mostanában.
0: Igen, ezzel óvatosan kell
1: bánni. Bajos mondat. Beindul itt az Ádi bácsizás. Na.
0: A jó értelemben. Igen?
1: Varázsolok?
2: Nem.
0: Nem, hiszen vagy nem tudunk
2: nem,
0: róla.
2: Nem tudunk róla, hogy tudsz varázsolni. Bár egyébként... Olyan rész még nem volt, amiben varázsolsz.
0: Az, aki alakít, annak volt egy ilyen varázsgombás korszaka. Ki is esett néhány év szerintem.
2: Oly, szegény.
0: Ja.
1: Jó, rosszabb félnek tőlem a betörők?
0: Ez mit, olyan rossz a cukrom, vagy mit akartál?
2: Igen.
1: Rossz a viszonyom a betörőkkel?
0: Igen. Betoljok, ez hogy lett meg? Igen.
2: Hát ez tök, amúgy onnantól, hogy gyerekszereplő.
1: Nem az, mert hogy azt mondtad, hogy azért volt egy pár év, ami így
2: igen,
1: a varázsgomba miatt
2: így a varázsgomba, így, tehát így onnan kiesett. Már azért úgy...
1: Tehát akkor Kevin McAllister vagyok.
2: Igen.
0: Az apa. Igen, Kevin McAllister, szép megfejtés.
1: Peter McAllister vagyok, az apa.
0: Igen, ez jutott nekem is, hogy Peter McAllister vagyok.
1: Jó.
0: Egyébként, ha már hoztad Dolly Partont, akkor most ebben is hát most ilyen szörnyű időket élünk, a
2: igen.
0: Komornyik, vagy mi az igen. A portás, aki igen. Ott áll a portán, ő is most hunyt el, ez zseniális színész volt. Milyen idióták dolgoznak maguknál ebben a szállodában? Csak is a legjobbak, asszonyom. Csak is a legjobbak. Jó, igen, szép egyébként, volt rólad, ügyes vagy.
1: Egyébként szerintem a kettő az bizonyos tekintetben még jobb is lett a reszkesetek betörőkben, mint az első rész.
0: Kettő, azok zseni filmek,
1: imádom. Nagyon
2: a többi, azt meg már nem kellett volna erőltetni.
1: Azt nem.
0: Zserbó készítés közül
2: az a baj, hogy nagyon sok ilyen film van, amit így erőltetnek.
1: Így tartsad oda magad.
0: Nem vajon sikerült a Andinak is egy gyerekhez?
2: Hát.
1: Sikerült a Andinak is egy gyereket okozni?
0: Igen, ez sikerült.
1: Nem akartam úgy, hogy gyereket csinálni, mert...
2: gyereket felírni.
0: Nagyon kell vigyáznunk már minden szóra ebben a mai világban. Ennyire azért nem vagyok modernnek.
2: Na, férfi vagyok?
1: Igen.
0: Képzeld, igen.
2: Ujjaj. Magyar vagyok?
1: Nem.
0: Nem.
2: Amerikai?
1: Nem.
2: Angol?
1: Nem.
2: Spanyol?
1: Nem.
0: És ezzel mindent kilőttél? Nem?
1: Nem. Szerintem mielőtt végigmennénk a világországain... Előtte próbáljunk meg akkor irányba rakni, mondjuk így tematikailag.
2: Jó, kitalált karakter, vagy élőszem? Kitalált karakter nem. Vagyunk? Élőszem?
0: Ilyet kitalálni igen. Sem lehetne.
2: És mi volt? Férfi vagyok? Férfi.
1: Igen.
2: Színész?
1: Nem.
2: Irodalomban?
1: Nem.
2: Író?
1: Nem.
0: Sokkal jobb.
2: Sportoló?
1: Nem.
0: Ez valódi művészet.
2: Ének, vagy mi az? Énekes?
1: Igen.
0: Aha, jó.
2: Énekes. Nem amerikai, nem. Koreai. Most komolyan koreait írtál fel?
1: Elképzelhető.
0: Szerintem most nagyon
2: sokan
0: googliznak.
2: Ennyi a koreaiban BTS meg Stray Kids, tehát hogy ennyi.
1: Az én tudásomban indulsz ki.
2: Nem, az én csak mondom, hogy annyira nem vagyok otthon a K-popban, csak ebben a két együttesben.
0: Nem tudom, észreveszed, de viszonylag ritkán válaszolok a kérdéseidre.
2: Jó, szóval koreai vagyok. Most igen vagy nem?
1: Hát
2: nem mindegy.
1: K-pop arc vagy, igen.
0: Ott jelzdem.
2: Jó, a BTS-ben vagyok?
1: Nem.
2: Akkor a Stray Kids-ben?
1: Igen.
2: Rákerestél valamelyikre? Most
0: azt hiszem, rákérdeztetek.
1: De van közülük, körülbelül szerintem egy, akit tudok.
2: A Hyunjin-t.
1: Tessék?
2: Hyunjin. Nem?
0: Az Bang ki? Chan.
1: Igen. De akkor kettőt tudok, mint kiderült, igen.
0: Milyen vicces volt, hogy mondta ezeket az Andi, egy pillanatra úgy éreztem, mint valami idegen univerzumban lenne. Milyen
1: bácsán. Igen. És azért tudom, és ő meg egyébként ugye ausztrál.
2: Igen, ausztrál-koreai, meg a Félix is egyébként.
1: Na, ezt most megtanultam. Igen, ő a rapper srác a Félix.
2: Hát mindegyikük rappel.
0: De mi ezek Ausztráliában élnek.
2: Rappelnek is, énekelnek is.
0: És visszamentek Koreába csak azért,
2: nem,
0: hogy fölül...
2: Nem, ott
0: hogy
2: születtek Ausztráliában, igen? Mind a kettőjük, és akkor ugye van ott egy ilyen, hát suli, amiben ugye ők így hát megtanulnak mindent tulajdonképpen, ami a K-pophoz szükséges.
0: Tehát szépnek lenni, kicsit femininebbé
2: válni. Hogy kell ugye, igen, a kamera előtt, hogy kell táncolni, énekelni, zenét szerezni, stb. Tehát, hogy ilyeneket ugye így megtanítanak nekik, és akkor ez egy suli tulajdonképpen, és ott hozzák össze a zenekarokat, és akkor ők is így jöttek össze. Ő egyébként ugye a vezír.
1: Jó. Igen, ő a fő vokál.
0: Alakítsunk már mi is egy ilyen bandát. Mi leszünk a HPV? Nem jó.
2: APV.
1: De és ez mi lesz? Tehát ez a H-pop, vagy mi? Tehát, hogy
0: nem,
1: a
0: Hungarian
1: azért.
0: Pop...
1: Virtuózok.
0: Vezírek.
2: Vezírek?
0: Hogy legyen benne egy ilyen magyar...
1: Vezírek.
0: Jó, de ha már itt tartunk, akkor hadd mondjam el először az éterben, hogy ez a koreai vonal, meg ez a K-pop, ez annyira benne van már a levegőben, a kultúrában, zeneileg, képi világában, reklámpiacon, gyerekeknél, fiataloknál, stb., és annyira nem ismerjük ezt Andi meg tökre, hogy arra gondoltunk, hogy jövő héten csütörtökön tartunk majd egy órát, amikor egy kicsit közelebb kerülünk ehhez a világhoz. Erről egyelőre többet nem árulok el, csak annyit, hogy mindig hallgassátok a műsort, de jövő csütörtökön 8-tól 9-ig nagyon különleges utazásra hívunk.
1: Így van, és abszolút Korea játsza majd a főszerepet, mármint a déli része nyilván.
0: Így, pontosan. Jó, szerintem ügyesek voltunk. Rolandra kifejezetten büszke vagyok, hogy ilyen furcsa szavakat is le tud írni. Azért rákerestél, nem, hogy kell.
2: De tényleg.
0: Mondjuk a Csen meg volt a csekiből.
2: Mondjuk a Hyunjinnal jobb, rosszabbul járt volna még őt azért.
1: Ne, azt nem tudtam volna fejből leírni. Nem, az van egyébként, hogy ugye én nemrég konferáltam egy ilyen korai napon, úgyhogy amit rám ragadt, az azzal úgy most tudok villogni, tehát rám ragadt, hogy Bang Chan ausztrál, meg egy-két dolog még.
0: Úgy bírom, hogy ezeket a hasznos információkat így memorizálod.
1: Azért tudom azt is, hogy a Blackpink nemrég ünnepelte fennállása a 10. évfordulóját.
0: Azt én is tudom.
1: Ők ugye, őket nézd meg, mert ők egyébként csinos lányok.
0: Ja, jó, nyilván. De én róluk is azt hinném néha, hogy csinos lányok. Tehát, hogy
2: nekem... Hát azért nem.
0: Jó, na. Oké, na, ezt a világot megismerjük közelebbről majd jövő héten. Andival, meg Rolanddal meg jövünk majd vissza egy nagyon-nagyon durván szürreális hírrel nem sokára. Kaszásnak öltözve bámulta az embereket egy férfi a kórház tetejéről. Erről fogunk beszélgetni szerintem. Zseniális, és még lesznek benne fordulatok is, úgyhogy maradjatok.

0: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a Koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig. A Forrás Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat, és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Bor ünnepen este 8-tól Magna Cum Laude koncert. Ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funkies, Demfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes. Szeptember 4, Szőny, Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.luirendezvényház.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Buenos morgen mindenkinek, a szabadság után ismét itt vagyunk, a szabadságnak tehát vége, és ideje azzal foglalkozni egy kicsit, hogy milyen őrültek vannak a mi kis világunkban. Itt vagyunk Andival, meg Rolanddal a stúdióban, és hozom a héten a kedvenc, a legkedvencebb híremet, mert ettől aztán tényleg eldobtam az agyamat. Most még kutakodtam egy kicsit, hogy még több információt megtudjak, de a tény az tény. Kaszásnak öltözve bámulta az embereket egy férfi a Velszi kórház tetején.
1: Is. Tehát ez a milyen őrültek vannak a világban. Itt vagyunk a stúdióban Andival és Rolanddal.
2: Ja, igen.
0: Igen. Mert azért ezt mi is megcsinálnánk, nem? Tehát, hogy a kórház tetejéről még készítem a show feeling, nem?
1: De. Andi simán, tehát belőle ezt ki, amúgy én is, tehát, hogy azért van nekem is ennyire fekete a humorom szerintem. Szóval, hát elképesztő, ugye 26 éves a srác, és akkor úgy gondolt, hogy a kórház tetejére így tetőtől talpig feketébe öltözve jó dolog fölmászni, meg egy ilyen tengére emlékeztető tárgy is volt nála, és itt most nem a Wesley Snipes-ra célzok. Szóval azért brutálisan tényleg abszurd humorérzék kell ez.
0: Andi, engem annyi érdekel tényleg, hogy június 6-án te hol voltál?
2: Azt már én sem tudom.
0: Te már nem tudod. Jó. Durva a sztori, durva, és még néhány háttérinformáció a történethez, hogy ez egy angol állami kórház, tehát hogy itt lehetett volna, nem tudom, hogy volt-e, mert nem ismerte be végül, de hogy lehetett volna valamilyen állami kórházra tett utalás is, bár egyébként sokan ezt a csávót nem halálnak nézték, szerintem félreérthetetlen, mert ugye egy fekete csukjában van, és a kezében pedig ott van a kasza. De hogy van, aki madárijesztőnek nézte, hogy kicsit tompítsa a dolgot. Volt, aki azt mondta, hogy kísértelt, volt, aki megmosolyogta a témát. A csávót egyébként pénzbüntetéssel büntették meg, és egyébként azt nézem, hogy nem is kértek tőle sokat, 200 fontos pénzbírságot, és utólag azzal védekezett, és ez a kedvenc fordulatom a történetében, hogy ő nem is halálnak öltözött, ő valójában varjú volt.
2: Igen, egy pengével a kezében.
0: Ez olyan, mint a devecseri sasmadár, nem? Tehát, hogy igazából ő nem halál volt, ő egy varjú.
1: Igen, ő egy ilyen pengés varjú. Igen. Jó, figyelj, egyébként én akkor a helyében már beleálltam volna. Kíváncsi lennék a motivációjára amúgy. Tehát, hogy ő ezt így kitalálta, hogy ez ilyen vicces? Hogy akkor a színbajt hozzuk az emberekre? Hogy akkor eljött a kaszás itt a kórházba mindenkiért? Ez érdekes.
2: Szerintem csak akart generálni egy ilyet magáról, vagy én nem tudom. Tehát más nem tudok elképzelni. Hát most miért? Szerinted elmentek neki otthonról és beöltözött, de akkor meg nem védekezne azzal, hogy ő egy madár volt.
0: De szerintem.
2: Varjú.
1: De miért nem áll bele? Akkor vállalja fel.
2: Ez az már ugye a büntetést, már úgyis megkapta. Most már
0: ha már így elkaszálták.
1: Hát akkor már simán bele kéne állni. Látod, itt legalább megvan, hogy ki az illető. Hát Kőbányán a mai napig szerintem keresik. Ja, a fantomot például.
2: Igen.
0: Többen egyébként fizetnének is a szolgáltatásaiért. Na, de hogy itt komoly balhé volt, tehát amikor riasztották a rendőrséget, akkor az is egy furcsa pillanat lehetett. Itt van a cikkből a pontos idézet. Képzeljétek el, fölhívták a rendőrséget, és azt mondták, hogy egy fekete csukjás, köpenyt viselő alak áll a kórház tetején, közvetlenül a főbejárat fölött. Lehet, hogy a halál.
1: Mit mondott erre a diszpécser, hogy ez nem sok jót jelent?
0: Igen, és hogy mondtam? Megismételni? És az ott dolgozó egészségügyi személyzetet, meg az embereket is megriasztotta, és akkor egyből kirendelték a rendőrséget, hívtak tűzoltókat is, mert ugye magasról kellett leszedni, mentőt nem kellett kirendelni, mert az ott volt, tehát lehetséges, hogy a pszichiátriai osztályra hamar be lehetett volna tolni, és felszólításra sem jött le, csak állt, mint a halál. Nézte onnan az embereket, akik sétálgatnak, meg az intézkedőket. 50 percig tartott ez a kis live act.
1: Jó, a média hacknek egyébként zseniális, igen. Tehát azt el kell ismerni.
0: És árt ezzel valakinek, de most tényleg? Tehát,
2: hát
0: hogy...
2: azért nem tudom, tehát én biztos, hogy nem örülnék neki, meg tapsikolnék, hogyha látnék egy ilyet.
0: De
2: meg...
0: mi komolyan vennéd, nem elröhögnéd magad?
2: De lehet, hogy először elnevetném magam, csak tudod, ott van ebben az a faktor is, hogy mondjuk mi van, hogyha ő öngyilkos akar lenni. Tehát, hogy nem feltétlenül attól ijednék meg, hogy most azt gondolnám, hogy a halál, bár sosem lehet tudni, hanem attól, hogy ugye le fog ugrani.
0: Jó, de kevésbé ijesztő a jelenet mondjuk, hogyha ugyanígy beáll a stráda mellé? Igen. Én lehet, hogy ott jobban elnézem, hogy ez egy kísértet, nem?
2: Én ott jobban nevetnék rajta. Az sokkal viccesebb lenne.
0: Nekem ilyen végső állomásos jelenet, hogy új, itt valami lesz.
1: Ja, kicsit olyan amúgy, igen. Fél, biztos, hogy Magyarországon biztos, hogy lenne belőle baleset a nézelődők miatt. Tehát ez ugye mindig így zajlik. Figyelj, lehet, hogy azért a 80 éves Méri néni, aki nem túl jó fizikai állapotban ment be a kórházba, hogy annyira nem vette viccesnek a dolgot.
0: Jó, de akkor máshol tényleg megcsinálták volna, és akkor viccesebb lett volna, vagy mondjuk egy repülőtéren?
2: Hát akár. Mindegyik jobb helyzet, mint az, hogy fölmegyek egy kórház tetejére, és ott állok.
1: Igen, repülőtéren beáll mondjuk a büfébe a sorba.
0: Az gyönyörű.
1: És fölveszik a reakciókat videóra. Na, az mondjuk vicces.
0: Jó, nem tudom, csak mert szerintem, tehát vannak most mindenféle ilyen dolgok. Andi, te biztosan tudod, van egy Netflix sorozat, amit például egy házról szól, ahova a ház kvázi bezárja az embereket, igen. És azt úgy reklámozták, hogy volt egy ilyen óriás plakát, amin berendeztek egy ilyen kis üvegterasszerű nappalit, és egy vagy két napot, nem tudom, valamennyit ott töltött egy fizetett ember, kvázi, mintha a plakát beszorította volna, és úgy reklámozták élő emberrel a filmet. Tehát, hogy nekem ez ezzel egy kategória, hogy valamit csinál, csak kéne mögötte legyen valami üzenet, amit tudunk. Akkor lenne igazán értelme.
2: Igen. Mondjuk itt van például itt egy helyi író, akinek van egy könyve, és az egyik szereplője a pestises halálmaszkban van. És ő megcsinálta ezt a halálmaszkot, és akkor beöltözött a könyvfesztiválra, meg egy-két ilyen könyves eseményre, és mondta, hogy őt is azért úgy nézték így először, így megijedtek tőle, meg furcsán nézték néha. Úgyhogy ott például ennek így van egyfajta ilyen kis üzenete, meg játékosság benne, de azért most tényleg, hogyha kiállok a strádára egy ilyen halálként, és fogom a kaszát.
1: Igen, de a filmnél az egy kreatív marketing húzás
0: hát
1: volt.
0: Ti nem gondoltatok
1: nem
0: arra
1: a komi filmjeit azért menőbb lett volna így reklámozni.
0: Ti nem gondoltatok még arra, hogy valamilyen headsből valaminek beöltöztök?
2: Hát én headsből nem öltöztem be.
1: Nem, én ilyen farsangi buliba
0: megyek beöltözni. Annyi ötletem van. Halloween. Tehát van az a csávó, aki Amerikában úgy öltözik, hogy fölvesz a fejére egy ilyen építkezési sisakot, és a kezében van egy mappa, és csinál YouTube videókat, hogy hova jut be ingyen, és bemegy Disney World-be. Tehát, hogy gyakorlatilag néha láthatósági mellény is van rajta, és bemegy egy csomó helyre, mert azt hiszik, hogy ő intézkedik. Vagy mondjuk szerintem ugyanezzel az elvel itt is be lehetne jutni egy csomó helyre. De például mindig álmom volt az, hogy bejussak egy ilyen gyors étterem konyhájára. Hogyha szereznék egy olyan szettet, szerintem simán besétálhatnék, senkit nem zavarna. Aha.
2: Hát először biztos. Csak aztán utána néznék, hogy ki ez az új gyerek.
1: Bár a munkaerőpiac, tehát, hogy ha úgy van, akkor ha váltasz,
0: a teljes nagy álmom, és szerintem az gigapoé lenne, és azt kamerázni kéne, bemenni az állatkertben ilyen rovarírtó ruhában, meg a hátadon ilyen sprés dobozzal a pókházba. És nézni, hogy milyenek a reakciók, hogy mi van. Igen. Megjöttem az írtásra.
1: Igen. Vagy úgy, hogy beöltözöl, mondjuk fölveszel egy ilyen, nem tudom, oroszlán jelmezt, tudod, tehát hogy beöltözöl valamilyen állatnak.
0: Igen, szerintem azt csinálták is bizonyos kínai állatkertek, nem? Hogyha nincsen elég állat, akkor...
2: Igen, azért koala volt, vagy nem koala, mi pandának
0: öltözöl.
1: De figyelj, megnézném, hogy beöltözöl, mit tudom én, gorillának, és oda mész frankón a gorillák elé, hogy mit reagálnak rá.
2: Ja, tényleg.
1: Ez például tök érdekes lenne.
0: Szerintem ez abszolút működőképes, és meg lehet vele zavarni szituációkat, vagy mondjuk egy foci mérkőzésen beöltözni játékvezetőnek. És lemenni a pályára, és győzködni őket, mint Leslie Nielsen az Enrico Palazzo opera énekesre, hogy én vagyok az igazi. Bizonyított. De ha már a kasszás jelmeznél maradunk, akkor abban meg tudjátok, hogy hova mennék nagyon szívesen? Egy esküvőre.
2: Jaj, hát igen, az is elég csendben. Morbid lenne.
1: Vagy egy temetésre akkor már, nem? Tehát, hogy azért az lenne az
2: igazán. A temetés, júj. Az tényleg a morbidságnak a morbidsága.
0: A temetésen tudjátok, mit csinálnék? Beöltöznék ilyen homokembernek, és a mellette lévő sírboltból másznék ki. Csak így, hogy mennyi az idő? Hányat írunk? Bocsánat!
1: Igen, és azért tudod, nagyon nem mindegy, hogy az esküvőn mondod a fiatal lánynak, vagy pedig a temetésen az idős nénnek, hogy te leszel a következő.

0: piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg. Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret. Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
2: Figyelem, horgászok és családok! Szeptember 6-án irány Esztergom, a Búbánat völgyi kerektó.
3: A KEMHEZ országos rekordkísérletre várja a horgászó családokat.
2: Minden résztvevőnek meglepetésekkel és egész nap színes programokkal készülünk. Horgászat, koncertek, gyerekprogramok és rengeteg élmény. Legyetek részesei ti is a rekordnak.
3: További információ
2: a Komárom Esztergom Vármegyei Horgász Egyesületek Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, a Baptista Szeretett Szolgálat Alapítvány is segíti a túlélőket. 2 év múlva kezdődik a szeptember 11-i terrortámadások értelmi szerzőjének tartott terrorista vezér bírósági tárgyalása. Professzionális kötéltechnikai mentőcsapatok vetélkednek Esztergomban. Jönnek a részletek a Forrás Rádió híreit, Hittaler Andreától hallják. A Baptista Szeretett Szolgálat Alapítvány megkezdte a helyszíni segítségnyújtás megszervezését és az adománygyűjtést a nepáli katasztrófa túlélői javára, közölte az alapítvány csütörtökön az MTI-vel. A szervezet élelmiszerrel, takarókkal, egészségügyi ellátással és háztartási eszközökkel segítene, ehhez kérnek felajánlásokat. Online adományozásra a www.adomány.baptistasegély.hu oldalon biztosítanak lehetőséget. 2 év múlva kezdődik a 2001. szeptember 11-i terrortámadások értelmi szerzőjének tartott Khalid Sheikh Mohammed bírósági tárgyalása, derül ki az amerikai hadbíróság szerdai keltezésű irataiból. Michael A. Schrama hadbíró döntése alapján a 2003. márciusa óta őrizetben lévő terrorista vezető és 3 vádlottársának első tárgyalási napja 2028. június 5-e lesz. Az ügyészség 2027-re kérte a tárgyalás dátumának kitűzését, ami a bíró szerint túlságosan korai lett volna. Mohamed 2024-ben vádalkút kötött az amerikai hatóságokkal, ennek alapján a halálbüntetés elkerülése érdekében bűnösnek vallotta volna magát. Az egyességet a szövetségi fellebbviteli bíróság 2025-ben megsemmisítette. A 61 éves férfit 2006 óta a Guantanamo-i amerikai támaszpont különleges börtönében őrzik. 10 ország, 12 professzionális kötéltechnikai mentőcsapata méri össze tudását augusztus 29-éig Esztergomban, a 3. alkalommal megrendezett Budapest-Rób nemzetközi kötéltechnikai mentőkihíváson, közölte az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság a honlapján csütörtökön. A verseny során a csapatok 8 előzetesen nem ismert mentési feladattal találkoznak, a kihívásoknak Esztergom több különleges pontja ad otthont, a verseny egyik kiemelt és a közönség számára is látványos helyszíne az esztergomi bazilika, de a város más részein is találkozhatnak a látogatók a csapatokkal. A kihívásban Magyarországot a 8. kerületi hivatásos tűzoltó parancsnokság, a mohácsi speciális mentők és a készenléti rendőrség Police Rope Team képviseli. Augusztus 29-én szombaton lesz a Szent Ágoston napi búcsú. Az Agostyáni Kultúrházban 15 órakor kezdődnek a gyermekprogramok. Ünnepi felvonulás indul 16 óra 30-kor, amit Stramli zene és ünnepi műsor, valamint Schwab Bál követ. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma napos időt jósolnak, csak a délutáni órákban jelenhetnek meg a felhők, de csapadékra nem kell számítani. A szél élénk lesz, 27 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

csillagok együtt állnak, a madarak csicseregnek, és jön a műsor, amiért fel kell a nap, és a

0: mikrofonnál Ily és Roland és Rédl Ádám. Ily és Roland és Rédl Ádám.
1: Buenos!
0: Buenos morgen!
2: 9.03 elsült a kezem. Itt a Roland, itt az Ádi. Sziasztok!
3: Ez
2: többet nem kell várni, így rímel.
3: Igen, figyelj, közelezte is a 40-hez, szokj hozzá. Ja. Szépen lassan most már csak a kezed fog elsülni.
2: Ó, de hát, csak óvatosan, nehogy a pofonon fol legyen.
4: Sőt, lehet, hogy idő előtt nem csak a kezed fog elsülni.
2: Tegnap felsülni, nem azt akartad? Nem az volt a szó, amit kerestél?
4: Az már rég megtörtént.
2: Tegnap azon gondolkoztam, hogy egy kézilabda csapatnak mi lehet a leggázabb zene, amire bevonulhat. És gondolkoztam, hogy milyen lenne egy Gedeon bácsira bevonulni, vagy mondjuk mi vagyunk a farkasok, akkor a farkas vagyok a Dzsungel könyvéből, felmerült a pofonofon, az se rossz. De mi, szerinted mi a legrosszabb dal, amire be tudna vonulni egy kézi csapat?
4: Hát de az a baj, nem megbántva, egyébként tökre bírom a Dórit, aki előadta ezt a dal, de a Cuki vagyok.
2: A Cuki vagyokra kéne?
4: Uh-huh.
2: És egy ilyen jó erős férfi csapat, nem arra jönne be?
4: Úgy, azért, igen.
2: Aha. Jó az irány. Egyébként mondom, miért kérdezem, tök vicces lenne az ellenfélnek ilyet bejátszani. Nem? Sószerű.
4: Az milyen prank lenne már, tényleg? Az jó, az kemény.
2: Muszáj bejönniük, vagy az I'm a Barbie Girl-re. Annak még van is húzása, nem?
4: Ja, egyébként azon szerintem mindenki nevetne. Én gyanítom, hogy azért még a játékosok is.
2: Lehet, hogy egy ilyet megjátszom majd. Na, jó. Ez ötlet szinten elraktárolódott, vagy zódott. Mert a 7 métereseknél már használunk ilyeneket, tudod, hogy akkor a cápa zenéje szól, vagy valami kis western zene, tehát valamilyen, amivel meg tudod zavarni esetleg az ellenfelet.
4: A western zene egyébként igen, azt itt Tatabányán, ugye a kéziseknél, ott ugye a BRK, a Karcsi a DJ, és ő például rendszeresen volt egyszer egy Vadnyugatból azt a bizonyos részt, ott, amikor a szemeket mutatják ott a párbajnál, ugye ez egy kultikus filmjelenet, aki látta, szerintem nem felejti, na annak az aláfestő zenéjét.
2: És néha be is. Megvan a tökéletes! Képzeld el, hogy följött a mi csapatunk, nem az jön másodjára, tehát hogy már fenn van a hangulat, már mindenki várja, már hangolódnak, és egyszer csak megszólal, hogy bébi, sártűtűtűtűrűp, és jön az ellenfél.
4: Ezúton akkor küldenék minden illetékesnek ezt az ötletet.
2: Na, ez jó. Oké, nálunk is van egy dal, ennek nem áruljuk el se a címét, se az előadóját, de hogyha megfejtitek, akkor aranyat ér, nem aranyér, aranyat, mert hogy 2 Tatabánya Fight Night jegyünk van a 2. Tatabánya Fight Night-ra, és ez még egyszer is van.
4: Na, bizony, még
2: ennél
4: egyszer.
2: Bonyolultabban el lehetett volna.
4: Tehát magyarán 2 páros élet lehet egy. Nyerni, így van, 2 nyertesünk lesz a mai műsor végén. Ezt szeretné tanult kollégám a maga bonyolult nyelvtani szerkezeteivel kifejteni. A lényeg az, hogy fejtsétek meg, én azt gondolom, hogy ez mindenkinek sikerül, nem is kaptunk talán ma még rossz megfejtést.
2: Hát nem.
4: Szóval füleljetek, nagyon könnyű lesz felismerni, melyik közismert sláger refrénjét játsszuk le visszafelé most.

0: Jó, most raktam össze tényleg, hogy mi van. Mike Raymond él. És lemész a kútba.
1: Igen, egyébként kiindulva az előadó anyagi helyzetéből, én is pont erre tippelnék, hogy valóban Mike Raymond él.
0: És aki tudja a megfejtést, az majd kap belépőket.
1: Majd kap. Úgy, ketten úgy. Is majd kapnak.
0: Így.
1: Az, de ez de szép volt, de büszke vagyok rád.
0: Na, lényeg a
1: anyád
0: lényeg.
1: Úristen. 0620-97-8-97-8-es ide kell na, írni mindenfélét. Meg inkább a megfejtést, meg a saját neveteket.
0: Ez kell. Andi egyébként mondta, hogy még menőbb lenne a temetőben egy koporsóból zombiként előjönni. Azért abból is lehetne egy jelenet.
1: Azt imádnám. Mondjuk lehet, hogy valaki ott kapna szívrohamot, szóval onnantól meg már nem lenne vicces a dolog.
0: De ja, azért igen, megnézném. De, ha még meg igen. Jaj, nem áll. Most tényleg? Szabó Győző is nyit kávézót?
1: Hallod? És ezzel mi bajod van?
0: Ha nem csak az, hogy egyébként bírom a Szabó Győzőt. A kávézókat is szeretem.
1: De a hogy... Győző mutyából kiindulva ott csak porkávé lesz?
0: Jézusom, Isten.
1: Bocs.
0: De hogy ezen hányan elvéreznek? Mondjál már nekem olyan híres színészeket Magyarországról, vagy énekeseket, vagy akárkiket, akik tudtak sikeres vendéglátóipari egységet létrehozni. A Mázs is majdnem belecsődölt ebbe, a Bajoriminek az összes pénze ráment, én úgy tudom, ki volt még, de többen próbálkoztak ezzel, és egyrészt nem abban a szakmában vannak, tehát hogy miért gondolja azt valaki, hogy ő sikeres színész, és tényleg jó színész, és akkor majd ebben is jó leszek.
1: Hát én azt gondolom, hogy például a Majkának a pizzázója az megy, a Fredinek a fagyizóját tudom, hogy megy.
0: De akkor ketten.
1: Most így hirtelen el, biztos, hogy van még
0: a
1: egyébként.
0: A Kicsi Huszár jut eszembe, a Mázs jut eszembe, a Kozsónak a teknőse, zöld teknős volt, vagy nem tudom mi.
1: A teaház.
0: Igen, ez tök jó teaház volt, de azt hiszem azt is túl kellett rajta lépnie, mert nem jött be a dolog.
1: Hát ott voltak némi nemű anyagi jellegű gondok, igen.
0: Igen, tehát hogy nekem ez annyira furcsa. Persze kívánom neki a legjobbakat, meg jöjjön össze, csak itt nézem a cikket, és megint azt olvasom benne, amit mindenkinél olvasok, hogyha másik világból jön és nyit egy ilyet, szokásosan. Milyen lesz? Mit tippelsz? Milyen lesz? Te még nem olvastad a cikket, tehát mit álmodott meg ide?
1: A kávézó? Egy ilyen fancy? Nagyon fancy kávézó? Bár a Győzőben meg pont nem ezt nézném ki, mert az ő egyéniségéhez szerintem pont nem ez illene, de
0: legyen. Bizonyos vonaton rajta ősz, különleges gasztró dolgok lesznek majd, és fontos neki, hogy személyes legyen.
1: Hát, ez már annyira elcsépelt.
0: De ez az, hogy kívánom, tényleg kívánom, hogy jó legyen, meg tök tehetséges színész, csak hogy biztos, hogy ebbe kell rakni a pénzt?
1: Hát, inkább ebbe rakja, mint abba, amiben korábban.
0: Ez igaz.
1: Zsozé, hogyha hamburgerezője nagyon megy itt, közben megkaptuk.
0: Jó, oké, akkor vannak kivételek. Kívánom, hogy neki is menjen. 22 fok van Tatabányán, most ebben a pillanatban, ma 31 lesz, csobbanjatok még, ha tudtok. Hétvégén is van rá lehetőség, és eltűntek az esőikonok jövő hétről sajnos.
1: Így van, közlekedési info Pannától, Dorogon útburkolati jeleket festenek félpályás lezárásokkal városszerte, tehát magyarán festik a zebrát, igen, a gyalog átkelő helyeket. Köszönjük szépen, hogy ezt jelezted. Nézem, hogy van-e még bármi. Igen, hát szinte szokásos az M1-esen, a Budapest felé vezető oldalon, az 50-es és a 44-es kilométer között az erős forgalom miatt szakaszosan lassul, torlódik a kocsisor a külső sávban. Ezen mondjuk tegye fel a kezét, aki meglepődött, mert hát ez nagyjából azért egy ilyen standard dolognak számít. Azt nézem, hogy egyébként ezzel együtt komolyabb fennakadás nincs a pályán. Lehet, hogy jövő héten ott is cifrább lesz a szitu.
0: Igen. A világtörténelem leghosszabb és legkörülményesebb és legveszélyesebb lezárásában. Vagy Guinness rekord Magyarországon.
1: Egyébként ez Guinness, tehát szerintem az a 42 kilométeres.
0: Ez 84 kilométer, hogyha így minden nézel.
1: Igen. Szóval az szerintem is Guinness rekord gyanús.
0: Na jó, akkor naphírét már Roland hozza. Egy picit talán kapcsolódni fog itt az előző óra végéhez, mert azt gondolom, hogy ezen a vonaton még utazhatnánk. Vannak még elmebetegek a környékünkön, úgyhogy lesz miről beszélni. És erre lehet készülni, meg még egyszer, hogyha játszanál, akkor most van még egy lehetőséged, hogy küldjél SMS-t. Kétszer két jegyünk van, az SMS Viber számunk 0620 978 978.

Főnököd legyen az első hang, amit reggel hallasz. Válaszd a Buenos Morgent! A Buenos Morgent! Ébredj minden hétköznap íj és Rolanddal és Rédül Ádámmal.

0: 9 óra múlt 20 perccel. Jó reggelt a Rolandnak, jó reggelt neked, aki a rádiókészülék vagy mobilkészülék másik felén ülsz, állsz, eszel, iszol.
1: És jó reggelt a Szentendrei Fantomnak, ezúton is üdvözöljük őt. Képzeljétek, hogy fehér ruhás csuklyás rém tartja rettegésben a helyieket. Állítólag a helyzet már annyira elmérgesedett, hogy sokan sötétedés után egyedül nem mernek kilépni az utcára. A helyiek beszámolói szerint egy fehér lepelben, csuklyában, sőt valaki szerint menyasszonyi ruhára emlékeztető öltözékben megjelenő alak bukkant fel Szentendrén. Egy férfi videót is készített róla. Elmondása szerint az alak egy ideig mozdulatlanul figyelte, majd amikor közelebb ment hozzá, akkor egyszerűen elsétált. Mások szerint egy parkoló autónál bámulta a sofőrt. Vannak, akik attól tartanak, hogy fiatal lányokat és nőket figyel meg. Minden esetre az biztos, hogy valaki egy ilyen fehér hacukában a szentendreieket próbálja rémisztgetni.
0: Te láttad a menny a szörnyet? Már hogy tényleg ilyen mennyasszonynak tűnik a dolog, vagy a hölgy, vannak róla videók, de egy kicsit ilyen, van benne egy kicsit ilyen yeti jelenség is, hogy az összes videó messziről van, meg sötétben, meg ilyen homályos fehér folt.
1: Van ugye ez a, nem tudom, veled szembe jött ez a táncoló orosz nő karakter.
0: Még nem győztél meg.
1: Nem, az egy ilyen ijesztő karakter. Aha. Ha beírod, fog kidobni videókat a Google, az biztos.
0: Már inkább a céges gépre. Táncoló orosz nő, uh-huh. Nem akarom, hogy ilyenekkel dobáljanak. Utána.
1: Igen, nem azt írt, hogy rút tánc, az más.
0: Jó. Táncoló orosz nő.
1: Aha, azt hiszem, hogy orosz talán. Hát azért nem fogsz így megijedni. Az lehet, hogyha élőben látnám, akkor megijednék.
0: Aha, keresem.
1: De hogy én egyből rá asszociáltam így a szentendrei rém kapcsán.
0: Jaj.
1: Na megvan.
0: Hát elég sokat kiad, és nem az első találatok között, de azt hiszem rá gondolsz. Egy kicsit ilyen horrorfilmbe illő.

0: a hölgy.
1: Rá gondolsz? Hát most így fogalmam nincs, hogy nem látom a monitorodat.
2: De egy valós?
1: Nem tudom, hogy szerintem többen is alakítanak ilyet. Tehát én úgy sejtem, hogy ez egyszer valahol elindult világszerte, aztán azóta már a világ több pontján felbukkan. Szóval azért rendre visszatérnek ezek a fantomok, meg mindenféle ilyen ijesztgető emberek, ugye mindenhol máshol. Tehát minden...
2: Kicsit olyan, mint aki a... Mi ez a film, amikor kijön a tévéből a...
1: Igen, a kör. Igen, kör, egy kicsit valóban ráemlékeztet. Hát mondom, ehhez képest a kőbányai fantom, vagy hát tudjuk, hogy Szegeden meg milyen ember van. Szóval ők ehhez képest semmi.
2: Azt nézem, hogy itt most a Bükköspatak partján van ez a hölgy, de senki nem ismeri a történetét, és hogy a helyiek már is szövetkeznek, hogy akkor majd elkapják, vagy rajta kapják a hölgyeményt. Én a Fókuszban láttam, és ott találkoztam vele, és ott mutattak egy másikat is, az meg Budatétényben, ilyen ijesztő maszkban, beáll embereknek a kertjébe, és ott áll. Azért az is kemény, nem, hogy kinézel este, és ott áll valaki egy fehér maszkban, tiszta sikoly.
1: Ő ilyen harisnyát húz a fejére, ugye? Valami olyasmi.
2: Igen, és róla se tudják, hogy ki, de itt meg már ilyen nyomozást indítottak a lakók, meg kiraktak róla fényképet, mert valami biztonsági kamera lefotózta, és kirakták, hogy mi is figyelünk téged.
1: Az jó, nem hiszem, hogy nagyon megijedne. Egyébként tényleg para. Tehát, hogy most kinéznék a ház elé, és azt látnám, hogy egy ilyen alak állott.
2: Mit csinálsz? Rendőrség, nem?
1: Hívod. Rendőrség, persze.
2: De ez valószínűleg amúgy is para, de a horrorfilmek még rátettek egy lapáttal, nem?
1: Nyilván, igen. De ugye tudod, mert ha horrorfilm szereplő lennék, akkor menekülnék az emeletre, nem az utcára, az emeletre.
2: Ja, igen, föl, hogy aztán ne tudjál sehova menni, hogyha bármi támadás ér.
1: Igen.
2: Meg ahogyan a sikoly paródiájában van, hogy van az asztalon egy kés, egy fegyver, meg egy banán, nyilván a banánt fogod megvédekezni. Te mivel bejön egy ilyen, mivel ütnéd le otthon? Mi van, ami nyilván úgy támadhatsz vissza, hogy ő támadott, tehát nagyjából azt a szintet használhatod, de mihez nyúlnál otthon? Rágurítod a zongorát?
1: Hát azt nem tudom rágurítani.
2: Akkor mit csinálsz? Én kést biztos nem fogok, mert ezt láttam a filmekben, megcsúszik a kezem, engem szúr meg, vagy visszatámad vele, tehát a kés nem jó.
1: Az nem jó, igen. Nem tudom hirtelen egyébként, hogy mihez nyúlnék. Hát most én megfogom a felmosó rongyot. Hát
2: nagyon nincs mit,
1: igen,
2: nem?
1: Tehát azért úgy bevallom, hogy nem nagyon tartunk otthon ilyen önvédelmi eszközöket.
2: Tudod, mit használok sokat? Ez ilyen Windex, ilyen ablakpucoló cuccot. Lehet, hogy jól lesprice, arcon spriccelem ilyen klinnel.
1: Na, azt olyat én is találnék, az közel van a bejárathoz ráadásul, igen, tehát hogy ahhoz tudnék nyúlni. Tényleg nem tudom.
2: Kefe van még, ami úgy viszonylag kézre.
1: Asszal, milyen ijesztő lennél, most képzeld el, megfogod a WC-kefét. Hát lehet, hogy egyébként kiröhögnek.
2: Lehet, hogy ezért ne pucoljátok le a WC-kefét, mert hatékonyabb fegyver.
1: Vagy a WC-pumpát így rányomod az arcára, baromi nehéz leszedni, mert hogy a vákumon le tartja.
2: Hűtőből tejszíjabb, elvakítom, ettől megtántorodik.
1: És ezek rádobálsz 20 deka a felvágottat.
2: Lehet, hogy a tabaszkóval próbálkoznék, mert az csípi a szemét.
1: Ja,
2: vagy a WC-spré, az óceán illatú, az jó.
1: Esetleg tényleg megdobálod egy pár vécigurigával.
2: Nem, valószínűleg én beülnék a sarokba sírni. Nekem ez lenne a taktikám.
1: És bízol benne, hogy hát, ha megsajnál.
2: Jó, de lehet ebbe jó indulat? Tehát mit tudom én, el tudod képzelni azt, hogy nyilván valami bolondság van a fejben, de el tudod képzelni, hogy mondjuk ez a fehér ruhás hölgy, mit tudom én, elhagyta a kutyusát, és őt keresi minden éjszaka, és azért fehér ruhában, hogy nem, látszódjon, hogy
1: simán őrült.
2: A bringások. Csak őrült?
1: Nem, vagy őrült, vagy tényleg riaszgatni akarja az embereket.
2: És akkor mit érdemel az a bűnös? Tehát, hogyha őt elkapják, akkor mi van? Mert az van, hogy itt megint eszembe jut az, hogy baj, hogy bezárták a Vigyorgot. Tehát Magyarországon bolondokháza, mint olyan, már nem létezik. Tehát mit lehet csinálni? Mert annak, amikor bezárták, akkor onnan mindenkit kiengedtek.
1: Egyébként meg az, hogy mondjuk fehér ruhában mászkál, és kint van az utcán, tehát abban szerintem semmi büntetendő nincs, ha az például egy mennyasszonyi ruha. Vagy valami fehér csukjás pulóver.
2: Hát meg azért furcsa ruhában látunk embereket. Tehát azért a vonatpályaudvaron is láttam egy férfit, aki rendszeresen feltűnik ilyen spanyol szoknyában.
1: Na azért mondom, hogy ez szerintem az önmagában nem büntetendő, tehát ahhoz csinálnia is kellene valamit. Csak az emberek félnek tőle.
2: Nem tudom, tehát tényleg nagyon sok ilyen furcsa fazon, meg furcsa karakter van. Most találtam még egyet, és itt is, na, és ez bizonyítani fogja azt, hogy vannak azok, akik nem rossz indulatból teszik, mert aki bemegy egy ilyen maszkban a kertedbe, ott biztos, hogy van valami kettő, vagy van valami.
1: Ott igen.
2: De amikor először meghallod ezt, hogy megszólalt a tóban élő 16 éves fiú édesanyja, elárulta, miért lakik a fia egy tóban, akkor mit gondolsz a gyerekről?
1: Hát az, hogy bolond.
2: Ugye? És akkor olvasod tovább, és már is megfordul a dolog, úgy hívják a srácot, hogy Iqbal, igen, Iqbal Sheikh, és képzeld el, egy rejtélyes betegségben szenved, emiatt égő érzést tapasztal a bőrén, hogyha kijön a vízből, ezért olykor abban eszik és alszik is, hogyha kijön, akkor elkezd szédülni, görnyed a test alkata, és megmagyarázhatatlan fájdalmai vannak. És ezért a tóban él.
1: Én nem tudom, hogy ez tényleg, vagy pedig csak így ő beképzeli magának.
2: Na nem tudom én sem, de az viszont tök szimpi, hogy egy helyi milliómos már utána ment a dolognak, és fizeti a kezeléseit, és próbálnak orvosok rájönni, hogy mi van, tehát hogy van valami keringési baj, vagy valami bőr, felszín, dolog, érrendszerében van-e baj, mi a gond. Én biztos, hogy a szüleiében vennék neki valamit otthonra, mint egy nagy kádat, de az is kiderült, hogy nem jó sokáig vízben élni.
1: Hát igen, gyanítom. Jó, akkor itt viszont lehet, hogy tényleg egy betegségről van szó. Na ez egészen más, de tudod, tehát ilyenkor, amikor valaki simán kettős, már bocsánat, és elkezd mindenféle random ruhákban mászkálni a környezetére a frászt hozva, ott azért csúszik a kuplunk.
2: Hát ott van például Emese, akiről én azt hittem sokáig, ugye a Emese jött és megállt a Kispálnak a dala. Ugye a Emese most már indul a buszon.
1: Igen.
2: Én azt hittem, hogy ez valami kitalált, de nem, ő egy pécsi konkrét karakter, aki a mai napig mászkál és beszólogat embereknek, és teljesen bolond, akiről ez a dal született. És mindenki tudja, hogy ha ott van Emese a buszon, akkor ő meg fog szólítani valakit, és ott balhé lesz.
1: Figyelj, vannak mindenhol.
2: Tehát, minden megvan a helyi hülye?
1: Igen, innen tatabányáról is tudnék egy-két karaktert emlegetni, direkt nem fogok, mert nem szeretném őket reklámozni.
2: Sebesbe írják, hogy Nyíregyházán van egy csávó, aki odatolja a bicikliét az ablak alá, felmászik rá, és úgy néz be az ablakon.
1: Azért az is para.
2: Ez az, aki ott bámul be a Józsi.
1: Azért az is para.
2: Jó, hát én is szeretem bebámulni.
1: Oké, de azért még se így csinálod. Tehát, hogy azért,
2: tolja a bringáját,
1: azért
2: Jézusom.
1: A kukkolásnak már egy egészen extrém fokozata.
2: Ja, de ha nem csinál semmit.
1: Hanem, hogy csak néz, akkor is para. Hát ne kukkoljon.
2: Keresi azt a családot, aminek a hangulata megragadja. Hát ez nem az.
1: Még. Az a baj, tudod, hogy ehhez én túl sok gyilkos elméket néztem.
2: Jó, de egyébként tényleg a filmes kultúra meg a háttér miatt azért feltételezzük a rosszat, nem? Tehát, hogy nem semmi, senkiből nem az jön elő, hogy na, akkor itt jó indulat van.
1: Hát nem az jut eszembe elsőnek, hogy jaj, milyen kedves ember, és akkor behívnám vacsorázni.
2: Na és most tegyük azt, tényleg elkapják ezeket. Mi lesz?
1: Nem tudom.
2: Szerintem elmondják neki, hogy ezt nem kéne, és akkor másnap megint ott lesz.
1: Én is azt gyanítom, hogy egészen addig, amíg ő valami büntetendőt nem követ el, addig biztos, hogy nem tudják lecsukni.
2: Írjátok már meg, nincs valahol pucér? Tehát olyan, aki vézem, mert most volt mindenféle ruhás, meg kukkoló, meg bámuló, nincs olyan, aki öltözni nem szeret?
1: A hatá mesztelen 20 éves női fantomot keresel, úgy érzem.
2: Jelentkezzetek.

0: amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
1: Ez a Beat.
0: Ez a Beat.
1: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig.
0: 3-tól 5-ig.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá! Komárom. Határtalanul jó.
2: Ez reklám volt.
1: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 3:10 lesz, 2,5 perc múlva. Te láttad a holdfogyatkozás? Én erről totál lemaradtam ma reggel.
1: Mi volt ma holdfogyatkozás?
0: Állítólag tök szép volt. Itt írják is, hallgatok.
1: Figyelj, nem, hajnalban azért úgy nem ezzel vagyok elfoglalva.
0: Pedig amikor jöttünk errefele, elvileg még pont lehetett volna valamit látni belőle. Na mindegy, ezt kihagytam. De nekem a napfogyatkozás is kimaradt, már hogy a mostani részleges.
1: Igen, részleges az volt?
0: Az se volt. Az volt, csak az más. Igen, azt nézem, hogy állítólag a legszebb látvány az 5:20 körül volt várható. Itt most egy előtte cikket nézek. Aha, hát jó. Erről lemaradtam. Pedig pont akkor jöttem. Miért nem néztem?
1: 5:20 én szerintem reggeliztem. Tehát körülbelül erre lettem volna képes. Bevallom, nem nagyon. Nem néztem az ég felé, hiába énekel erről a Charlie.
0: Tehát míg a hold fogyatkozott, Roland dagadt?
1: Ez így, pontosan.
0: Igen, ez a...
1: Pontosan.
0: Egyensúlyi helyzet, nem? Az anyag megmaradás törvénye.
1: Nem, egyébként annyira nem egészséges reggelim volt, úgyhogy nem dagadtam tőle.
0: Akkor jó, az kell. Na jó, hát ezt most kihagytuk, majd a következőt megnézzük, nem? Mikor is lesz? 2426-ban.
1: Kicsit nehéz lesz.
0: Na, jó, de csak részleges.
1: Amit viszont nem hagyunk ki, az a sorsolás, mert hogy ráadásul ugye 2 nyertesünk is lesz így a mai műsorban, úgyhogy szerintem aki megírta az általa helyesnek tartott megfejtést, amiről mindjárt lerántjuk a leplet, az már nyilván tűkönülkön várja. Tűkönülke?
0: Ez tök jó, ez milyen szó? Ez egy tűkönülke. Én tülkös napot mindenkinek.
1: Tülkönülke. Tülkönülve várja.
0: De egyébként ez tetszett, ez tök jól hangzott.
1: De ezt simán elhiszed, hogy egy kanapé az IKEA-ban, nem a tülkönülke.
0: Igen, csak kicsit szúr. Nézzének képzelem, tudod, ilyen fakírosnak, vagy mi az?
1: Az a legújabb fakír szett, igen, az IKEA-ból ez a tülkönülke.
0: Na, akkor megmutassam, hogy szól normálisan a dal?
1: Mutassuk.
0: Jó, és akkor meglátjuk, hogy ki tudta, ki nem.

0: Bizony, Majka, és egy valaki írt rossz megfejtést, aki azt írta, hogy Maja.
1: Jó, meg kell
0: egész. Egy kicsit elcsúszott.
1: Igen.
0: Mindenki
1: igen.
0: Táncol, 90.
1: Így van. De figyelj, egyébként olyan szempontból azért vannak örökérvényű dolgok, hogy nem csak a 90-es években szerették a lányok a breaket. Én kérek elnézést.
0: Azt hiszem, ennél magasabb polcra már nem lehet menni. De azért megpróbálom, jó? Hogy miért nem jó az okos ember fejét megsimogatni? Na?
1: Nem tudom. Mert lángelme?
0: Az se rossz, mert vág az esze. Na, mit szólsz?
1: Pedig nincs is szóvíz csütörtök.
0: Á, csak ez belém szorult volna, ezt jobb ezért kérni. Egyébként érdekes volt megfigyelni ezt a dalt. Én is szeretem, meg Majka nagyokat alkot, de hogyha kiveszed belőle a főszólamot, és megnézed a vokált, akkor tényleg olyan, mint egy ilyen torokgyulladás utáni tini, aki megpróbál így énekelni egy átüvöltött éjszaka után. Figyeld meg egyszer a vokálrészt, és úgyis leadjuk majd. Ja, hát nem az ének húzás viszi ezt annyira, vagy de nem az ének tudás.
1: Persze, de ő maga is mondja, hogy ő nem tud énekelni. De
0: van egy hangulata, igen.
1: Abszolút, egyébként tök jól sikerült dal lett. Na, sorsoljunk, te is sorsoljál egyet, meg én is sorsolok egyet, mit szólsz?
0: Jó.
1: És akkor bemondunk két keresztnevet.
0: Oké, akkor figyelj, indítom a dobot. Tehát kétszer két jegyünk van. És akkor én mondom az első nyertest, aki... Bernadett!
1: Gratulálunk!
0: Te is kérsz külön dobod?
1: Értesítjük. Igen, anélkül is tudunk sorsolni, tehát ez...
0: Jó, de ez azért hozzájárom.
1: Elengedhetetlen. Én is nyomom a gombot. Haj! És nálam is van egy B betűs hölgy, Bianca.
0: Ó, gratulálunk! B-sek nyertek.
1: Jövő héten B-B. A Cecíliák indulhatnak nagy eséllyel. Hát addigra tovább lépünk.
0: Jó van, sok sikert nekik is hozzá. Oké, na, beszéljük meg mi a stájsz. Tehát az van, hogy ahogy ezt a műsort zárjuk, én beszokom az oviba. Tehát, hogy én jövő hétfőn, kedden és szerdán oviba szokok.
1: Igen, szurkoljatok nagyon.
0: Hogy jól menjen.
1: A szobatisztaság már egész jól megy Ádinak. Még az gyakorolja, hogy az óvónéniknek szót kell fogadni. Az ebéd utáni alvást élvezni fogja. Így van, igen, még igazából azt nem tudjuk, hogy elég sajt, meg tejfő jut-e majd vajon neked az oviban.
0: Nagyon remélem. Hogy szokták mondani, vagy hogy szoktad, halacska csoport, igen, de egyébként tényleg középső csoport lesz, izgalmas, ilyen kis apás beszoktatás következik majd hétfőn, kedden és szerdán, de aztán csütörtökön visszatérek, és istibiszti karácsonyig maradok, tehát nincs több Szabi.
1: Igen, ezt külön értékelem. A másik egyébként, hogy találjuk ki, hogy vajon Ádinak mi lesz majd a jele az oviban.
0: Amúgy tudod, mi volt? Nem mondtam már? Biztos mondtam már. Ház. Az otthonosság, a megbízhatóság, a stabilitás vagyok. Te mi voltál, bomba?
1: Nézd.
0: Gomba?
1: Nem. Nem. Virág.
0: Micsoda maszkulin. Együtt érez. Rózsaszint érzokni?
1: Együtt érez, nem röhög.
0: Virág? És nem szóltak a szüleid, hogy de hát elnézést, ez fiú, vagy csak az maradt?
1: Nem tudom.
0: Még lehetél volna kaktusz. Milyen virág? Olyan általános?
1: Általános.
0: Az a sárga közepű fehér?
1: Az a klasszik virág, igen.
0: Kétszikű, egyszikű?
1: Igazából azóta is egy ilyen rejtély számomra, hogy...
0: De miért?
1: Hogy miért lehetett nekem virága. Fogalmam nincs, nem tudom. Én ezt csak így tudom, hogy virág volt a jelem.
0: Neked lánytesod van, neki mi volt, traktor?
1: Nem tudom.
0: Nem emlékszem?
1: Nem emlékszem.
0: Hát anyukád virágot tudott hímezni.
1: Ja, lehet, hogy az ment neki egyedül, és akkor azért választotta
0: szegényem,
1: ezt.
0: Szegényem, virágot kaptál, és nem gyopott meg ez egy életre?
1: Hát egy kis ideig azért a pszichoterápia az küzdött vele egy pár évig, de most már egészen túl vagyok rajta.
0: Azon agyalok, mi az igazán férfias virág? Tudsz mondani férfias virágot?
1: Nem.
0: Te napra forgó, de az se olyan pasis.
1: Orhidea. De még az se nagyon.
0: Valami futó. Muskátli.
1: Muskátli, az nem. Nincs olyan, hogy férfias virág szerintem.
0: És sárgarépa? Sárgarépa bimbaja? Felkúszott a fára?
1: Sárgarépa bimbaja?
0: Felkúszott a fára, ez lesz a népdalom.
1: Most ilyen értem. Vagy. Na, szóval, hogy drága anyukák, ha adhatok egy jó tanácsot,
0: na,
1: mint ex-virágjeles, ex-ovodás, legyetek a voksárvirág, az jó, Kristóf, te vagy az én emberem. Sajnos nem ő volt a jelem.
0: Jön még a kaktusz, meg a voksár, meg a gáspár.
1: Vannak a gáspárvirág. Az, hogyne.
0: Volt a gimmingben egy csaj, akit úgy hívtak, hogy búzavirág. Ott is a szülők.
1: Nyári virág. Én nyári virágot ismertem. Nézd, a voksárvirág, igen. Igen. Jó lehetett volna egyébként.
0: Köszönjük ezt az SMS-t.
1: De azt nem hímezni kell, hanem szilikonból megformázni.
0: Nem ímezni kell, hanem álmozni.
1: Aha, az is igaz.
0: Na. Jó.
1: Szóval azt akartam elkezdeni egyébként, hogy anyukák, ne, fiúnak légy, ne választatok virágjelet. Köszi.
0: Jó, a ház jó volt, ezt tudom ajánlani. Kislányomnak tudod, mi a jele? Zsiráf. Imádom. Az a kedvenc állata.
1: Hát ezt rólad mintázták. Igen, magas apuka, akkor legyen,
0: tudja, hogy zsiráf. Igen.
1: Legyen zsiráf. De az én gyerekemnek nem törpe volt.
0: De az van tényleg, hogy most ha lehet választani, és akkor bajban voltunk, vagy gondolkoztunk, hogy ezt hogy lehet belehímezni bármibe, és ma már nem ez van, ma már vannak matricák, meg ilyen izé, tehát hogy most már az anyukának nem kell ezzel bajlódnia.
1: De nem is értem, tehát ezt még meg kéne tartani. Tehát ha már az elmúlt generációk küzdöttek ezzel, hogy mindenbe belevarjuk a gyereknek a jelét, akkor ezt vigyük már tovább. Ne legyen a mostani anyukáknak se könnyebb.
0: Jó, ebben van valami, csak akkor el kell rugaszkodni ezektől a jelektől, és vissza kell állni a régiókra, mint a fal.
1: De lehetne ilyen modern jelek, mint Elfbar például, tudod.
0: Simán. Hogy... Budaörsön tényleg volt az óviban valaki, akinek fal volt a jele. Ez ilyen téglákból. Aha. Mit könnyű lerajzolni? Tampon. Szerintem szétestünk.
1: Jó. Az ószeppelbe se hozom. Na.
0: Csak rajzolsz egy ilyen kis egységet, és lók ki belőle valami. Félreérthetetlen. Fiúnak, lánynak egyaránt.
1: Elnézést kérek a kolléga nevében. Jót is tesz neki, hogy be fog szokni az oviba. Rá is fér egy kis szocializáció.
0: Ilyeneket ott nem mondjak, ugye?
1: Nem biztos, hogy értékelnék. Igen. Egyébként várjál, mert van csinos fiatal óvó néni. Petra, most kapcsolod ki a rádiót.
0: Ja, nem. Nézem én ilyen szemmel a nőket.
1: Jó, köszönáson kívül kérdezem meg. Csak, hogy maradsz-e az ebéd utáni alvás idejére is.
0: Persze. Kardvirág, az férfias.
1: Jó, én a voksánra szavazok továbbra is.
0: Rendben legyen így. Andi, hát köszönjük szépen, hogy vagy nekünk. Csütörtök, amikor visszatérek, akkor Andi fogja a nagykorai műsorblokkot vezényelni. Erről többet még most nem árulunk el, csak annyit, hogy csütörtökön 8 és 9 között hozzuk a koreai vonalat.
1: Így van, Squid Game itt a Buenos Aires-ben. Nem, semmi ilyesmi nem lesz, és mindenki élve távozik. Legalábbis ez a cél. Aztán köszönjük szépen Réd Ládámnak, aki jövő héten beszakik az óvónénikhez. Beszokik.
0: És végül, de nem utolsó sorban a stúdió legillatosabb virágszála, I. és Roland.
1: Életem legbüszkébb titulusa.
0: Na hát, ezt viseld. Jó van. Akkor csütörtökön együtt 6 után nem sokkal, de azért hétfőn, kedden, szerdán Roland itt lesz, meg lesz egy kis best of is, meg a hétvégén is klassz műsorokkal várunk, tehát hallgassátok a Forrás Rádiót.
1: Így van, további szép napot, 3-kor jövök ugye a Beat-tel.
0: Nagyon szép a hétvégétek, strandoljatok még, sziasztok!
2: Buenos Aires! Gratulálunk! Sikeresen túlélted a reggelt I. és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Ez volt a Buenos Morgan, a műsor, amit még a kávé is nehezen dolgoz fel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Panellakásban él. A Komód bútorüzletek csapata jól ismeri a kisebb lakások adottságait. A bútorokat úgy tervezzük meg, hogy az utolsó centimétert is kihasználjuk. Tatabányán már minden tizedik panellakásban Komód bútor található. Komód bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
2: Az ikonikus goodiesek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
3: Pár év kiadás után idén újra berobbantjuk a már jól ismert Szénás völgyi bulit augusztus 29-én szombaton.

0: 6 óra körül egy naplementés, fröccsözős csillezéssel indítjuk, az éjszakai pörgésért pedig Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Az éjszaka sztár vendége Spigi Boy lesz. Spigi Boy lesz. A prémium italok és a finom ételek mellett a lényeg most is az, hogy együtt billegjünk a domboldalon, amíg egyszer csak reggel lesz. Vésd be a dátumot a naptárba, találkozunk a völgyben, a Fülöp pincénél. A Fülöp pincénél. A rendezvény ingyenes. A részleteket keresd a program Facebook eseményén.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: Szép délelőttöt kívánok! Júliusban nőtt a foglalkoztatás, de a munkanélküliség is. Partot ért a Szaudel Tájfun Kelet-Kínában, ideiglenes forgalomkorlátozás várható Esztergomban. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallják, jönnek a részletek. 2026. júliusában a 15-től 74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.675.000 volt, 29.000-rel több a júniusinál. A munkanélküliek száma 8.000-rel, 222.000-re, a munkanélküliségi ráta 0,1% ponttal 4,5%-ra nőtt, jelentette be ma a Központi Statisztikai Hivatal. A tavaly júliusihoz viszonyítva a foglalkoztatottak száma 37.000-rel csökkent, a munkanélküliek száma 11,3000-rel nőtt, a ráta 0,2% ponttal emelkedett. Partot ért ma reggel a Szaudel Tájfun a kelet-kínai Csöcsiáng tartományban, heves esőzéseket és erős szelet hozva a térségbe, közölte a kínai meteorológiai szolgálat. Az idei év 18. tájfunja helyi idő szerint reggel 8 óra 5 perc körül érte el a szárazföldet Tájcsú város Yuan körzetének partvidékén. A vihar középpontjának közelében másodpercenként 35 méteres, óránként 126 kilométeres szélsebességet mértek. Csöcsiáng tartomány csütörtök este a legmagasabb fokozatra emelte a tájfun miatt elrendelt vészhelyzeti készültséget. A meteorológiai előrejelzések szerint a Szaudelhez kapcsolódó heves esőzések 9 tartományi szintű közigazgatási egységet érinthetnek. Ideiglenes forgalomkorlátozás várható Esztergomban, a közösségi nyárbúcsúztató elnevezésű rendezvény miatt augusztus 29-én 12 órától, augusztus 30-án hajnal 4 óráig a Lázár Vilmos utca, Tarcsai Vilmos utca és Révész Béla utca közötti szakaszán ideiglenes forgalomkorlátozás várható. A rendezvény ideje alatt ezt a szakaszt teljesen lezárják, kérik a lakosság megértését és türelmét. Családi tűzoltónap lesz az Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 115. évfordulója alkalmából a városban augusztus 30-án vasárnap. A program 11 óra 15-kor koszorúzással kezdődik a Szent Flórián tér 1-es szám alatt, majd 11 óra 45-től felvonulás lesz a Rákóczi úton tűzoltó és veterán autókkal. Közreműködik a Veterán Járművek Baráti Köre Oroszlány. 16 és 19 óra között koncertek, fellépések, szabadtéri programok várják az érdeklődőket a Szent Borbála téren, illetve a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpadán. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, de délután már megjelenhetnek a gomoly felhők is, csapadékot nem jósolnak. Az élénk szélben 27 és 31 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Péntek. Yes! Ezt vártuk, ugye? Buenos Morgan Key, koktélbel köszön, indítom az 5 órásat. Kevés duma, jó sok zene, mindezt Tamással kezdjük lendületesen persze, és maradjunk is így. Sziasztok! Kevés duma, jó sok zene. Jonatász, Rácz, Geri, Orsovai, Renivel, Enméri, a Disco Bambino pedig kezd. Rádiózz velem!

Junotász és Lavinia, a Canyons volt a tiétek, a tavalyi évből hoztam, ez a Forrás Rádió, benne pedig az 5 órás magazinműsor kezdődött el, tart egészen 3 óráig. A Koktél kevés dumával, jó sok zenével, Tamással, hozom nem sokára a Bulvár Csokrot is, az óra második fele elhozza neked Benzon Bont, lehet, hogy új szerelem van a levegőben. Love is in the air, énekeljük bátran, ő viszont egészen mást fog énekelni, viszont a Carson Coma vadonatúj felvételét is megosztom veled ebben az órában, a csúnya szavak nem lesznek benne. A bölcsességben sem ígérem, békét nem hozhat neked semmi, csak önmagad, tedd a memóriába, kell, akkor pedig vedd elő. Pet Shop Boys, rövidesen, Take That újdonság, Mike Candy Sevenin-nel, itt pedig Benny és Gazdáperton. A Super Lonely kezd, csak slágerek közdobom.

0: 2009-ből érkezett. Van ennek egy nagyon jó klub verziója, hidegrázós. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszönöm, hogy velem tartasz. Teheted egészen 3 óráig. A mai napon például 31-32 fokos maximummal. Szikrázó napsütés, délután pici felhősödés, de állítólag csapadék nem lesz. Na ezzel számoljatok, és mind a mellé az emlegetett hőmérsékleti értékkel. A következő fél órában pedig számoljatok például a Carzon Coma újdonságával, egy női név érkezik, és persze a bulvárcsokor Bene Benson Bonnal, akinek köze lehet egy rejtélyes szőkelányhoz, hogy ki is az, és hogy milyen puszi csattant el. Na, hozom a történetet nem sokára, addig viszont játszom például Flowrider-tól az egyik klasszikot, jön egy az újdonsággal, a Ring My Bell repül, The Weeknd pedig a Take My Breath felbombáz. Hozom a kereskedelmi szünet után, milyen lesz?
1: Amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
2: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyaghegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon. Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdes ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
1: Ez reklám volt.
2: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: Simon és a Mr. Electric Blue a tavalyi év nagy durranás az úriembertől. Ez a koktél 5 órában kevés Dumával, jó sok zenével és Tamással 3 óráig töltjük együtt az időt. Most például a Bulvár Csókorral, úgyhogy el is kezdem a sorozatot. Azért mondom, hogy sorozatot, mert hogy minden órában kapszám egyet. Na itt van a csajok kedvence, kérem, Benson Boone. Alig pár hete július végén a szemfüles rajongók és a paparazzi kiszúrták a 24 éves énekest Denverben egy rejtélyes szőkelánnyal. Nem is akárhogy, a szemtanúk szerint a koncertje után kettesben flangáltak, sőt a búcsúzásnál egy szaftos puszi is elcsattant az arcán, mielőtt külön váltak volna az útjaik. Pedig az idén nyáron már hírbe hozták a giga influencer Alex Earl-el is, akivel egyébként Los Angelesben vacsoráztak, de aztán kiderült, hogy ez csak a közös klipjük promóciója volt. A végére pedig egy kis katasztrófa, képzeljétek, Benson Boone teljesen elveszítette a hangját a San José-i koncertjén. Hajnali 2-kor kint állt a szakadó esőben a rajongókkal és suttogva magyarázkodott, miért kell elhalasztani a következő buliját. No, ilyesmi persze bárkivel előfordulhat. A műsorvezetők is olyanok, a sokat dumálnak, akkor elmegy a hangjuk, így, igen. A Carson Comásoknak nem fog elmenni a hangja, ezt ígéretem, na mindjárt hozom. Itt lesz Milo és Florence Armand, Tate McRae is énekel egy nagyot, és a már a CC-t, alias a Carson Comát emlegettem, az újdonság repül, Gabik, figyelem, ne ez a dal rólatok szól. Csúnya szavak nélkül jegyzem meg halkam. Csak slágerek közt dobom az újdonságot, éme!
1: Remélem.

persze Rihanna, a közösség a The Monster zárta az első órát a Koktélban. Kevés dumam, jó sok zene, mindez Tamással. Andi jön a legfrissebbekkel, aztán Peggy Gou és Ida Star újdonsága. Milyen lesz a Woman?

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Spóroljon a Stúdium étteremmel! Előre megrendelhető heti menő 10% kedvezménnyel. Az állandó és az à la carte ételek mellett heti menüvel is várja kedves vendégeit. A Tatabányai Stúdium étterem, ahol helyben fogyasztással vagy házhoz szállítással is kérheti ebédjét. Bármelyik étel menüben is választható levessel együtt akár 1900 forinttól. Stúdium étterem. Segítség a hétköznapokon!
2: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg. Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret. Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben. Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55. Optic World. A tisztán látás szakértője.
3: Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat, és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Borünnepen este 8-tól Magna Cum Laude koncert. Ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funkies, Demfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval. Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes. A Six Notes. Szeptember 4, Szőny, Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.luirendezvényház.hu.
0: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 11 óra előtt, üdvözlöm Önöket, az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját, 6 milliárd forintból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét, hálózatkarbantartás miatt lezárják a Temető utcát Esztergomban. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Hit Taler Andreától hallják. Az egészségügyi miniszter felmentette a Honvéd Kórház főigazgatóját, ezt maga Hegedűs Zsolt jelentette be ma a közösségi oldalán. A miniszter azt írta, hogy felmentette főigazgatói tisztségéből Vikonkel Norbert Miklóst, az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház főigazgatóját, az intézmény új főigazgatójává pedig Durai Gábor Zoltánt, a Honvéd Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát nevezi ki. A miniszter szerint a cél, hogy a Honvéd Kórház egyszerre legyen kiemelkedő civil centrum kórház és a Magyar Honvéd egészségügy meghatározása, bázisa, amely a katonai készenlétben, a missziós felkészítésben, a tömeges sérült ellátásban és a válsághelyzeti egészségügyi felkészülésben is kulcs szerepet tölt be. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, Durai Gábor Zoltán feladata világos, erősebb betegellátás, több fejlesztés, korszerűbb honvédkórház és megerősített honvéd egészségügyi képesség. 6 milliárd forint uniós támogatásból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét, közölte a Nemzetbiztonsági Szolgálat az MTI-vel. A közleményből kiderült, hogy ezen fejlesztéseket az 1 megawatt feletti beépített kapacitású rendszerirányításba be nem vont energiatermelők számára alakítják majd ki. A fejlesztések során kidolgozzák azokat a módszertanokat, amelyek támogatják a hálózati anomáliák korai felismerését, az incidensek gyorsabb kezelését, a rendszerek folyamatos felügyeletét, valamint a kockázatkezelési és döntéshozatali folyamatok megerősítését. Kiemelt szerepet kapnak a fejlett adat- és hálózatelemzési módszerek, szükség esetén mesterséges intelligencia alapú megoldásokkal kiegészítve, tették hozzá. Fontos célnak nevezték az iparági szereplők kibertudatosságának növelését is, amit képzések, szakmai események és tájékoztató anyagok támogatnak majd. Hálózatkarbantartás miatt lezárják a Temető utcát Esztergomban augusztus 31-én 8 és 15 óra között, valamint szeptember 4-én szintén 8 és 15 óra között kell erre számítani. A lezárás ideje alatt az utcába a gépjárművel nem lehet behajtani. Augusztus 30-án ismét megrendezik a térség legnépszerűbb nyárbúcsúztató szabadidős programját, az éjszakai kerekezést az Általér mentén. A hagyományos esemény idén is teljesen ingyenes és garantáltan egyedülálló, világító, guruló közösségi élményt nyújt a családoknak és a sport kedvelőinek. A gyülekező és a rajt 18 óra 30 körül lesz a tatabányai József Attila könyvtárnál, a köztes megálló Vértes Szöllős, a várható tatai érkezés pedig 20 óra után lesz a tatai várnál. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma zömében napos idő lesz, de délután már megjelenhetnek a gomoly felhők is, csapadékot nem jósolnak, az élénk szélben 27 és 31 fok között ingadozik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Üdv mindenkinek, sziasztok! Elindítom a második órát az 5 órás magazin műsorban. Kevés Dumával, jó sok zenével találkozol, Noé és Tamással. Jön a Bulvár Csokor, benne pedig Madonna. Addig Criss Cross Amsterdam, BSV, Pink, no meg Peggy Guaira sztárral, kezd már is a Woman. Én Tamás, rádiózz velem!

Los Amsterdam és Inna közöse a Queen of My Castle volt a tiétek. Persze, hogy az egykori King of My Castle lett feldolgozva, 2 évvel ezelőttről hoztam. Cocktail 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével, 3-ig együtt, ebben is kaptok bulvár csokrot természetesen. Madonna érkezik, pop történelmi csúcs találkozó volt Amsterdamban. Hogy miért is? Na, elregélem a következő fél órában, úgyhogy nagyon füleljetek. Békét nem hozhat neked semmi, csak önmagad. A mai napi koktélos bölcsességet hallottad. Névnaposok mindjárt érkeztek, kicsit rákukkantok a kalendáriumra mindjárt, addig Leoni, Döble.

Johnny, és persze, hogy a Faded Love volt a tiétek. 5 évvel ezelőttről hoztam. Koktél, apropó 5-ös 5 órában. Én Tamás. Ez a műsor hivatott arra, hogy a munka legnehezebb részén átkísérjen téged, amikor már nagy lendülettel a munkában vagy, viszont a műsor vége felé már a munkád is lassan véget ér, és vágyakozol haza, vagy bódba, mert olyanok is vannak. A mai nap szülött az Árai Márta énekesnő, aki férjével Vámosi Jánossal a könnyű zenei élet egyik legjelentősebb alakja volt. Na és itt van David Soul.

Is. Na, tudod ki? Hát a fiatalok biztos nem tudják, az idősebbek pedig mondanám, hogy elkezdhetik, mint régen a tornánál, de az idősebbek ugye tudhatják. Amerikai színész, zenész, énekes, a Starsky és Hutchban ő volt Ken Hutchinson nyomozó. De aztán szerepelt a Star Trek című filmsorozatban is, a legismertebb popslágere pedig, mert hogy énekelt is, a Silver Lady. Na, jelzem, ezt én sem ismerem. Viszont a Malévot ismertem, pont 63 évvel ezelőtt indult el az első Európán kívüli járata. Ez egy IL-18 típusú gép volt, Athénba és Kairóba repült. Ágostonok, ti ma névnapot ünnepeltek, csak sugok, ha esetleg nem tudtátok volna, boldogat nektek. Üzi a többieknek, tessék őket köszönteni, örülnek mindennek is. Például Madonnának is örülnének, főleg, hogy a bulvár csokorba rakom bele. Előtt a Kungs és Boys Noise, Shania Twain is énekel, Álvaro Soler pedig a kereskedelmi szünet után nem a szó

0: segítünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól. Kövesd Komáromot online. Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom, határtalanul jó. Kövesd a várost minden platformon.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
4: Figyelem, horgászok és családok! Szeptember 6-án irány Esztergom, a Búbánat völgyi kerektó.
5: A KEMHEZ országos rekord kísérletre várja a horgászó családokat.
4: Minden résztvevőnek meglepetésekkel és egész nap színes programokkal készülünk. Horgászat, koncertek, gyerekprogramok és rengeteg élmény. Legyetek részesei ti is a rekordnak.
5: További információ
4: a Komárom Esztergom Vármegyei Horgászegyesületek Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

The Radio 2012 szerintem egyik legjobb kislemeze tőle. Koktél 5 órában és Bulvár Csókorral, ahogy ígértem. Az énekesnő alig bő egy hete 16-án ünnepelte ugye a 68. születésnapját, és ahogy ezt tőle megszokhattuk, nem egy csendes teázással, privát repcsire ültette az egész családot, és meg sem álltak a csodálatos görög szigeti Korfuig. Ki volt ott vele? Hát persze, hogy a jamaikai focista pasija, a 38 évvel fiatalabb Akim Morris. No, de hagyjuk a szerelmi témát, mert hogy nem csak a szerelemben izzik körülötte a levegő. Augusztus 1-én ugyanis letarolta a World Pride Amsterdam 2026 fesztivált, és itt jön a legdurvább pletyi, a koncerten teljesen váratlanul felrángatta a színpadra Kylie Minogue-ot is. A két poppikon állítólag együtt rászta, a rajongók pedig teljesen megőrültek. Meg tudom érteni. Bulvár Csókor, benne Madonnával az imént jön Tiesto is, Purple Disco Machine nótát is hozok, itt pedig a Follow the Flow. Jelzem, távol maradok, mert hogy a dal címe is pont ez. Maradok távol, csak slágerek közt dobom.

0: Britney Spears-el búcsúztattuk a második órát itt a Cocktailban, I'm a Slave for You címmel. 5 órás magazin műsor, kevés dumával, jó sok zenével, Andival, jön a legfrissebbekkel, aztán hozom a Blondish újdonságát Curtis Wells-szel közösködve. A Lovers on the Dance Floor lesz az, mutatom!
1: A Club Session-t, a Forrás Rádió mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Új konyhát szeretnél? Az biztos hónapokig tart.
4: Nem, ha a Komódnál vesszük. Megtervezik, kiszállítják és be is szerelik.
5: Komód bútorüzletek. Tervezés, szállítás, beszerelés minden egy helyen. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
6: Pár év kiadás után idén újra berobbantjuk a már jól ismert Szénásvölgyi bulit augusztus 29-én szombaton.

0: körül egy naplementés, fröccsözős csillezéssel indítjuk, az éjszakai pörgésért pedig Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Az éjszaka sztár vendége Spigi Boy lesz. Spigi Boy lesz. A prémium italok és a finom ételek mellett a lényeg most is az, hogy együtt billegjünk a domboldalon, amíg egyszer csak reggel lesz. Vésd be a dátumot a naptárba, találkozunk a völgyben, a Fülöp pincénél. A Fülöp pincénél. A rendezvény ingyenes. A részleteket keresd a program Facebook eseményén.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk a déli harangszó előtt, szép délutánt kívánok! Önkéntes tőketörlesztési moratórium elindításáról állapodott meg az Agrártárca a Magyar Bankszövetséggel, ellopták Európa egyik legértékesebb bronzkori leletének több darabját egy spanyol múzeumból, kulisszajárás lesz a Tatabányai Színházban. Hittaler Andrát hallják a mikrofon mögött, már is hozom a déli hír összefoglalót. Önkéntes alapon működő tőketörlesztési moratórium indul szeptember 1-től az agrárvállalkozások likviditásának biztosítására. Erről állapodott meg az Agrártárca a Magyar Bankszövetséggel, jelentette be Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter csütörtökön Budapesten. Hangsúlyozta, az értéklánc valamennyi szereplője előtt nyitva áll a lehetőség a moratóriumban való részvételre. A konstrukció keretében a jogosult vállalkozásoknak 2027. december 31-ig nem kell tőkét törleszteniük, a kamat fizetési kötelezettség azonban megmarad. A bankok vállalták, hogy gyorsított külön eljárást alakítanak ki, egyértelmű kritériumok alapján és tanácsadással is segítik a programban résztvevőket. Minden bank önállóan dönthet arról, hogy csatlakozik-e az ajánláshoz, illetve annak meghosszabbításáról és az ehhez kapcsolódó határidőkről. Ellopták Európa egyik legértékesebb bronzkori leletének több darabját a kelet-spanyolországi Villena város múzeumából, közölte Fulgencio Cerdán polgármester csütörtökön. Elmondása szerint kora reggel törtek be a múzeum épületébe, a riasztó nem sokkal 5:30 előtt szólalt meg. A biztonsági szolgálat percek alatt kiérkezett, de az elkövetők addigra már elmenekültek. A tolvajok a műkincsek jelentős részét elvitték, mindössze 3 ezüst edény, egy karkötő és jogarddíszek maradtak hátra, valamint egy korona, amelyet sietségükben elejthettek, tette hozzá. A polgármester szerint az ellopott kincsek értéke felbecsülhetetlen, de pusztán aranytömege meghaladhatja a 1,5 millió eurót. A környe római katolikus plébánia és a 3 királyok alapítvány mindenkit vár a Tatabányai Bányász Fúvos zenekar jótékonysági koncertjére augusztus 30-án 15 órától a környei plébánia udvarán. A koncert bevételét a szervezők a templomban található szobrok állagmegóvó felújítására fordítják. A koncert létrejöttét környeközség önkormányzata támogatta. A 76. Tatabányai Bányásznap alkalmából szeptember 5-én szombaton kulisszajárással várják az érdeklődőket a Tatabányai Jászai Mari Színházban. A körbevezetések alkalmával érdekességekkel és meglepetésekkel készülnek a résztvevők számára, a kaland végén pedig egy totó kitöltésével tesztelhetik le megszerzett tudásukat a jelentkezők. A hibátlan feladatlapot kitöltők között nyereményt sorsolnak ki. A tárlatvezetésen a színészek is részt vesznek, a kulisszajáráson való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A részleteket megtalálják a teátrum közösségi oldalán.
0: Időjárás.
1: Ma napos időt jósolnak, csak a délutáni órákban jelenhetnek meg a felhők, de csapadékra nem kell számítani. A szél élénk lesz, 27 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
4: Egy újabb óra indul, sziasztok, ez már a 3. itt a koktélban. 3 óráig tölthetjük együtt az időt, ha már a 3-as számot emlegetem. Buenos Morgan visszatekintő is jön, Nomek Bulvár Csokor is, benne pedig Sheryl Cole, aki már 40 fölött. Ho-ho. Alexander Stan mindjárt, Manuel Valmarral, Mika, no és persze Blond is. A Lovers on the Dance Floor nyit, tarts velem!

Alexander Stan, persze, hogy Fall Halberrel. A No Sleep volt a tiétek egy újdonság a Forrás színpadán. Ebédelsz, jó étvágyat kívánok, ha már túl vagy rajta, akkor fejet a várra és büfi. Békét nem hozhat neked semmi, csak önmagad, ez a mai napi koktélos bölcsessége memóriába fel, ha kell, akkor tessék elővenni. Buenos Morgan visszatekintő itt lesz a következő fél órában, ebben pedig tudja, hogy Cherry Cole lesz terítéken, mert hogy a bulvár csokorban őt pakoltam bele. 43 éves a hölgy, visszatér főműsoridős képernyőre. Na mesélem nem sokára, jó? De énekelni is fog. Damiano David is, Taylor Swift is, na meg Jason Derulo is. Aztán egy négyes blokk, amiben nincsen duett. Hihetetlen. Glad You Came, így Jason dalának címe. Csak slágerek közdobom. Derulo.

Sherry Cole és a Fight for this Love 16 évvel ezelőttről, Cocktail nőtt órában kevés dumával, jó sok zenével. No, képzeljétek, 6 nappal ezelőtt robbant a hír, hogy a 43 éves Bob Diva 20 évek után visszatér a fő műsoridős képernyőkre, de felejtsétek el az X-Faktort és Simon Cowell-t. A belső infók szerint Sherry titokban aláírt a konkurens The Voice UK csatornához. Bizony, ő lesz a műsor legújabb mentora, és a forgatások már most szeptember 11-én el is kezdődnek Manchesterben. A stúdiók már most tűzben égnek, a rajongók pedig alig várják, hogy újra hétről hétre láthassák a stílus ikon elképesztő szettjeit. No, de ez még mind semmi. E hónap elején kiderült, hogy az énekesnő végre megtörte a csendet, és készen áll arra, hogy elmesélje a teljes életét. A színfalak mögött pedig már elindult a brutális licit háború a Netflix, az Amazon Prime és az Apple TV között egy mindent feltáró exkluzív dokumentumfilmért. Egyébként a streaming óriások azért harcolnak, mert Sheryl ígéretet tett arra, hogy semmit sem fog elhallgatni. Szó lesz például a Girls Aloud lánycsapat háttérben zajló cica harcairól, a futballista Ashley Cole-lal való viharos házasságáról és válásáról, és persze a legérzékenyebb témáról, a néhai One Direction sztárral, Liam Payne-nel való kapcsolatáról és a közös szülőségről is. Na, úgy gondolom, hogy ez a doksi film majd garantáltan mindent visz. Sherry Cole a bulvár csokorban, Buenos Morgan visszatekintő, rögvest, addig Lisa Doja Cat-tel, Kid Cudi a Crookers-el, itt lesz HBZ, no meg Altego, a Lick, alias a Fantasy, a kereskedelmi szünet után bombázza a dopártyádat. Na, ilyen lesz!

0: termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt.
3: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Liza Dunzseget és Ray, a Born Again volt a tiétek. A tavalyi évből hoztam koktél 5 órában, előttem pedig 4-ben a Buenos Morgan. Az ébresztő műsor Rolanddal és Ádámmal, ők a hangulat felelősök, és reggelent úgy becsatlakoznak a hírszerkesztős csajok is. Andi és Kitti persze, ma éppen Andi volt az aktuális harmadik jókedv felelős, sikerült is, vége a nyárnak, ugye, jön a suli. No, ennek ki örül? Ho-ho, és ki nem örül? Ho-ho. Mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Arról kéne egy kicsit, vagy szeretnék veletek beszélgetni, hogy minket ez hogy érint, miként készülünk rá, egyáltalán felszabadulunk-e, illetve azok a szülők, akik egész nyáron ugye otthon voltak a gyerekkel valamilyen formában, felszabadulnak-e, vagy most még nagyobb a stressz, hogyan lehet felkészülni az iskolára?
3: Sehogy.
2: Ennyi?
3: Köszönjük szépen, megyünk tovább.
2: De hétfőn kezdődik amúgy? Tehát, kedden. Hogy a, oké, kedden. Csak hogy sok helyen például elmennek ilyen évnyitó osztálykirándulásra, nem tudom, nálatok nincs ilyen?
3: Nincs.
2: Nincs, tehát akkor rögtön
4: melyik
2: az van.
4: Az iskola, amelyikben van évnyitó osztálykirándulás?
2: Hát Budapesten nagyon sok ilyen van.
4: Tényleg?
2: Aha, de
4: nálunk sose volt ilyen. Nem emlékszem.
2: Jó, akkor igazából az van, hogy akkor még van egy ilyen kvázi hosszú hétvége, és akkor utána már bele kell ugrani. Erre a néhány napra még lehet úgy tekinteni, hogy ne azt nézzétek, hogy mindjárt vége a nyári szünetnek, hanem nézzétek azt, hogy van egy hosszú hétvégétek.
3: Na, igen, így kell akkor hozzáállni. Ez egy jó gondolat, ezt tetszik nekem. Igen, szóval, hogy szeptember 1-én van a kezdés, és ráadásul szerintem a legtöbb helyen úgy csinálják, hogy szeptember 1-én elkezdődik a suli, ugye aznap én azt gondolom talán reggel tartják az évnyitókat, ez egy jó dolog, nem kell arra külön még időt áldozni, és akkor délután meg szülői értekezlet. Szóval a szeptember 1-e délután 5 órától szerintem fél Magyarország szülői értekezleten fog ülni körülbelül.
2: De nem akkor
4: szóval
2: van, hogy...
4: tulajdonképpen a szülőknek.
2: Nem akkor van az, hogy 6 osztályfőnök jó óra? Valamikor van ez elején egy
3: hát
2: ilyen.
3: Hát ilyen 4 osztályfőnök, ilyenekkel kezdenek. Persze szeptember 1-én még nincs tanulás. Tehát a diákoknak még annyira nem szívás az első nap, majd a másodiktól indul be a verkli, de hogy a szülőknek igen, tehát ez a szeptember 1-e az a szülőknek keményebb, mert mondom, akkor szülői értekezletekre kell menni, ráadásul, ha több gyerek van, akkor szakadhat több felé.
2: És amúgy miért van erre szükség? Tehát itt az elején tudnak olyat mondani, ami még befolyásol bármit?
3: Ezt örülök, hogy feltetted ezt a kérdést. Én is feltettem, rendszeresen felteszem, hogy mi szükség van a szülői értekezletre, de a szülői értekezlet fontos. Fizetett politikai hirdetést hallottak.
2: Oké.
3: Asszony fizette.
2: Tipikus. Jó. Az Euronews-on találtam egy tanácsadást, hogy igazából hogyan lehet rákészíteni a gyereket, és állítólag itt már mindent elszúrtunk, tehát már több hete kéne egy fokozatosan felkészülni arra, hogy na, kezdődik az iskola, és nem nagyon hallottam tőled se ilyeneket, Roland, hogy ilyen alvás tréninget tartottál a gyerekeknek, hogy napról napra korábban keltetted őket, vagy ilyesmi.
3: Csak olyan Rolandnak tartanék alvás tréninget először.
2: Csak olyanról hallottam.
4: Minél később kell
2: érni. Hogy hogyan rohansz az ápizba, hogy meglegyen a színes kocka, meg a nem tudom mi a korongok a matek órára, meg a rajz órára. Ilyeneket hallottam tőled.
3: Na, persze, hát a tanszereket azokat meg kell venni. Igen, a legszebb az, amikor kiderül a tanévkezdés előtt egy héttel, hogy hát bocs, de mégse ez a cucc kell, hanem az. Köszönjük, miközben már megvettük, mindegy. Ilyen is volt.
2: Eléggé személyesnek hangzik ez, tehát hogy ez nem olyan, mint amit így a kultfőben így elő.
4: Én megértem egyébként, mert én is ki lennék borulva, ha már megvettem volna.
2: Nincs ilyen cserebere, hogy nem tudom én ilyen megkeseredett szülőcsoportja a Facebookon.
3: Megkeseredett ez jó, ez tetszik.
4: Hát ha más iskolában nem az kell.
1: Buenos Morgan, minden hétkül.

0: Ő, mert hogy a harmadikon vagyunk túl, jön az esztergomi krónika, aztán persze Jax Jones és Zoe's, az újdonság a Never Be Lonely indít, mutatom!
1: Buenos Morgan!
2: Buenos Morgan!
1: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Íj és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: 3, 2, 1. Elrajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf. Ott találkozunk.
4: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
1: Ez reklám volt. Esztergomi krónika. Esztergom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
5: Pontban 1 óra van, szép napot kívánok! Ideiglenes forgalomkorlátozás várható Esztergomban, kiállítás megnyitó lesz a Szent György mezői olvasókörben, családi napot rendeznek a Mesekuckó játszótéren, az esztergomi krónika híreit Nemes Kittitől hallják. Ideiglenes forgalomkorlátozás várható Esztergomban, a közösségi nyárbúcsúztató elnevezésű rendezvény miatt augusztus 29-én déltől augusztus 30-án hajnali 4 óráig a Lázár Vilmos utca, Tarcsai Vilmos utca és Révész Béla utca közötti szakaszán ideiglenes forgalomkorlátozás várható. A rendezvény ideje alatt a Lázár Vilmos utca, Tarcsai Vilmos utca és Révész Béla utca közötti szakaszát teljesen lezárják, kérik a lakosság megértését és türelmét. Az Esztergom Kisduna sétány 12-es szám alatti Eitzinger ház felújításához kapcsolódó betonozási munkák miatt szeptember 1-én 7 órától 14 óráig ideiglenes forgalmi rendváltozás várható. A munkavégzés ideje alatt ideiglenesen lezárják a Kisduna sétánya, a Lőrinc utca és Kisduna sétány 13-as szám közötti szakaszát. A belváros és a 11-es számú főút a Kisduna sétányon az Árok utca irányából érhető el. A gyalogos közlekedés a Kisduna sétány platánsor felüli oldalán biztosított lesz, közölte Esztergom a honlapján. Huxley István fotográfus Black and White című kiállításának megnyitója lesz Esztergomban szeptember 4-én 17 órától. A tárlatot megnyitja Edelmayer Zsolt fotóművész, zenei közreműködő az Eduo and Toma Akusztik. A kiállítása a terem vegyes használata miatt előzetes egyeztetéssel vagy szombati napokon 9 és 17 óra között október 3-áig látogatható az olvasókörben. A részvétel ingyenes. Az esztergomi meseösvény programon mesés feladatok, játékos állomások és izgalmas kihívások várják a gyerekeket. A családi nap célja, hogy közös élményekkel, mozgással és fantáziával töltse meg a szeptemberi vasárnapot. A nap különleges zárásaként 18 órától koncertet ad Grillus Vilmos. A program szeptember 6-án vasárnap 15-től 19 óráig várja a családokat a Mesekuckó játszótéren. A rendezvény ingyenes. Az esztergomi krónika híreit Nemes Kittitől hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió.
0: Hello, hello, ebben az órában is kapsz bulvár csokrot, benne pedig kapaszkodj Berkes Olivér, úgyhogy hazai vonalat erősítünk. Koktél 5 órában, kevés dumával, sok zenével és persze Tamással. Köszi, hogy itt vagy. Louis, az újdonsággal mindjárt itt lesz Offenbach, Gwen Stefani, no meg Jax Jones és Zoe's. Kezd a Never Be Lonely. Rádiózz velem!

Louis és David Puente, ez nap este, hogy a Golden Summer érkezett, az újdonságot hoztam. A nóta egyébként szorosan kapcsolódik Louis személyes gold korszakához, ahhoz a nyárhoz, amikor áttörését ünnepelte és a legnagyobb színpadokon lépett fel. Nos, a Golden Summer pontosan ezt az érzést örökíti meg, feleleveníti egy felejthetetlen nyár varázsát, és azt valami még nagyszerűbbé alakítja. Nos, hangulatban nagyon ott van, ugye? A Golden Summer volt a tiétek Louis vadonat. Szösszenete. Koktél 5 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Köszi, hogy itt vagy. Ígértem neked bulvár csokrot erre az órára is. Berkes Olivér benne. Tudtad, hogy vérbeli profi teniszező volt? No, a részleteket mesélem nem sokára, én sem tudtam, megmondom Kerekperec. Pedig aztán higgyétek el, hogy tényleg figyelemmel kísérek mindent, ami zenével kapcsolatos. Békét nem hozhat neked semmi, csak önmagad, a koktélos bölcsesség szólt. Zala Larson is szól mindjárt. Jön Rumin Schulz, Erika Szirólával. Ed Sheeran nagyon nagyot fog énekelni, a New Level Empire-től és Szikorra Robitól pedig az új

8-on, és a Kenzim Hör, ami egyébként tavaly még a slágerlistán volt, tehát megjelenése után kerekent 2 évre. Ez azért csak jelent valamit, nem? Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével. A következő fél óra hozza a bulvár csokrot, benne Berkes Olivér, a nagy teniszező érkezik. Van egy-két pletyim róla, úgyhogy érdemes megvárni. Addig viszont hírem van az M1-ről, Budapest felé vezető oldalon Tatabányától kiépített terelésben, illetve még a terelés előtt is az erős forgalom miatt szakaszosan lassú torlódik a kocsisor, főleg a külső sávban. Ha a Budapest a cél, és mondjuk személyautóval vagytok, akkor hajrá a belső sáv, vagy vegyetek egy repülőt, helikoptert, és közlekedjetek azzal. 0620-97-8-97-85 a számom. Ha infótok van, dobjátok, mindenképpen én továbbítom. Köszi! Swedish House Mafia egy újdonság mindjárt Waits a Long címmel, a bulvár csokorban meg Berkes Olivér. De ezt már mondtam, és tudjátok, ugye? Macklemore, hó, nagy klasszik, cello a csacsacsával, Lola Young pedig a Messivel a kereskedelmi szünet után. Mutatom!

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bútort vásárolni sokszor bonyolultnak tűnik. Hogyan vigyük haza? Ki szereli össze? Mi lesz a régivel? A Komoot bútorüzletekben azonban egyszerű a megoldás. Ön csak válassza ki a bútort, és mutasson rá, hová kerüljön. A szállítást, az összeszerelést és a régi bútor elszállítását mi intézzük. Komoot bútorüzletek. Tatabányán, Tatán és Oroszlányon.
2: Figyelem, horgászok és családok! Szeptember 6-án irány Esztergom, a Búbánat völgyi kerektó.
3: A KEMHEZ országos rekordkísérletre várja a horgászó családokat.
2: Minden résztvevőnek meglepetésekkel és egész nap színes programokkal készülünk. Horgászat, koncertek, gyerekprogramok és rengeteg élmény. Legyetek részesei ti is a rekordnak.
3: További információ
2: a Komárom Esztergom Vármegyei Horgász Egyesületek Facebook oldalán.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szélus az Mafia és a Wait So Long volt a tiétek, az idei évből hoztam. Koktél 5 órában, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. Itt a Bulvár Csokor, benne persze, hogy Berkes Olivér. Képzeljétek, alig pár hete június végén az énekes édesanyja, a csodás Berkes Gabriella egy megható tévéműsorban tálalt ki a családi háttérről. Kevesen tudják Olivérről, de mielőtt végleg a mikrofonra cserélte volna az életét, vérbeli profi teniszező volt, aki válogatott szinten tolta a meccseket. Az anyukája elmesélte, mekkora dráma és mekkora döntés volt a családban, amikor Olivier egyik napról a másikra szögre agasztotta a teniszütőt, hogy inkább az éneklést válassza. No, de mi újság a szerelemmel? Jöjjön a szaftos kérdés, ugye minden női hallgatót lázban tart. Szingli még a sztára vagy sem? Nos, Olivier köztudottan híres arról, hogy foggal körömmel védi a magánéletét, és szinte semmit nem hajlandó elárulni a párkapcsolatairól. A legfrissebb folyosói pletykák és közösségi oldalak elemzői szerint az énekes jelenleg teljesen a munkájába temetkezik. Egyébként kb. 2 héttel ezelőtt volt a születésnapja. Utólag is boldogat neked! Jön Kelly Harris, itt lesz Inna Sean Paul-lal, már tudjátok, hogy az áp érkezik. Itt pedig, ha már Bulvár Csokor, benne Berkes Olivér és a BSV. Nem volt szép 6 évvel ezelőtti a kislemez, csak

kell. Nekem egy szép, meg egy menedzser. Látom bánod, hogy leléptél, azt megértem. Mert míg az álmokon nevettél, addig elértem. Lett pénz, kéne te penészted.

0: Kultúra Klasszik 2017-ből, ugye az Imagine Dragons és a Thunder elzárta a negyedik órát. Nyugi, jön még egy, az ötödik. A Purple Disco Machine és Jake Shears közösen. Érkezik Kitty a legfrissebbekkel, aztán persze romogunk a Purple Disco Machine és Jake Shears közösen. Ilyen lesz a Fire and Ice!
1: Vagy szombat este, de nem csak a Facebookot vagy az Instát pörget.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel járunk 2 óra előtt. Jó napot kívánok! Szerdán találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel az Európai Tanács elnöke Budapesten. A radarképen is megjelennek a balatoni árva szúnyog rajok. Több mint 90 ezer érintettje lehet az áradásnak. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Uniós körútja során szeptember 2-án szerdán találkozik Magyar Péter miniszterelnökkel António Costa, az uniós tagországok vezetői tömörítő Európai Tanács elnöke Budapesten. Costa pénteken közleményében tájékoztatott arról, hogy az uniós kormányfőkkel folytatott megbeszélései 2. hetének szerdai napján előbb Luxemburg miniszterelnökével, majd ugyanazon a napon Zágrábban Horvátország miniszterelnökével, Andrej Plenkovicsal, valamint Budapesten Magyar Péter miniszterelnökkel találkozik. Az Európai Tanács elnöke hétfőn közölte, hogy augusztus 25-e és szeptember 17-e között felkeresi az Európai Unió tagállamainak többségét, hogy a tagországok vezetőivel egyeztessen többek között az EU következő hosszú távú költségvetéséről. A radarképeken is megjelennek a hatalmas balatoni árvaszúnyog rajok, írta a Hungaromet ZRT a közösségi oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esténként a radarképen a Balaton felett éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Hozzátették, ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni először a radarképeken, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték, az északi állomások radarképein például a madárrajok vonulását lehet évről évre látni. Több mint 90 ezer ember lehet érintett a Nepál és a kínai-tibeti autonóm terület határvidékét sújtó villámáradásban, közölte a Vörös Kereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetségének nepáli delegáció vezetője pénteken. David Fisher elmondta, hogy a segélyszállítmányokkal megrakott teherautók nem tudták folytatni útjukat, miután az áradás nyomán keletkezett tó is kiöntött a medréből, hozzátéve, nagyon aggódnak egy esetleges második árhullám lehetősége miatt is. A szervezet 25 millió svájci frankra nyújtott be igényt, amelyből a tervek szerint az azonnali segítségnyújtást, valamint az elkövetkezendő 2 év kárrendezést célzó programjait fedeznék. Augusztus 29-én szombaton lesz a Szent Ágoston napi búcsú. Az Agostyáni Kultúrházban délután 3 órakor kezdődnek a gyerekprogramok, ünnepi felvonulás indul 16:30, amit Sramli zene és ünnepi műsor, valamint Schwab bál követ. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Ma száraz napos időben lesz részünk, élénk néhol erős lökések kísérhetik a keleti-délkeleti szelet, 31 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor, zivatar is lehet, de a legtöbb helyen nem várható csapadék.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Csevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás koktél. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Többszörösen is mondhatom, hogy szia, mert hogy szia, üdvözöllek, és szia, az, aki érkezik a bulvár csokorban, alias Szia Fuller, vele kapcsolatosan hozok plecsit, úgyhogy nagyon fülelj ez a koktél, kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. 5 órában a magazin műsor, Tiesto, Dr. Béres, Dua Lipa és a Purple Disco Machine. Kezdve a Fire and Die!

Fiesztóval és Karol G-vel találkoztatok az imént, a Don't Be Shy volt a tiétek. 5, azaz 5 évvel ezelőttről hoztam, és ha már 5 órában koktél, kevés dumával, jó sok zenével, és jelzem, az 5. vagyunk már benne. Mondanám, hogy 5 éves Szia, aki a bulvárcsokorban érkezik, de ezzel nem mondanék igazat, úgyhogy ezt inkább így félrerakom. Ellenben az nem, hogy van egy koktélos bölcsességem. Békét nem hozhat neked semmi, csak önmagad. Tedd a memóriába kell, vedd elő. Mindjárt Szia, már a bulvár csokorban, és persze mi énekelni is fog, hogy nem. Itt lesz Las Frequencies, jön Pitbull, I Am Chino-val, Eros Ramazzotti pedig most. Szeretjük, ugye? Na, hogyne? Un emozione, persempre. Négy adal, kivírtam mondani, király vagyok. Csak slágerek között.

meg a Together. A Together kapcsán nekem mindig rikészli jut eszembe a Together Forever. Na mindegy, öreg vagyok, ugye? Na, szia, még egyszer. Tehát ő a Bulvár Csokorban hozom már is. Ez a koktél 5 órában kevés dumával, jó sok zenével és Tamással. No meg ex-férjel, már ami Sziát illeti. A hölgy még tavaly ősszel adta be a vállókeresetet a férje Dan Bernard ellen, akivel titokban egy közös kisfiúk is született. De a bírósági herce úrca az elmúlt hetekben durult el igazán, a munkanélküli ex ugyanis nem szégyellős. Ami 250 000 dolláros, az az átszámítva csak nem 90 millió forintos asszonytartást követel az énekesnőtől, plusz a csillagászati ügyvédi költségeket. Na és jöjjön most egy váratlan fordulat, a hölgy, mármint Szia, összejött egy 21 évvel fiatalabb a botrányhőssel. Vagy kérdés inkább, összejött egy 21 éve fiatalabb botrányhőssel? No, az énekesnő nem otthon ülve siratja a bankszámláját. Alig néhány hete júliusban bombaként robbant a pletyka, miután Los Angelesben pofátlanul nyíltan kézenfogva fotózták le a dögös reality sztárral, Harry Josie-val. Igen, kérem, jól hallottátok, az ellenállhatatlan ellenállhatatlanok kigyúrt 28 éves szívtiprójáról van szó, aki 21 éve fiatalabb Sziánál. No, de mégis kevesebb, mint Madonnánál, ugye? Ott 38 év a különbség. No, erre mondanák a régi nagy öregek, hogy jaj, hogy mit megengednek ezek a sztárok maguknak. És igazából belegondoltok, tök igazuk van. Szia! Alias Szia Fuller az imént itt a Bulvár Csokorban. Buenos Morgan visszatekintő rövidesen, benne vége a nyárnak. Szeretjük a menzát, nem szeretjük a menzát. Mennyivel alszunk többet, mármint a gyerekek mennyivel alszanak többet, mint egyébként nyáron? Na, kiderül rövidesen. Ádám és Roland elmondja majd a magáét. Addig Rose és Bruno Mars. Persze, hogy az apa ti. Jön Katy Perry is, Take That dal, az újdonság, és Katy Townstall, jaj, de nagy klasszik 2005-ből. A kereskedelmi szünet után a Black Horse and the Sherry érkezik. Mutatom!

0: Statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Óriási iskolakezdési akció a Papír Plusznál, a Tatabányai Vértest Centerben. Herlitz, Ico, Topmodell, Ars Una, Dorco, Puma, Converse, Lizzy, iskolatáskák, hátizsákok, füzetek, tollak, ceruzák, mappák, hatalmas választékban, szuperárakon. Nálunk szakszerű segítséget kapsz a tanszerek kiválasztásához. Ráadásul minden 10.000 forintos vásárlás után 1.000 forint értékű vásárlási utalványt adunk ajándékba. Részletek az üzletben. Papír Plusz. Minden, ami az iskolába kell. Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
2: Pár év kihagyás után idén újra berobbantjuk a már jól ismert Szénás völgyi bulit augusztus 29-én szombaton.

0: 6 óra körül egy naplementés, fröccsözős csillezéssel indítjuk, az éjszakai pörgésért pedig Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Az éjszaka sztár vendége Spigi Boy lesz. Spigi Boy lesz. A prémium italok és a finom ételek mellett a lényeg most is az, hogy együtt billegjünk a domboldalon, amíg egyszer csak reggel lesz. Vésd be a dátumot a naptárba, találkozunk a völgyben, a Fülöp pincénél. A Fülöp pincénél. A rendezvény ingyenes. A részleteket keresd a program Facebook eseményén.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12

0: Rosé és Bruno Mars, az Apatia tiétek. Bocsánat, volt múlt időben. Koktél 5 órában, lassan már ez is múlt időben. Hozom már is a Buenos Morgan visszatekintőt, ugye ígértem. Vége a nyárnak, a jövő héten kezdődik a suli. No, ez ügyben persze, hogy volt nekik már megint véleményük, és persze ötletük is, például a koránkelésre, például a menzára. Na, mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Mondd az életkorokat, 11 és
3: 9.
2: 9, jó. Változik-e bármi mondjuk az alvásban? Tehát, hogy hamarabb kellene menni ebben az életkorban lefeküdni, mint ahogy a nyáron kellett?
3: Hát egy kicsit talán igen.
2: Ez mit jelent?
3: Nyáron tovább maradnak fönt a gyerekek.
2: Mínusz egy óra?
3: Aha, körülbelül. Igen, mert így nyáron ilyen 10 körül feküdtek nálunk, most meg ilyen, tehát iskola időben meg mondjuk 9 körül. De nálunk eleve, tehát hogy Dávid ő föl kell nyáron is korán. Tehát ő nem az, aki egyébként ilyen 9-ig, 10-ig alszik, ő 6-7 körül kell mindig.
2: És ez simán átvihető, hogy akkor most kevesebbet lehet fönn lenni? Tehát aha, ez olyan, hogy elfogadják?
3: Hát az elején még talán egy kicsit győzködni kell őket, de amúgy alapvetően ezzel tisztában vannak. Tehát nálunk ezek például ilyen fix dolgok, hogy iskola időben korábban van fekvés.
2: Mondom, mit rontott el. Azt javasolja az Euronews, hogy az iskola kezdés előtt akár egy-két próba reggelt is kellene tartani.
4: Persze.
3: Az elmúlt egy hétben otthon sem voltak a gyerekek, hogy tartottam volna.
2: Hát most itt a hétvége megcsinálhatod azt, hogy kelted őket, elindulnak iskolába, azt nincs tanítás, visszajönnek.
4: Üljön fel, de buszozzon egyet a
2: reggelit.
4: Üljön fel a buszon.
2: Nézzük meg, mi van. Akkor a telefon, tablet, videójáték, állítólag a képernyő szabályok lazábbak nyáron sok családban. Itt van-e bármi szigorítás, amit eszközöltök?
3: Hát nem az, hogy szigorítás, hanem hogy alapvetően nem lesz annyi ideje. Tudod, tehát mert azért ott az iskola, plusz az edzések, tehát eleve nem lesz ideje annyit nyomkodni a telefont, aminek én egyébként bevallom, hogy örülök.
2: Uh-huh. Külön órák, délutáni programok, abban most megállás volt, és nálatok azért annyira nem, tehát a focit így is nyomtátok.
3: Hát igen, mert a fociban volt 3 hét szünet nyáron összvisz, és azt most már megint egy hónapja edzésben vannak, szóval az ment. Ott a délután az hasonló volt egyébként, mint iskolaidőben, inkább a délelőtt volt, ugye bántóan üres így az iskola nélkül.
2: Jó, és a kaja?
3: Hát az figyelj, az a kaja...
2: Esznekben?
3: Igen, esznek. Ilyen szempontból az egyszerűbb. Nyilván anyagilag nem, mert ezt ki kell fizetni, de hát most tök mindegy, mert egyébként meg kell venni a boltba.
2: Ja, igen, Roland esetében ez az, amit mindig így felkapja a fejét, hogy be kellett volna fizetni, ma nem esznek. Nem? Jó, tehát ez mindig egy utólag visszamenőleg fizet.
3: Kétszer volt ilyen, amikor úgy utólag kapcsolatban.
4: Ilyen maradtak a gyerekek. Máshol ott hagyja az iskola előtt, mert nem megy, és tüket, ő meg ugye nem eteti őket.
3: Olyat még nem csináltam, de egyébként volt ismerősi körben ilyen valóban, hogy úgy hívta föl konkrétan az óvónő a szülőt, hogy bocsánat, de itt a gyerek, és akkor kiderült, hogy elfelejtett menni érte. Szóval ilyenről azért már hallottam.
2: Én meg olyanról hallok, ahol a gyerek kérne repetát, de nem lehet, mert a menzás nénik viszik haza.
3: Nem, ilyenről, az kemény. Nem, nálunk egyébként jut, és tök érdekes, hogy mind a két gyerek jól leszik a suliban. Tehát én ennek azért
2: szeretek, örülök. Én is szerettem egyébként, sokan szidják a menzet így meg úgy, de hogy nálunk ráadásul AB menü volt.
4: Nálunk is AB volt, lehetett választani, de szerintem most már azért jóval jobbak a kaják, mint akkor a mi időnkben.
2: Annyi
4: hát
2: volt.
4: Azért ott azért volt olyan, hogy...
3: Igen, volt reform egy pár évvel ezelőtt, és akkor azóta elvileg én azt gondolom, hogy minőségi alapanyagokból, tehát odafigyelnek a dolgokra, és nem is panaszkodnak. Tehát sőt, nálunk például Nia kifejezetten szeret az iskolában enni. Mind a ketten levesesek, tehát a leveseket azokat imádják.
2: És ott mindig van.
3: Ott meg azért mindig van, igen, és azt nagyon sokszor hallom, hogy mit tudom én, 2-3 adag levest betolnak, mert egyébként sok gyerek meg nem csípi a levest.
2: Aha.
3: És akkor így abból mindig jut.
2: Nálunk annyi hátránya volt ennek az AB menü dolognak, hogy egy hétre előre el kellett dönteni. Mert ugye úgy volt egészségesen összerakva, hogy akkor amiben benne volt a bolonyai, abban volt valami más is, ott a hétközben egy kis csavar, meg fricska. Tehát mindig mennek a trükközések, hogy tudjuk úgy beejteni, hogy a konyás néni ne vegye észre meg. Én mindig jóban voltam a menzás nénikkel, ez egy jó taktika.
3: Igen, te olyan vagy, mint egyébként sok dologban, mint a rossz a jó barátokból, és
2: igen.
3: Ő meg az idős könyvtáros nénivel volt jóban.
4: Igen.
2: Ja, ilyen értelemben azért nem szűrtük össze a levest. De igen.
3: Pedig azért egy kis repetáért ki tudja, hogy mire nem lettél volna képes, már így a gimi vége felé.
2: Ez a hajháló. Igen.
1: Buenos Morgan, minden hét.

Truex és Chris Brown az óra zárásaként, és jelzem ezzel magát a koktélt is, nem csak mára, hanem egész hétre is bezártam. 10 óra és 3 óra között az 5 órás magazin műsort kevés dumával, jó sok zenével hallottad. Fogod, hétfőn, ugyancsak 10-től. Addig tedd el a koktélos poharadat, akkor viszont majd mindenképpen vedd elő, és gyere szomjasan. Ami a folytatást illeti, itt van már is Roland, jön a beat előttig, 5-re visszatérek, a klubok legjobbjait hozom el nektek, majd pedig tessék kapaszkodni ESB-vel a Light Session-t kereken 2 órában. Ja, és míg el nem felejtem, beesek holnap reggel is, érkezem majd a szombat délelőtti programmal, és persze 9 és 1 óra között az üzenetküldő műsorral. Ha van születésnapos vagy névnapos ismerősöd, rokonod, akkor gondolj rá mindenképpen abban a 4 órában. Én pedig gondolok a hazaútra, mindjárt bele is ugrok, Roland pedig a beatbe. Kágo és Danti Minsky, kezd a Heaven on Your Mind. Na, ciao, ciao, holnap reggel 7-kor győszök!

0: egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Az esküvő szervezésének egyik legfontosabb lépése a helyszín és a menü kiválasztása. A helyszín megvan, és már csak a vendéglátás hiányzik. Válaszd a Stúdium étterem csapatát, akik teljes kitelepüléssel és házias ízeiről ismert menüajánlattal látják vendégül a násznépet. Még keresgélsz? A helyszínben is segítenek. Az étterem mellett az Edutus Egyetem impozáns aulájában akár 200 főt is megvendégelhetsz. Elérhetőséget a www.stúdiumétterem.hu oldalon találsz. Stúdium étterem. Tökéletes választás a nagy napra.
4: Itt a nyár utolsó hónapja, és vele együtt a tanévre való készülődés minden költsége. A Plazma Center most egy igazán nagy emeléssel segít kimatekozni a költségeket. Sikeres augusztusi alkalmassági vizsgálat után már életed első két adásával 65 ezer, az első 5 plazma adásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz szert. A Plazma Center közösségéhez csatlakozva nem csak az iskola kezdés válik könnyebbé, de az életmentő gyógyszerek elkészítéséhez való hozzájárulásoddal egyúttal a világot is jobb helyé varázsolod. Nagyon sok szeretettel várunk. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 óra előtt járunk 3 perccel, üdvözlöm Önöket! Közel 4000 gyereket táboroztatott a nyáron a Katolikus Caritas. Tatabánya 2027-ben is csatlakozik a Bursa Hungarika ösztöndíjrendszerhez. Megújította a Pusztamaróti történelmi emlékhelyet a Pirisi parkerdő. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Tatabánya 2027-ben is csatlakozik a Bursa Hungarika ösztöndíjrendszerhez. A város a honlapján olvasható beszámolójában azt közölte, a közgyűlés arról döntött, hogy Tatabánya csatlakozik a Bursa Hungarika önkormányzati ösztöndíjrendszer 2027. évi fordulójához. A program célja a szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók támogatása. Az önkormányzat erre 8 millió forintos keretet tervez a 2027. évi költségvetésbe. A mostani döntés a város csatlakozik és a szükséges önkormányzati forrás biztosításáról szól. A hallgatók számára meghirdetett konkrét pályázat ezt követően jelenik meg. Megválasztotta Unger Anna politológust a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének pénteken az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen, 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközés táboraiban országszerte a Vár a nyár program keretében, közölte a szervezet. Azt írták, a Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyermekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. A Caritas által felkarolt 22 felzárkózó településen, Borsodban, Hevesben és az Ormánságban emellett egész nyáron tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat. Megújította a Pusztamaró térségében található történelmi emlékhelyet a Pirisi parkerdő. Az itteni régészeti feltárás új ismeretekkel szolgált az 1526 őszén a Mohácsi csata után itt lezajlott eseményekről és az egykori érseki kastélyról. A parkerdő pénteken az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a régészeti kutatás és a környezetrendezés állami támogatással 7 millió forintos keretből, valamint további 2 millió forint saját forrásból valósult meg. A Gerecse azon belül Pusztamarót ma kedvelt erdei kirándulóhely, 500 évvel ezelőtt azonban a Mohácsi csatát követő időszak egyik tragikus eseményének helyszíne volt, írták közleményükben.
0: Időjárás.
1: Ma száraz napos időben lesz részünk, élénk néhol erős lökések kísérhetik a keleti-délkeleti szelet, 31 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futózápor, zivatar is lehet, de a legtöbb helyen nem várható csapadék.
2: Az időjárás jelentést az Aladin szőnyegtisztítás támogatta. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
3: Készsök a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak. Péntek délután van, indítjuk a hét utolsó beatjét. Jön 2 óra ismételten a legfrissebb kedvencekkel, a legújabb slágerekkel. Kaigóval indulunk, forog a Heaven on Your Mind. Tartsatok velem a mikrofonnál, I.S. Roland.
0: Forrás Rádió, csak slágerek.
4: Hey guys, I'm Kaigo.
5: Heaven on your mind.
0: Csak slágerek, ez a Forrás Rádió.

0: álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Aladin. Szőnyegtisztítás háztól házig szállítással több, mint 30 éves tapasztalattal. Telefon 34 425 930. Tatabánya Kertváros, Akecfa utca 31.
3: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform iroda tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom határtalanul jó.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Forrás Rádió mindig veled, Ed Sheeran énekelt nekünk. Ez volt az egyik nagy kedvenc tőle, mégpedig a tavalyi évből az Azizám. A folytatásban pedig jöjjön az a Robin Schulz, akit egyébként minden szombat este hallhattok, pontosabban akinek a mixeit hallhatjátok minden szombat este itt nálunk a Club Sessionben, úgyhogy érdemes akkor is velünk tartani. Na meg a folytatásban is, oh my god, ezzel megyünk tovább itt a Beatben.

0: A Forrás Rádió mindig veled, egy hazai újdonsággal folytatjuk, a Carson Coma nemrég megjelent kislemezével, ami egy személyes szakítás utáni témát dolgoz fel, ha nagyon-nagyon hivatalosak szeretnénk lenni, mondjuk úgy, hogy igencsak egyedi hangnemben, mindenképpen érdemes meghallgatni. Jön tehát a Carson Coma újdonsága, ez a Gabi.
1: Remélem

Rádió. Hallgass minket online, bárhol is vagy. Forrás Rádió.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, közeledünk 4 órához. Ez azt jelenti, hogy a beat első felét lezárjuk, 60 percet azonban még együtt tölthetünk, így az éteren keresztül, és természetesen egy újdonsággal nyitjuk majd a beat második felét is. Ez lesz a hírek után teljes egészében a Just a Little.
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg. Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret. Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Esztergom, Kossuth Lajos utca 5, Dorog, Bécsi út 55. Optic World, a tisztán látás szakértője.
4: Új konyháról álmodik, de túl bonyolultnak tűnik a csere. A Komód bútorüzletekben a konyha tervezés egyszerű. Élethű látványtervvel megtervezzük a konyhát, ráadásul teljesen díjmentesen. Mi megszervezzük a szállítást, és be is szereljük. És akár 4 héten belül már az új konyhában készülhet a családi ebéd. Komód bútorüzletek Tatabányán, Tatán és Oroszlányon. Komód. Bebútorozunk.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 4 óra előtt járunk 3 perccel, szép napot kívánok! Javult a balatoni vonatok menetrendszerűsége nyáron, a római Kolosseum és környéke kiemelt ellenőrzésű zónának számít karácsonyi közbiztonsági okokból, a Milánnal és a Juventusszal is találkozik a Ferencváros. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. A MÁV intézkedéseinek köszönhetően a nyári főszezonban 7%-kal javult a Balaton északi partján a vonatok menetrendszerűsége, írta a közösségi oldalán pénteken a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a változást a nagy teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával magyarázta, valamint azzal, hogy a villamosított szakasz határán Balatonfüreden felülvizsgálták a mozdonycsere technológiáját. Továbbá lassú jeleket számoltak fel és egyszerűsítették a hosszú zavarérzékeny járatok menetrendjét. Gyorsabb lett a fel- és leszállás is, mert a peronokon utasirányító jelzések mutatják, hol fognak a szerelvények megállni, tette hozzá. A bejegyzés szerint a nyári tapasztalatokat az augusztus 31-én kezdődő utószezonban is figyelembe veszik. A legmagasabb szintű hatósági ellenőrzés lépett életbe az olasz főváros történelmi központjában, az ott élők és a turisták védelmében. Az ellenőrzés fokozását egyelőre december 24-éig rendelték el, jelentette a római prefektúra intézkedését idézve a Corriere della Sera napilap pénteken. A vörös zónának nevezett városrészhez tartozik a Fórum Románum régészeti parkja és a Kapitólium dombja is. Róma ezen részén megemelik az utcákon szolgáló hatóságiak létszámát, akik eltávolíthatják a veszélyesnek ítélt személyeket. A közbiztonsági intézkedés csomaga július közepén történteket követi, amikor a Kolosseum szomszédságában második generációs bevándorlók csoportja összecsapott a rendőrökkel. Szeptember 3-án csütörtökön 17 órai kezdettel a Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Millenniumi Alapítványa 1921 a nyugati végeken címmel szervez programot. Az eseményen a nyugat-magyarországi felkelés 105. évfordulója alkalmából tart előadást Nagy Roland történész levéltáros. A helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Zámbó Kornél kiállító terme, a program ingyenes. És végül sport, a Ferencváros az első kalapból a Milánnal és a Juventusszal találkozik a labdarúgó Európa Liga alapszakaszában. A pénteki monakói sorsoláson kiderült, a magyar kupa győztes az olasz nagycsapatok közül a Juventust fogadja, míg Milánóba utazik. További hazai ellenfele a cseh Pilsen, a szlovén Celje és a portugál Torense lesz, míg idegenben a skót Celtic Glasgow, a lengyel Poznan és a német Hoffenheim otthonában lép pályára.
0: Időjárás.
1: Változóan napos időre van kilátás, csapadék nem várható, a keleti-dél-keleti szél időnként megélénkül, olykor meg is erősödik, a hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, késő este általában 20-25 fok valószínű. Holnap a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést, kevés helyen előfordulhat zápor, 28 fok lesz a maximum.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Beat, a délután ritmusa. Indul egy újabb óra, úton hazafelé a legújabb slágerekkel.
2: Gyönyörű péntek délutánt, és természetesen kitartást azoknak, akik még mindig dolgoznak. Hozom a munka mellé is, na meg persze úton, hazafelé is a legjobb slágereket. Csak egy kicsit kezdjük el ezt az órát. Jön már is a Just a Little, a mikrofonnál így és Roland.
0: For-

Es Rádió mindig veled, benne pedig a Beat egészen délután 5 óráig. Ezt követően Zimmerer Tomi veszi vissza a stafétát és hozza nektek a chartert 2 órán keresztül. Este 7-től pedig természetesen szokás szerint jön majd a Light Session. Péntek révén ugyebár ESB áll majd a lemezjátszók mögé. Ő lesz tehát a ma esti Light Session rezidense. Ez a mai program. Most azonban folytatódik még a Beat. Már is érkezik egy klassz újdonság. Ez a Ring My Bell. Can we

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: 3, 2, 1. Elrajtolt a Late Night Shopping a Designer Outlet Pandorfban. Augusztus 29-ig az eredeti árakból akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz kedvenc márkáidnál, mint a Michael Kors, Furla, Adidas vagy a Guess. Irány Pandorf. Ott találkozunk.
2: Az ikonikus goodiesek megérkeztek Tatára. Kívül roppanós, belül omlós és szaftos csirkék, amik végre nem csípnek. Tenderek, burgerek, frappok és saláták. A marha rajongóknak pedig az ikonikus Good Smash Burgert ajánljuk. Ráadásul most 1 milliót lehet nyerni az 5000 forint feletti vásárlásokkal. Harapj rá az 1 millióra és az új ikonikus Good kedvenceidre Tatán.
3: Pár év kihagyás után idén újra berobbantjuk a már jól ismert Szénásvölgyi bulit augusztus 29-én szombaton. Érkezik

0: programot 6 óra körül egy naplementés, fröccsözős csillezéssel indítjuk, az éjszakai pörgésért pedig Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Zimmerer felel majd a keverőpult mögött. Az éjszaka sztár vendége Spigi Boy lesz. Spigi Boy lesz. A prémium italok és a finom ételek mellett a lényeg most is az, hogy együtt billegjünk a domboldalon, amíg egyszer csak reggel lesz. Vésd be a dátumot a naptárba, találkozunk a völgyben, a Fülöp pincénél. A Fülöp pincénél. A rendezvény ingyenes. A részleteket keresd a program Facebook eseményén.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Forrás Rádió mindig veled, benne pedig pörög a beat, a délután ritmusa, bár most már azért közeledünk a műsor hajrájához, na, de azért még aggodalomra semmi ok, mert hogy néhány klassz sláger egészen biztosan belefér, és természetesen ebben a két órában kiemelten hozzuk nektek az újdonságokat. Blondish és Curtis West közösen érkezik már is. Lovers on the Dance Floor, egy zsírúj sláger, itt a Forrás Rádióban.

Ez is milyen klassz újdonság volt, ez itt a Forrás Rádió mindig veled. A Die For Me után pedig jöjjön egy hazai kedvenc. Dr. Béres és a Mango Rice közösen érkezik már is nektek. Ez az éjjel.

0: Kedves rádió, mindig veled, és bizony az a helyzet, hogy elérkeztünk a mai beat végéhez. Köszönöm szépen, hogy az elmúlt két órát velem töltöttétek. A következő kettőben Zimmerer Tomi vár titeket a charterben, majd pedig ESB a Light Sessionben. Én legközelebb vasárnap délután jövök a Zitzerben. Tartsatok velem akkor is, az elmúlt két órában éjes solandot hallottátok.
1: A kocsiban ülve, vagy már otthon pihenve is lehet koncert. Hallgasd a chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
4: Teljesen felújított beltér, impozáns álomterasz, koktélok, pizzák, garantált hangulat, és te! Szeptember 4-én Szőnyben, a Borünnepen este 8-tól Magna Cum Laude koncert, ezután a Louis rendezvényházban Fortuna Funky Est, Demfon Schulzzal, Ötvössel és Bagóval. Előzenekar a Six Notes. Szeptember 4, Szőny, Louis rendezvényház. Regisztrálj, megéri! www.louisrendezvényház.hu.
5: Figyelem, horgászok és családok! Szeptember 6-án irány Esztergom, a Búbánat völgyi kerektó.
6: A KEMHEZ országos rekordkísérletre várja a horgászó családokat.
5: Minden résztvevőnek meglepetésekkel és egész nap színes programokkal készülünk. Horgászat, koncertek, gyerekprogramok és rengeteg élmény. Legyetek részesei ti is a rekordnak.
6: További információ
5: a Komárom Esztergom Vármegyei Horgász Egyesületek Facebook oldalán.
1: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 5 óra lesz 3 perc múlva. Köszöntöm Önöket. Átadta a szakmai javaslat csomagját a Magyar Színházi Társaság, szigorítani fogják a büntetőeljárási jogszabályokat és rövidítik az eljárási határidőket. 20 éve körözött brit férfit fogtak el hazánkban. Nemes Kitti vagyok, jönnek a részletek. Jön a büntetőeljárási jogszabályok szigorítása, az eljárási határidők rövidítése, a bíróságok és a nyomozószervek megerősítése, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán pénteken. Szerinte elfogadhatatlan és megengedhetetlen, hogy 5-10 évig tart egyes büntető ügyek lezárása, gyorsítunk ebben is, fogalmazott Magyar Péter. Átadta szakmai kulturális javaslat csomagját Karácsony Gergely főpolgármesternek és Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárnak a Magyar Színházi Társaság a szervezett évadnyitó szakmai fórumán pénteken a Budapest Báb Színházban. Bodor Johanna, a Magyar Színházi Társaság elnöke ismertette a szervezett kulturális javaslat csomagját. Elmondta, az átnyújtott anyagon 17 munkacsoport dolgozott. 20 éve körözött 60 éves brit férfit fogtak el Magyarországon az amerikai szövetségi nyomozóiroda jelzése nyomán, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda pénteken a police.hu oldalon. Azt írták, hogy kedden az FBI Magyarországra delegált egységétől kapott jelzést a nyomozóiroda, miszerint egy nemzetközi elfogató parancsal keresett brit állampolgár Magyarországon keresztül utazhat át. Az amerikai társhatóságok 2003-tól nyomoztak ellene gyermekkorú személyi sérelmére, illegális szexuális tevékenységre irányuló kényszerítés és rábírás bűncselekmény elkövetése miatt, és a legkeresettebb bűnözők közé tartozott. A nyomozóiroda kezdeményezte a férfi kiadatási letartóztatását, a bíróság azonban szabadon engedte, áll a közleményben. A környező római katolikus plébánia és a Három Királyok Alapítvány mindenkit vár a Tatabányai Bányász Fúvós zenekar jótékonysági koncertjére augusztus 30-án 15 órától a környező plébánia udvarán. A koncert bevételét a szervezők a templomban található szobrok állatmegóvó felújítására fordítják. A koncert létrejöttét környékösség önkormányzata támogatta.
0: Időjárás.
1: Változóan napos időre van kilátás, csapadék nem várható, a keleti-dél-keleti szél időnként megélénkül, olykor meg is erősödik, a hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul, késő este általában 20-25 fok valószínű. Holnap a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést, kevés helyen előfordulhat zápor, 28 fok lesz a maximum.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Welcome, my friends.

Szép délután a zene és a slágerlista őrülteknek. Sziasztok, indítom a Forrás Charter péntek klubok legjobbjai visszatek rovat, Nomek David vette az Alphaville-el és Eva Max-el. Kezd már is a Forever Young. Én Zimmerer Tamás vagyok. Rádiózatok vele!

20. helyen, hát jó, hogy David Guetta, az Alphaville és Inva Max közöse, The Forever Young. Imádtam ezt, sőt, Biki Csunályosan még a dal szövegét is tudtam. Szép délutánt kívánok mindenkinek, sziasztok! Indítom a Forrás Chartert. Péntek van, a klubok legjobbjait egészen 7 óráig hozom, és persze jön a Visszatek rovat is a következőben. Tessék kapaszkodni, itt lesz veletek Kelly Harris, Hozza a nyarat, a Summer érkezik majd. ESB is, a Light Session 2 óráját 7 és 9 között ma mindenképpen tőle kapjátok. Előtte pedig tuti, hogy randiztok, kivel is? Hát Álvaro Solerrel, aki ugyan nem a Szófiát hozza, de ettől függetlenül egy baromi nagyot énekel latin vonalon. Jön Brad Pitt is, aki bevallotta, hogy már nem józan. Köszönjük szépen a Coming Out-ot. Addig pedig legjobbjaink mindjárt Louis és Davis Point, az újdonsága, imádom a Golden Summer-t. Elsőként pedig Dash, Young Fly és Azaria, a Rampapam Pammal kezdem. Ma a 19-én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem, és a klubok legjobbjaival rádiózom. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást!

dolgoknak rangsora lenne? Ja, várj, pont ezt csináljuk. Ez a Forrás Charter, a Forrás Rádió toplistája Zimmerer Tamással. Zimmerer Tamással.

18. a Hertz és Purple Disco Machine közös Wonderful Life, te a Forrás Rádió, benne pedig a Chartert hallgatod, a klubok legjobbjait hozom el egészen 7 óráig. A folytatásban mindjárt CK-jel, igen, egy régebbi dal újra itt. Meg ne kérdezzétek miért. Na előtte Brad Pitt, a 62 éves színész az Esquire-nek mesélt arról, hogy 2019-ben döntött úgy, hogy teljesen felfagy az alkohollal, és egy ideig az anonim alkoholisták találkozóira is járt. Most azonban elárulta, hogy idővel változtatott ezen. Idézem, 7 évig józan voltam, aztán visszatértem hozzá, de sokkal visszafogottabban. Hozzátette, hogy néhányszor túlságosan magabiztosnak érezte magát, és rá kellett jönnie, hogy a nagyobb mennyiség továbbra sem tesz jót neki, mint fogalmazott, néhány pohár bor belefér számára, de professzionálisan kell kezelni a helyzetet. A színész amúgy az elmúlt években valóban komoly családi nehézségekkel nézett szembe. Angelina Jolie-val 2016-ban ugye szakítottak, a válásukat pedig hosszú és komoly jogi vita követte. Ha, ez ismerős. Hallom többektől is, hogy történnek pitty-puttyok. Nos, Brad Pitt és Angelina Jolie után CK, valamint Zsuboly és Koami Özsen közöse egy dal, ami 5 évvel ezelőtt látott napvilágot, és most itt hirtelen megint a listán. Ne kérdezzetek semmit, Lauan!

hallgatott. Köszi, hogy itt vagy. Péntek, klubok legjobbjai. Álvaro Soler a folytatásban. Az úr állítólag jelenleg is gőzerővel tolja a hatalmas nemzetközi El Camino Summer Tour elnevezésű koncertsorozatát, aminek keretében alig pár hete, június 5-én Budapestet is teljesen lángba borította. Az énekes a Barba Negra Red Stage színpadán adott egy olyan brutális teltházas koncertet, hogy a rajongók még mindig a hatása alatt vannak. Hát valószínű, de nem kérdeztük őket. A backstage-ből kiszivárgott hírek szerint Álvaro nem csak a slágereit hozta el, hanem a legújabb dalain keresztül konkrétan kitárta a lelkét a magyar közönségnek. A koncert után állítólag órákig ünnepelt a stábjával, és megfogadta, hogy a magyarok elképesztő energiája miatt a jövőben még többször fog visszatérni hozzánk. No de, most a feszített tempó után az úr hajlamos teljesen eltűnni a radarról, a legfrissebb pletykák szerint a sűrű augusztusi koncertek után elvonul egy picit, a gyönyörű modell Melanie Kroll nevű feleségével és kislányával egy eldugott svájci faházba megy majd, és még a telefont is kikapcsolja, szegény. Na ezt kérnéd meg egy 14 évestől, azonnal fejbe rúgna. Álvaro Solert hozom, mondtam, hogy nem a Szófiád, de pedig igenis. A Szófia érkezik a klubok legjobbjai között a 13.

A 13. héten Álvaro Soler, Zsógya Szófia, te a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatott. Köszönöm, hogy itt vagy, Dessel és Young Fire-ral robogunk. A 12. az Oh Mama. De-

pénteken a klubok kedvenc slágerei. Forrás Charter. Minden hétköznap délután 5-től este 7-ig. A 11-dik.

0: zene, kevés duma.
1: Kevés duma.
0: Utóra csak slágerekkel.
1: Csak slágerekkel.
0: Hallgasd a koktélt minden hétköznap délelőtt 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 6 óra, köszöntöm Önöket. Közel 4000 gyereket táboroztatott a nyáron a Katolikus Caritas. Tatabánya jövőre is csatlakozik a Bursa Hungarika ösztöndíjrendszerhez. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. Nemes Kitti vagyok, hozom a részleteket. Tatabánya 2027-ben is csatlakozik a Bursa Hungarika ösztöndíjrendszerhez. A város a honlapján olvasható beszámolójában azt közölte, a közgyűlés arról döntött, hogy Tatabánya csatlakozik a Bursa Hungarika önkormányzati ösztöndíjrendszer 2027. évi fordulójához. A program célja a szociálisan rászoruló felsőoktatási hallgatók támogatása. Az önkormányzat erre 8 millió forintos keretet tervez a 2027. évi költségvetésbe. A mostani döntés a város csatlakozik és a szükséges önkormányzati forrás biztosításáról szól. A hallgatók számára meghirdetett konkrét pályázat ezt követően jelenik meg. Közel 4000 nehéz körülmények között élő gyerek nyaralt a nyáron a Katolikus Caritas bentlakásos és napközis táboraiban országszerte a Vár a Nyár program keretében, közölte a szervezet. Azt írták, a Katolikus Caritas országos és 16 egyházmegyei központja, valamint számos plébániai csoportja 100 helyszínen szervezett szünidei táborokat az általuk támogatott családok gyermekeinek. Csak a szervezet balatonakali üdülőjében közel 500 gyerek nyaralt. A Caritas által felkarolt 22 felzárkózó településen, Borsodban, Hevesben és az Ormánságban emellett egész nyáron tematikus élménynapok várták az ott élő fiatalokat. A radarképeken is megjelennek a hatalmas balatoni árvaszúnyograjok, írta a Hungaromet ZRT a közösségi oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esténként a radarképen a Balaton felett éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Hozzátették, ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni először a radarképeken, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték, az északi állomások radarképein például a madárrajok vonulását lehet évről évre látni. Augusztus 29-én szombaton lesz a Szent Ágoston napi búcsú. Az Agostyáni Kultúrházban délután 3 órakor kezdődnek a gyerekprogramok, ünnepi felvonulás indul 4:30-kor, amit Sramli zene és ünnepi műsor, valamint Schwab Bál követ. A program ingyenes.
0: Időjárás.
1: Késő este éjszaka egy érkező hidegfront okozhat erős szelet, többségében csillagfényes, gyengén felhőségbolt marad a jellemző. Szombaton változóan felhős, napos és sokfelé szeles idő várható, elszórtan valószínű zivatar. A hőmérséklet holnap reggel 19, délután pedig 28 fok körül alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Welcome, my friends.

Gordo és Reiner Tonneveld, a Loco Loco volt a tiétek. Imádjuk ezt a dalt, de persze ti is. Szép délutánt kívánok mindenkinek, újdonsült, sziasztok! Folytatom a Forrás Chartert, péntek van, itt vannak a klubok kedvencei, és ne felejtjétek, mindjárt jön a Visszatek rovat, és Calvin Harris-szel érkezik a Summer. Sőt, itt lesz ESB is, a Light Session 2 óráját az ma tőle kapjátok, addig is legjobbjaink, Adam Port és a Move mindjárt, Siri pedig most kezd. A Stanley Nina tiétek, a 9. a héten, én Zimmerer Tamás vagyok, egészen 7 óráig velem, és a klubok legjobbjaival rádiózol. Köszönöm, ha itt teszel. Jó szórakozást, kellemes

8. Alan Port és a Move, a 7. pedig Anotr, valamint a 54 Ultra Talk to You-ja. Te a Forrás Rádiót, benne pedig a Chartert hallgatott. Köszi, hogy itt vagy! Egészen 7 óráig pörgetem tehát a klubok kedvenceit, de mondom a menetrendet: hétfő Európa, kedve Amerika, szerda hazai legjobbak, csütörtök internet, péntek tehát Dance Chart. Na, ezen repüljünk 2014-ig, ígértem Calvin Harris-t, mert hogy abban az évben, ezen a héten a Summer volt az első. Hey,

A Forrás Charter mutatja be a világ aktuális kedvenceit és az újdonságokat, amikre érdemes odafigyelni. És itt van Tamás is.

Cole és Jason Derulo, az újdonsága Privacy volt a tiétek. A Forrás Rádió szól nálatok. Köszönöm, hogy itt vagytok. Ez a klubok legjobbjait felvonultató lista BB, Rexával és persze a Fadeless-szel. A hatodik a New Religion.

8. héten Bibi Rexa persze és a Fate lesz közös New Religion, rövidesen regélek a mix műsorainkról, addig viszont Üzel, Ultranat és Imár Angel közösét hozom nektek, szerintem már nem is kell többet mondanom, Moving to the Sun, így a dal, ne ez az

viszont az utánam levő mix műsorét még nem, úgyhogy füleljetek. Ez a Light Session, hétfőn DJ Bólival, aztán DJ Yellow, Spy the Ghost, DJ Major Gabe, és persze ESB, a sorrend, ő ma lesz. No de, ne feledkezzünk el a vasárnapról sem, BRK hozzá 6 és 8 között a legjobbakat, aztán persze Norbert Fán dél is érkezik a Lunch Sessionben, sőt, ott a szombat is kérem szépen, a Saturday Light Session a terítéken 8 és éjfél között, DJ Hubik műsorvezetésével. Nos, azt hiszem, hogy mindent elmondtam, az viszont még nem, hogy a harmadik helyen állok, és Jazz Green, itt a Summer's Back!

Az első ezen a héten Tess, Young Fly és Azaria közöse, a Pannónia volt a tiétek. Én pedig megköszönöm mára, sőt az egész hétre kitüntető figyelmeteket. 5 és 7 óra között a Forrás Chartert, a Forrás Rádió hétköznapi slágerlistáját hallottátok. Fogjátok hétfőn, akkor majd jövök az európai kedvencekkel. Na addig is tessék jónak lenni, ha nem sikerül, akkor nagyokat rosszalkodni zenével, és Light Sessionnel teli kellemes éjszakát kívánok mindenkinek. Apropó Light Session, a mai estén ESB lesz veletek. Holnap hajnali 4 és 6 között ismételjük, 7-től pedig indul a szombat délelőtti program. Persze majd velem. Na csáó, mindenkinek sziasztok!

0: előtt vagy után, sőt, akár még kávé helyett is.
1: Kávé helyett is.
0: Ez a Buenos Morgan, a Forrás Rádió ébresztő sója. Tarts minden hétköznap reggel így is Rolanddal és Rédl Ádámmal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 7 óra, jó estét kívánok! Javult a balatoni vonatok menetrendszerűsége nyáron, a római Kolosseum és környéke kiemelt ellenőrzésű zónának számít Karácsonyig, a Milánnal és a Juventusszal is találkozik a Ferencváros. Hozom a részleteket, a mikrofon mögött Nemes Kitti. A MÁV intézkedéseinek köszönhetően a nyári főszezonban 7%-kal javult a Balaton északi partján a vonatok menetrendszerűsége, írta a közösségi oldalán pénteken a vasúttársaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a változást a nagy teljesítményű mozdonyok forgalomba állításával magyarázta, valamint azzal, hogy a villamosított szakasz határán Balatonfüreden felülvizsgálták a mozdonycsere technológiáját. Továbbá lassú jeleket számoltak fel és egyszerűsítették a hosszú zavar érzékeny járatok menetrendjét. Gyorsabb lett a fel- és leszállás is, mert a peronokon utasirányító jelzések mutatják, hol fognak a szerelvények megállni, tette hozzá. A bejegyzés szerint a nyári tapasztalatokat az augusztus 31-én kezdődő utószezonban is figyelembe veszik. A legmagasabb szintű hatósági ellenőrzés lépett életbe az olasz főváros történelmi központjában, az ott élők és a turisták védelmében. Az ellenőrzés fokozását egyelőre december 24-éig rendelték el, jelentette a római prefektúra intézkedését idézve a Corriere della Sera napilap pénteken. A vörös zónának nevezett városrészhez tartozik a Fórum Románum régészeti parkja és a Kapitólium dombja is. Róma ezen részén megemelik az utcákon szolgáló hatóságiak létszámát, akik eltávolíthatják a veszélyesnek ítélt személyeket. A közbiztonsági intézkedés csomaga július közepén történteket követi, amikor a Kolosseum szomszédságában második generációs bevándorlók csoportja összecsapott a rendőrökkel. Szeptember 3-án csütörtökön 17 órai kezdettel a Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Millenniumi Alapítványa 1921 a nyugati végeken címmel szervez programot. Az eseményen a nyugat-magyarországi felkelés 105. évfordulója alkalmából tart előadást Nagy Roland történész levéltáros. A helyszín a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Zámbó Kornél kiállító terme, a program ingyenes. És végül sport, a Ferencváros az első kalapból a Milánnal és a Juventusszal találkozik a labdarúgó Európa Liga alapszakaszában. A pénteki monakói sorsoláson kiderült, a magyar kupa győztes az olasz nagycsapatok közül a Juventust fogadja, míg Milánóba utazik. További hazai ellenfele a cseh Pilsen, a szlovén Celje és a portugál Torense lesz, míg idegenben a skót Celtic Glasgow, a lengyel Poznan és a német Hoffenheim otthonában lép pályára.
0: Időjárás.
1: Késő este éjszaka egy érkező hidegfront okozhat erős szelet, többségében csillagfényes, gyengén felhőségbolt marad a jellemző, szombaton változóan felhős napos és sokfelé szeres idő várható, elszórtan valószínű zivatar, a hőmérséklet holnap reggel 19, délután pedig 28 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora.

0: Egy műsor, ahol a dalok beszélnek helyetted. Sok zene, kevés duma. Hallgasd a koktélt minden hétköznap 10-től délután 3-ig a Forrás Rádióban. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Szép estét kívánok! Szeptember 1-én elindul a kötelező nyugtaadatszolgáltatás, ismét lesz éjszakai kerekezés az Altalér mentén, újra hazai környezetben játszhatja mérkőzéseit a Swiss Tendák KSE. Itt Taler Andreát hallják a mikrofon mögött, hozom a hírperceket 2026. augusztus 28-án, pénteken este 8 órakor. Szeptember 1-én elindul a kötelező nyugtaadatszolgáltatás. A legfontosabb tudnivalókról Tulai Anita, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergom vármegyei Adó és Vámigazgatóságának sajtóreferense beszélt rádiónknak.
2: Legelső, hogy tisztázzuk, hogy milyen nyugtatípusokat is ismerünk, miket érdemes tudni róluk. Első a kézi nyugta, ez a hagyományos, kézzel írt nyugta, amelyet papíralapú nyugtatömbből állíthatunk ki. A második a számítógéppel előállított nyugta, a papíralapú, kézzel írt nyugta digitális megfelelője, amelyet számítógéppel generálsz és papíron nyomtatsz ki. A harmadik a gépi nyugta, online pénztárgéppel kiállított nyugta, amely automatikusan beküldésre is kerül a NAV felé, és a negyedik típus az az e-nyugta, amely elektronikus nyugtaként van nyilvántartva, amelyet kizárólag e-pénztárgépekkel lehet kiállítani, és ez a típus az új e-pénztárgép rendelet nyomán jelent meg. Fontos, hogy a számítógéppel előállított nyugtát korábban sokan e-nyugtának nevezték, azonban az új e-pénztárgép megjelenése óta ez a megnevezés már egyáltalán nem helytálló. A jogszabály szerint e-nyugtát kizárólag e-pénztárgéppel lehet kiállítani. Kiket is érint a kötelező adatszolgáltatás? A szeptember 1-én életbe lépő adatszolgáltatási kötelezettség a kézi, papír vagy papír alapú nyugtatömböt használókra és a számítógéppel vagy nyugtázó programmal előállított nyugták kiállítóira vonatkozik. Akik jelenleg online pénztárgépet használnak, vagy akik e-pénztárgépet fognak használni, azoknál a nyugtaadás szolgáltatás automatikusan megtörténik. Ezért őket ez a szeptember 1-i manuális adatszolgáltatási kötelezettség nem érinti. Mit kell majd tenni, hogyan is kell beküldenünk? A NAV iránymutatása alapján 3 naptári napon belül kell a nyugtákról adatot szolgáltatni a NAV COBAK portálján. Ez az e-pénztárgépekkel és a nyugtázással kapcsolatos ügyintézés hivatalos felülete. A nyugtákat napi szintű összesítésben kell majd feltölteni, szerencsére nem egyesével, de adómérték szerinti bontásban. Amennyiben te csak egy ÁFA kulcs alá tartozó terméket vagy szolgáltatást értékesítesz, az összesítés egyszerűbb lesz, ezzel a bontással nem is kell foglalkoznod.
1: Az oroszlányi polgárok és civil közösségek javaslatai alapján a képviselőtestület június 25-i ülésén döntött az idei kitüntetettekről. Az elismeréseket augusztus 20-án az ünnepi ülésen adták át, majd a milleniumi emlékműnél beszédekkel, az új kenyér megáldásával és koszorúzással folytatódott a délelőtti program. Az oroszlányi közös önkormányzati hivatalban tartott ünnepi képviselőtestületi ülésen átadták a város 2026-os kitüntetéseit. A legmagasabb városi elismerést, az Oroszlány város díszpolgára címet Gejszné Gogolák Éva Zsuzsanna vehette át. 1985 óta pedagógusként dolgozik a város fiataljaiért és a művészeti oktatásért. 2006-ban megalapította a Hébi alapfokú művészeti iskolát. Oroszlányért vésetű aranygyűrűben részesült dr. Radványiné Varga Andrea Julianna, a Hamvas Béla gimnázium igazgatója. 4 évtizede dolgozik az oroszlányi oktatásban, munkája során meghatározó szerepet vállalt a tehetséggondozásban és a természettudományos képzés fejlesztésében. Ugyanezt az elismerést kapta Szabó Imre, aki 38 éven át dolgozott a katasztrófavédelem és a tűzoltóság területén, a parancsnokságot 15 éve vezeti, az év végén nyugdíjba vonul. Oroszlányért kitüntető díszoklevelet vehetett át Danyi József az oroszlányi ökölvívásért és a város sport életéért végzett munkájáért. Célai Vörösné dr. Tímár Anna az egészségtudatos életmód népszerűsítéséért és közösségi tevékenységéért, Gyukodi József az oroszlányi önkéntes tűzoltó egyesület újjászervezésében vállalt szerepéért, valamint Vlaszács Mónika karitatív munkájáért és a rászorulók támogatásáért. A díjazottak között szerepelt a Ments meg Oroszlányi Állatvédő Egyesület is. A szervezet a gazdátlan, sérült és bajba jutott állatok mentése mellett a felelős állattartás népszerűsítéséért dolgozik. Ez elismerést Kozmáné Gombkötő Hajnalka elnök vette át. Az ünnepi ülés után a megemlékezés a milleniumi emlékműnél folytatódott. Dr. Árvai Nikolett országgyűlési képviselő beszédében a város bányászati örökségéről és megújulási képességéről szólt. Takács Károly polgármester Szent István király Imre herceghez intézett intelmeiből idézett: a hit, az igaz ítélet, a türelem, a tanács, az elődök követése és az irgalmasság jelentőségét felidézve arra mutatott rá, hogy az évszázados gondolatok közül több napjainkban is érvényes. A délelőtti ünnepség koszorúzással zárult. Oroszlány város önkormányzata, a pártok, a városi intézmények és a civil szervezetek képviselői a milleniumi emlékműnél helyezték el koszorúikat, közölte Oroszlány városa honlapján. Augusztus 30-án ismét megrendezik a térség legnépszerűbb nyárbúcsúztató szabadidős programját, az éjszakai kerekezést az Altalér mentén. A hagyományos esemény idén is teljesen ingyenes és garantáltan egyedülálló, világító, guruló közösségi élményt nyújt a családoknak és a sport kedvelőinek. A gyülekező és a rajt 18 óra 30 körül lesz a Tatabányai József Attila könyvtárnál, a köztes megálló Vértes Szőlős, a várható tatai érkezés pedig 20 óra után lesz a Tatai Várnál. A program ingyenes. És végül sport. Hosszú idő után ismét a dági Oszuska Miklós sportcsarnokban fogadhatja ellenfeleit a Swisztendag KSE felnőtt férfi röplabda csapata. A dági egyesület augusztus 24-én jelentette be, hogy a csapat újra saját közönsége előtt Dágon játszhatja hazai találkozóit. Az előző idényben az Extra Ligában szereplő együttes Budapesten rendezte hazai mérkőzéseit. A 2026-27-es szezonban azonban visszatérhet az Oszuska Miklós sportcsarnokba. A Swisztendag KSE a férfi NB1 ligában szerepel majd. Az első dági találkozót november 7-én szombaton 17 órától rendezik, amikor a MA FC érkezik a településre. A hazai mérkőzések időpontjai megtalálhatók a dorogimedence.hu oldalon. A hírperceket hallották itt Taller Andreától, további szép estét kívánok, a folytatásban pedig jó rádiózást!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. Ugye, bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

0: Mára ennyi volt a Light Session. A party hangulat azonban hajnalban még visszatér. Ha felbörgetnéd a korai kelést, tarts velünk minden hétköznap reggel 4-től 6-ig, amikor jön a Light Session ismétlése.
1: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
0: Ez a beat. A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót minden hétköznap délután 3-tól 5-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: óra, amikor nem kell bocsánatot kérned a hangerőért.
1: Hallgasd a Chartert, a Forrás Rádió top listáját minden hétköznap délután 5-től

0: Tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Nézem, hogy táncolsz és úgy bánt. Látom, hogy magányos vagy. Nem tudom, hogy találtam pont rád. Pedig ez a város nagy.

Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenékhez!

jelentünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap.

0: szombat este 8-tól 10-ig DJ Hubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán.
1: Tai Chi mozdulat, amitől valaki összefogta magát, anélkül, hogy tudná miért.
2: Nem akarok hazudni. Van ilyen mozdulat. De még nem vagy rá.

0: a cuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltöri.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.

0: ha a tested és az elméd is koncentrál, akkor el tudod érni, hogy képességeid csúcsán teljesíts.
1: Igen, sensei.
0: Nem kell senseinek hívnod róla.
2: Csak slágerek! Ez a Forrás Rádió.

0: Morgan.
1: Buenos Morgan.
0: Ahol a reggel nem kérdez, csak berúgja az ajtót. Ébredj Illyés Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: túl kevés.
1: Amikor az energiád már kevesebb, de a zene pont elég.
2: Ez a Beat.
1: Ez a Beat.
2: A délután ritmusa. Hallgasd a Forrás Rádiót.